Békesség Istentől szeretettel köszöntöm homokóra késő jeli műsorunk hallgatóit, Nyírő József, erdélyi magyar író gondolatával. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni. Ezt az idézetet választottuk július 28-ára, kedre, a mikrofonnál pedig Janicskó Mihály Noémi. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak a következő közel 3 órában. A következő percekben Antonio Vivaldira és Johann Sebastian Bachra emlékezünk haláluk évfordulóján. 4 óra után meghallgatjuk az áhítatott kalendáriumot, lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd múlt hétfői keresztény életfelekezetközi rovatunkat hallgatjuk újra. Ezt követően pedig majd 5 óra után július 19-i zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg Nagy Ibolya szerkesztésében. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Elsőként Johann Sebastian Bach műveiből válogattunk, 2 szvitje, majd olasz versenye hangzik el.

Az elmúlt órában Johann Sebastian Bach két szvittjét, illetve olasz versenyét hallgattuk meg, utána pedig Antonio Vivaldi műveiből válogattunk. Felcsendült többek között vonósokra és orgonára írt D-dur versenye, illetve ötödik e-moll szonátája.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késő jeli műsorunk hallgatóit, Nyírő József, erdélyi magyar író gondolatával. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni. Ezt az idézetet választottuk július 28-ára, kedre, a mikrofonnál pedig Janicskó Mihály Noémi. Mondom is a második óra kínálatát, hamarosan meghallgatjuk az áhítatot, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, ezt követően pedig múlt hétfői keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk. Erre számíthatnak a következőben, amennyiben tehetik, tartsanak velünk. A mai áhítat címe Béketeremtők. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál apostol Róma beliekhez írt levele, 12. részének 18. verse. Ma Lilian Saldana Campos, kubai testvérünk gondolatait osztom meg hallgatóinkkal. Egy nap a gyülekezetünkbe járó gyermekeket meghívták egy festőversenyre. A 10 éves lányom és a barátnője elhatározták, hogy ők is beneveznek. Otthon észrevettem, hogy élinken beszélgetnek valamiről, és megkérdeztem, mi a vita tárgya. Nem tudták eldönteni, hogy mi legyen a képek témája. Így leültem velük, és segítettem nekik egyességre jutni. Örömmel vállaltam ezt a közvetítő szerepet. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy Isten szól hozzám. A Róma beliekhez írt levél 12. részének 18. verse jutott eszembe, ami arra bíztat bennünket, hogy szeressük a békességet és legyünk béketeremtők. Pál apostol Filippiekhez írt levele, 4. részének 1. 3 versében 2 hívő emberről olvasunk, akik nem voltak egy véleményen. Mindketten aktív szerepet játszottak az evangélium terjesztésében. Pál megkért egy 3. felet, hogy lépjen közbe, és akadályozza meg közöttük a további nézeteltéréseket.

Előfordult, hogy nekem is voltak hasonló élményeim más keresztény testvérekkel. A lányom és a barátnője közötti kisebb nézeteltérésen keresztül Isten megmutatta, hogy mennyire fontos ezeknek a problémáknak a gyors megoldása. Ha van valaki, akivel nem vagyok egy véleményen vagy konfliktusba kerülök, akkor igyekezzek a békességre.

Imádkozzunk. Békesség Istenem, vezess minket, hogy segítségeddel mindig béketeremtők lehessünk. Ámen. Isten gyermekeként béketeremtő akarok lenni. Vaja, a mai áhítat szerzője, Lilian Saldana Campos, kubai testvérünk. Ma imádkozzunk a nekünk példát adó gyermekekért.

év 209. szökő évben 210. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 156 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1493-ban ezen a napon hatalmas tűzvész pusztított Moszkvában. 1821-ben, miután José de San Martín elfoglalta Limát, Peru deklarálta függetlenségét Spanyolországtól. José de San Martín serege 1820. szeptember 8-án szállt partra Paracasnál. 1821. július 12-én a sereg bevonult Limába, és két héttel később, azaz 1821. július 28-án kikiáltotta Peru függetlenségét. San Martín ezt követően hatalmát átadta az 1822. szeptember 20-án megalakult alkotmányhozó nemzetgyűlésnek, majd Franciaországban telepedett le. 1851-ben ezen a napon Julius Berkowski elkészítette Kaliningrádba, Oroszországban az első tudományosan is használható napfogyatkozást ábrázoló fotót. 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának, amelynek következményeképpen megkezdődött az első világháború. 1933-ban ezen a napon New Yorkban a Postal Telegram Co. bemutatta az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy megrendelhette a kedves vevő a speciális, egyedi szöveges táviratot, amit a szolgáltató személyes módon énekelve telefonon juttatta el a címzethez. A régi szolgáltatás megújított, korszerű változata ma is létezik, egy amerikai cég e-mailen juttatja el a megzenésített szövegeket a címzettekhez. A felsorolt fontos események mellett arról se feledkezzünk meg, hogy ma van a rendszer gazdák megbecsülésének világnapja is.

A következő percekben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon, július 28-án születtek. 1866-ban látott napvilágot Beatrix Potter, angol szerző, aki gyerekeknek szóló állatmeséket írt. Ő Peter Rabbit, Jeremy Fisher, Jemima Puddle Duck, Mrs. Tiggle Wiggle és számos egyéb állatfigura megalkotója, amelyeket könyveiben szerepeltetett. 1889-ben ezen a napon született Nyírő József, erdélyi magyar író, aki középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a teológiát pedig Gyulafehérváron és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1912-ben Nagyszebenben katolikus pappá szentelték. 1919-ig mint plébános tevékenykedett, majd kilépett a papi rendből és írással foglalkozott. 1938-ban a Kolozsváron megjelenő Keleti újság felelős szerkesztője lett. Nevezetesebb művei Sibói bölény, Mádi falvi veszedelem, Isten igájában, Kopjafák, Húsz Bence. Művei közül néhányat idegen nyelvekre is lefordítottak és megfilmesítettek. 1902-ben jött világra Sir Karl Raimund Popper, osztrák származású angol filozófus, aki fő eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia és politika filozófia területén érte el, a 20. század legbefolyásosabb filozófusainak egyike. 1915-ben ezen a napon született Charles H. Townes, fizikai Nobel-díjas tudós, a lézer egyik feltalálója. Townes számos szabadalommal rendelkezett a lézert illetően, emellett ő volt az, aki feltalálta a mézert, amelyek mára az atomóráknak és a rádiótávcsöveknek nélkülözhetetlen komponensévé váltak. Klasszikus reneszánsz embernek tartották, aki számos, egymástól jelentősen különböző dologhoz értett, például ő mérte meg a tejútrendszer közepén található szupermasszív fekete lyuk tömegét is. 1964-ben pedig elnyerte a fizikai Nobel-díjat Nikolaj Basov és Alexander Prohorov mellett. 1942-ben látott napvilágot Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus, festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. 1945-ben ezen a napon jött világra Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva megalkotta Garfieldot, akit nagyapjáról James A. Garfield Davisről nevezett el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is egyezett Garfielddal. Emellett a rajzoló saját személyisége is részben jelen van a karakteralkotásban, mint például a természet iránti kötődése és szeretete, ugyanakkor Johnnak, akár csak neki is, kedvenc sportja a golf.

Végül pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon, július 28-án tértek örök nyugalomra. 1741-ben hunyt el Vivaldi, az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1750-ben ezen a napon szűnt meg létezni Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere, aki a 17. század elejéig visszavezethető Bach dinasztia legjelentősebb alakjának számított. Apjától és bátyjától tanult zenélni, weimari udvarban és templomban orgonált. Weimar után a kötheni herceg szolgálatába állt, itt komponálta kamara és versenyműveinek jelentős részét. Elnyerte a lipcsei Tamás templom kántori állását, a komponálás és a templomi tevékenysége mellett elvállalta a Collegium Musicum igazgatását is. Élete végére megvakult, művei zeneszerzők nemzedékeire hatottak, a barokk hangszeres polifónia fejlődésének csúcspontjára érkezett, a fuga általa nyerte el a legtökéletesebb formáját. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál. Művészete a barokk kor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1907-ben tért örök nyugalomra Törlei József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1940-ben ezen a napon hunyt el Kellner Gyula atléta, aki az 1896-os első újkori olimpián bronzérmes lett maratoni futásban, és máig is ő az egyetlen magyar olimpiai érmes ebben a versenyszámban. 1998-ban szűnt meg létezni Zbigniew Herbert, lengyel költő, esszéista, drámaíró, rádiójátékíró és moralista.

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Július 28-án Szeréna, Botond és Szabolcs napját ünnepeljük. Lássuk, honnan is származnak ezek a nevek. A latin eredetű Szeréna női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám. A Botond régi magyar férfi név, a buzogány jelentésű bot szó származékának tekinthető, illetve buzogányos harcost is jelent. A Szabolcs régi magyar férfi név, amelynek eredetére a szavában bölcs etimológiát szokás megadni. Más feltételezések szerint a coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik,

más feltevés szerint pedig a szab igének a megállapít, lerögzít jelentéséből magyarázott árpádkori Szabó személynév Cső kicsinyítő képzős származéka. Egykor Szabócs alakban is előfordult. Hangtanilag a szabír szó kicsinyítő képzős alakja is lehet. Köszöntjük tehát Szeréna, Botond és Szabolcs nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy egyéb fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, július 28-án. Isten éltesse sokáig őket! A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük!

0: A mai naphoz kapcsolódó érdekességekről Prózsa Lila Zsuzsánnától hallhattunk, és ő köszöntötte a nap ünnepeltjeit is, de Husa John dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket. A következő percekben Szecsődi Árpád számít figyelmükre, keresztény élet felekezetközi rovatunkban a múlt hétfői kiadást hallhatják.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 98. Zsoltár versei alapján szól ma hozzánk, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Képmutató és Keresni című részeket felolvassa

Fajsmit Mária rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéjét a 98. Zsoltárból olvasom. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulás szerzett jobbja az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség is a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ahogy olvassuk a Zsoltárt, egyre inkább úgy érezzük, hogy bennünk is megszületik ez a lelkesedés, hogy dicsérjük Istent, énekeljünk Istennek. Mert ez az egész Zsoltár úgy magával ragad bennünket. Szinte már ott van a mi ajkunkon is a dicséret. De a kérdés is talán ott van, hogy hát miért dicsérjük Istent. A Zsoltárban erre több választ is kapunk. Elég konkrét okokat sorol fel a zsoltáros. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű és közismert igazság az, hogy azért dicsért az Istent, mert csodákat tesz. Valószínűleg tudjuk, hallottuk és tapasztaltuk is mindnyájan, hogy Isten csodatevő úr, aki képes olyan dolgokra is, ami az emberi elmét, az emberi lehetőségeket meghaladja. Nem úgy általában, hanem nagyon konkrétan, nagyon kézzelfoghatóan cselekszik olykor az Isten. Nem csak a mások életében lehetnek ilyen csodák, hanem a saját életünkben is megtapasztalhatjuk. És nem csak a múltban volt ő csodákat tevő Isten, hanem a jelenben is ezt teszi velem és velünk. Megtapasztalható, átélhető a csoda. El is van készítve számunkra sok olyan csoda is, amit most még el sem merünk képzelni. A második ok Isten dicséretére az, hogy ő szabadító Isten. Olyan csodálatosan mutatja be nekünk a Szentírás Isten szabadítását. Többször, többféleképpen átélhette ezt az Ószövetség embere, hogy Isten mit meg nem tesz azért, hogy megszabadítsa a bűnben kínlódó, sínylődő embert. Aztán ott van a beteljesülés, így mondhatni, Jézus Krisztus szabadító munkájába. Először csak Izrael népe, majd minden nép részese lehet az Isten szabadításának. De talán a legfurcsább dolog, amit ebből a Zsoltárból hallunk, az az, hogy azért újjongjunk, azért dicsérjük, azért énekeljünk az Istennek, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Ha van nekünk fájó pontunk az életben, akkor az nagyon sokszor az igazságtalanságnak, a méltánytalanságnak a megtapasztalása. Hogy valahol igazságtalanul bántak velem, hogy méltánytalanul tettek félre, állítottak hátrébb, vagy döntöttek egy-egy ügyemben. Istennel kapcsolatosan azt mondja a Zsoltáros, hogy eljön, hogy ítélkezzen a földön, de igaz ítélettel, igazságosan és pártatlanul. De vajon tényleg ez az, ami bennünket Isten dicséretére indíthat? Nem feltétlenül ez az első reakciónk, mert tudjuk, hogy nem csak azok felett fog Isten igazságosan ítélni, akiket mi magunk is talán ítéletre méltónak tartunk, hanem az egész föld felett igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Olykor örvendenénk, olykor mi magunk kérjük, hogy Uram, tegyél igazságot. Uram, bánj el azokkal, akik velem is elbántak. De amikor újongunk, örülünk annak, hogy Isten ítélni jön a földre, akkor ez az örvendezés és újongás csak Jézus Krisztusban lehetséges, aki elfedezte minden bűnünket, és a megváltás által Isten előtt megigazulva állhatunk meg. A Zsoltár úgy hívhat örömre az Isten ítélete felett, ha előre tekintünk a megváltásra.
És micsoda őszinte örömre indít bennünket, amikor Isten lelke nem csak meggyőz bennünket a bűneinkről, de rá is mutat a keresztre, ahol a bűn Krisztusban megítéltetett. Örvendezzünk és újongjunk, mert nem az ítéleté, hanem a kegyelemé az utolsó szó. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is kegyelmesen nézel le ránk. Már az, hogy felébredtünk, hogy munkálkodhatunk, hogy levegőt vehetünk, mind-mind a te kegyelmednek jele. Arra kérünk, hogy segíts bennünket ebben a hálaadó életmódban elmélyülni, még inkább a te csodáidat, a te szabadításodat, a te kegyelmedet dicsérni minden nap. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Hajdó Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 98. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Keresztény híreink címszavakban. Mezőség lelke és a szamus mente kincsei kiránduláson jártak a nyugdíjas lelki pásztorok. Rád is szükség van. Motorral, közösségben, Krisztussal. Élhetsz örökké. Idén 7. alkalommal szervezik meg a Válcs irányt, Ike Fesztivált. 300 év felekezetközi békességben Fiat falván. És most következzenek híreink részletesen. A mezőség lelke és a szamos mente kincsei kiránduláson jártak a nyugdíjas lelkipásztorok. Az út már az indulás pillanatában mély lelki tartalommal párosult. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet. Ez volt az alkalom indító igéje. Majd közös imádság és ének vezette fel a kirándulást, derül ki Rácz Sándor nyugdíjas lelkipásztor által küldött beszámolóból. Az úton a résztvevők felidézték a mezőség jeles szülötteit, köztük Szabédi László irodalmát, és gróf Bethlen István egykori miniszterelnököt, aki egykor Mezősámsodon is élt és gazdálkodott. A kirándulók az első állomáson, Pusztakamaráson a Kemény családról és a báró Kemény Zsigmondról hallhattak előadást Ötvös Józseftől, majd Sütő András emlékházát tekintették meg. Cegénél elhaladva Vas Albert szellemi öröksége előtt tisztelektek, Nagy József Levente előadása és Lőrinc István szavalata révén. A kirándulás központi helyszíne szék volt, ahol a látogatók Rácz Sándor kalauzolásával mélyültek el a település gazdag történelmében és hagyományaiban. A helyi református templom és a központi emlékmű megtekintése, ahol Sallai Márton helyi lelkipásztor gondolatai és Kányádi Sándor Fekete Piros című verse csendült fel, a résztvevők megemlékeztek a falu egykori holland jótevőjéről is. Különleges élmény volt emlékezni Michael van Lagenfeldre, Szék Holland Mihályára, aki egy csodálatos gyűjteményt hagyott hátra, megörökítve a múltat és Szék hagyományait. A csoport mellett Szövérfi Zsuzsan jó voltából a Motivum Egyesület széki tiszta szobáit is megcsodálhatták, majd a híres széki nádas megtekintése után a helyi panzióban költötték el az ebédet. A délutáni program szintén rendkívül gazdag, kulturális és építészeti látnivalókat tartogatott. Az esemény zökkenőmentes megvalósulását a nyugdíjpénztár anyagi támogatása is segítette, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket a közösen megélt testvéri szeretet jelentette. A közösség tagjai végül egyetértésben és mélységes hálával zárták a napot, valva, hogy a csodás időért, az erőért és az együttlétért egyedül Istené a dicsőség. Rád is szükség van, motorral, közösségben, Krisztussal. Már messziről hallatszott, hogy ezen a vasárnapon valami különleges készül Bika falván. A gyerekek ámuló tekintettel nézték a hosszú sorban érkező motorokat. Volt, aki közelebb merészkedett, hogy jobban szemügyre vegye a kromozott alkatrészeket, mások a sisakokat csodálták, és szinte mindenki mosolygott, amikor egy-egy motor felmorajlott. A levegőben benzinillat, motorhang és izgatott beszélgetések keveredtek. Az ember érezhette, itt nem csupán motoros találkozó kezdődik, hanem egy olyan nap, amelynek középpontjában az örömszerzés áll. A program akadálymentes istentisztelettel folytatódott, ahol Jézus szavai álltak a középpontban.
Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igehirdetés különösen közel hozta ezt az üzenetet a motorosok világához. Elhangzott, hogy minden motoros szereti a szabadságot. Ugyanakkor minden tapasztalt motoros tudja, a szabadság nem azt jelenti, hogy nincs út. Éppen ellenkezőleg. A biztonságos út teszi lehetővé az igazi szabadságot. Így van ez az életben is. A nap legmeghatóbb része az volt, amikor elkezdődtek az élménymotorozások. A motorosok egymás után vitték el egy rövid körre a speciális igényű vendégeket, gyerekeket és mindenkit, aki szerette volna átélni ezt az élményt. Néhány perc csupán mégis olyan percek, amelyek sokak számára életre szóló emléké váltak. A nap végére világosan látszott, hogy ez több volt egy egyszerű motoros rendezvénynél. A speciális igényű résztvevők és a gyerekek mosolyából egyértelműen látszott, hogy olyan élménnyel gazdagodtak, amelyet még sokáig magukkal visznek. De ugyanilyen beszédes volt a motorosok arca is, látszott rajtuk, hogy számukra is ajándék volt ez a nap, mert az öröm, amit adhattak, hozzájuk is visszatért. Élhetsz örökké. Idén 7. alkalommal szervezik meg a Válcs irányt IKE Fesztivált. A.P. Trajél Lukász főszervező hangsúlyozta, hogy a fesztivál nem csak a hívőknek szól, hanem mindenkinek, akiben kíváncsiság, kérdések, kétségek vagy keresés él. Bár a programok nem feltétlenül adnak kész választ mindenre, a szervezők hiszik, hogy a találkozások és beszélgetések olyan folyamatokat indíthatnak el, amelyek hosszú távon is meghatározzák a résztvevők életét. Ezt a célt szolgálja az idei központi motto is, az Élhetsz örökké, valamint a fesztivál vezérigéje is, amely a 139. Zsoltár 24. verséből választottak, és így szól, és vezess az örökké valóság útján. Az 5 nap során a fiatalok, most szabadon, tudatosan, másként és mindörökké, napi témák mentén mélyülhetnek el a gondolatokban. Az 5 napos rendezvény rendkívüli színes programkínálattal készül. A keddi nyitónapon Gál Adél lelkipásztor és az Ében zenekar vezeti be a fiatalokat a most témájába. Szerdán a szabadság kerül a fókuszba. A résztvevők a telefonfüggőségről beszélgethetnek Öltől Ákossal. A lelkészi hivatásról Batiz Molnár Mikola Andrea, Ambrus Mózes és Fúró Félix lelkipásztorokkal, de megismerhetik Mátyus Melinda református lelkésznő legújabb könyvét is. Emellett találkozhatnak György Deák Apor tekbal világbajnokkal, és meghallgathatják Méder Áron tapasztalatait, aki egy apró tavi vitorlással kerülte meg a földet. A Válcs irány IKE Fesztivál a 14-26 éves korosztályt megcélzó kiemelt ifjúságnak szóló esemény, amely az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület, az IKE és az Erdélyi Református Egyházkerület közös rendezvénye 2026. augusztus 4 és 8 között várja a fiatalokat Zetevárraján a Desák Resortban. Háromszáz év felekezetközi békességben Fiatfalván. 300 éve született meg az a dokumentum Fiatfalván, amely kimondja, hogy a helyi református és unitárius közösség közösen használja a település templomát. Az egyetértés azóta is tart, ennek a tiszteletére gyűlt össze a falu közössége július 12-én ünnepi hálaadó Isten tiszteletre, ahol közösen vettek úrvacsorát is. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Kolumbán Vilmos József református püspök és Kovács István unitárius püspök is. Az ünnepségen a református kórus szolgált. Kolumbán Vilmos József református püspök a pálapostól Efézus beliekhez írt levele 4. fejezetének az 1., 2. és 3. versei alapján a közösségben való együttélés fontosságáról prédikált, rámutatott, Isten útjai kifürkészhetetlenek,
amit a választott nép története és a történelem eseményei is bizonyítanak. Erdélyben a reformáció idején alakult ki az a sajátos helyzet, hogy egy településen több felekezet élt egymás mellett. Bár ez az együttélés nem volt mentes a vitáktól, feszültségektől, már a természetessé vált, hogy különböző módon tiszteljük Istent. Hangsúlyozta, hogy ennek az évszázados együttélésnek számos pozitív hozadéka is van. Európában egyedülálló módon alakult ki ez a gyakorlat, amelynek eredményeként egyes településeken külön templomok, máshol pedig közös templom, mint Bölömben vagy Fiatfalván, szolgálja a különböző felekezeteket. Mindez Isten különös kegyelmének és gondviselésének jele, amely lehetővé és érthetővé teszi ezt a békés együttélést. A fiatalfalvi reformátusok és unitáriusok több mint 300 éve közösen használják templomukat. 300 éves az a dokumentum, amely az együttélést először tárgyalja, idézte fel a püspök, de az ünneplés középpontjában nem pusztán ez a kerek évforduló áll. Ünnepeljük és adjunk hálát azért, hogy Isten megengedte és megáldotta a fiatalvi reformátusok és unitáriusok ugyanabban a templomban dicsőíthették az ő nevét. Az hozta alá a püspök, hozzátette, ne a régi viszályokra vagy a mára kialakult békességre emlékezzünk, hanem Isten gondviseléséért adjunk hálát. Az ünnepség végén leleplezték a templom falán elhelyezett a közösség 300 évét megörökítő emléktáblát, amelyet Kolumbán Vilmos József református püspök és Kovács István unitárius püspök áldott meg a közösség tagjaival együtt. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották, keresztény híreinket a református.ro weboldal alapján szerkesztettük.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Képmutató és Keresni című részeket felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Képmutató. Jézus Krisztus képmutatásnak nevezi az emberek hagyományos kegyességből származó, önkéntelen tettetését is. A görög szó hypokritész tulajdonképpen színészt jelent. Képmutató az, aki valamilyen szerepet játszik, olyas valaki, aki olyant igyekszik mutatni, ami alapjában véve nem ő. Az Úr Jézusnak a képmutatókról elmondott szavai, különösen a Máté evangéliuma 6. és 23. részében világosan elárulják azt, hogy ő a képmutatáson nem csak az egyes emberek szándékos, tudatos színlelését értette. Képmutatásnak bélyegzi az Úr Jézus azoknak az embereknek azt a majdnem, vagy egészen önkéntelen tettetéseit is, akik nevelésük, képzettségük és öröklött kegyességük nyomán annyira jutottak, hogy kifelé mást mutatnak, mint amilyenek a valóságban. Az Úr Jézusnak minden szava tulajdonképpen olyan emberek képmutatása ellen szólt, akikre a hagyományos szokás olyan bélyeget ütött, amely lényüknek nem felelt meg. Ezek ezt már nem is veszik észre, mert a megszokás eltompította bennük a finom érzéket az igaz és a hamis meglátására. Éppen ezért fordult az Úr Jézus olyan éles szavakkal az ő magatartásuk ellen. A képmutató imádkozik, alamizsnát oszt, bőjtől, hogy mások vagy önmaga előtt annak a látszatát keltse, hogy kapcsolatban van Istennel, hogy van szíve a testvérek nyomorúsága iránt, és önmegtagadó Isten kedvéért. Jellemző a képmutatókra az elbizakodott ítélkezés másokon. A képmutatók egyik ismertető jele a szálka ítélkezés, amellyel igen szigorúan ítélik el a másikat, úgy, mintha maguk tiszták lennének. Máté evangélium a 7. részének 5. verse. Jézus Krisztus azt is napvilágra hozza, hogy miként képmutatóskodik egyik társadalmi réteg vagy egyik nép a másikkal szemben. A farizeusok és az írástudók. Lukács evangéliuma 18. részének 11. és 12. verseiben azzal hencegtek, hogy ők minden vonatkozásban különbek a samaritánusoknál és a pogányoknál, és mégis mind a samaritánusok, Lukács evangéliuma 10. részének 30-tól 37-ig terjedő versei, mind a rómaiak, Máté evangéliuma 8. részének 10. verse, meg a föníciaiak is, Máté evangéliuma 15. részének 28. verse, gyakran fölülmúlták őket irgalmasság és hit terén.

keresni. Akik keresik Istent, megtalálják őt. A kerestek és találtok, és az, aki keres, talál ígéknek, sokkal nagyobb horderejük van, mint ahogyan azt legtöbbször véljük. Olvasunk erről Lukács evangéliuma 11. részének 8-tól 10-ig terjedő verseiből. Az imádkozásról szóló egész tanítás a Lukács 11.2-13-ban tulajdonképpen a Szentlélek megkapására utal, tehát azt, hogy az emberek Istennel kapcsolatba jussanak. Jézus Krisztus felhívásában, amelyről éppen szólunk, ószövetségi ígék csendülnek föl, amelyeket hallgatói jól ismernek. Az én orcámat keressétek. 5 Mózes 4.29, valamint 27. Zsoltár 8. verse. Az orca szemét jelent. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem, és megtaláltok engem. Jeremiás 29.13 és Példabeszédek könyve 8.17. Az Úr Jézus tehát megígéri az Istent keresőknek, hogy meg fogják őt találni. Ezt az ígéretet ő maga teljesíti. Máté 11.28-29. Ő érte adja Isten a szent lelket Jézus Krisztus tanítványainak. János 14.26.

Eschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Múlt hétfői, július 20-ai keresztjén élet rovatunkat hallhatták az elmúlt percekben.

0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra későjeli műsorunk hallgatóit, Nyírő József, erdélyi magyar író gondolatával. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni. Ezt az idézetet választottuk július 28-ára, kedre, a mikrofonnál pedig Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan július 19-i zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg, aztán jazz zenével várjuk hallgatóinkat, Ella Fitzgerald és Louis Armstrong énekel majd. De nézzük először a zenélő köntöst. A kalózóknak egy törvényen kívüli kalandoroknak a történeteiben igazság és mítosz keveredik. Ami bizonyosan jelen van életükben, az a veszély és a titok. Nem csoda, hogy a romantikus zeneszerzők lángra lobbantott képzelete szabadságot hirdető hősöknek látta és láttatta őket. Ennek néhány példáját mutatja be az előző műsor folytatásaképpen a mai zenélő köntös. A szerkesztő Nagyi Bolya.
1: Zenélő köntös.
2: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
3: Kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Marcon a tengeri rablók zenei szelídítését. A kalózok Mozart operáiban nem jelennek meg a színpadon éneklő szereplőkként, de a török környezetben játszódó darabjában ők a bonyodalom mozgató rugói. A Szöktetés a Szerályból című operában Belmonte spanyol nemes kedvesét, Constancét egy kirándulás alkalmával, komornájával és inasával együtt kalózokra bolják el és adják el Szelim pasának. Innen indul a cselekmény, mi pedig a bonyodalmat megelőző nyitányt hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart Szöktetés a Szarájból című operájának nyitánya. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Ötvös Péter vezényelte. A kalózok a romantika korában váltak az opera irodalom közkedvelt figuráivá, mivel a társadalmon kívülreket, szabadságszerető és lázadó karakterük tökéletesen illett a korszak eszményeihez. A kalózok világa egyszerre nyújtott lehetőséget egzotikus helyszínek bemutatására és tragikus szerelmi szálak kibontására is. Vincenzo Bellini Il Pirata, vagyis a Kalóz című két felvonásos operájának főhőse, Montalto grófja Gualtiero, akit koholt vádakkal száműztek, és emiatt kalóznak állt. Kedvese, Imogene abba a helyzetbe került, hogy feleségül kellett mennie szerelme esküdt ellenségéhez, Ernesto herceghez, hogy megmentse fogságba esett apja életét. Gualtiero kalózhajója az Ernesto flottájával vívott csata után egy tengeri viharban zátonyra futott Szicília partjainál. A túlélő kalózokat a helyi halászok és a jóságos remete Goffredo mentette meg, aki nem más, mint Gualtiero egykori nevelője. Imogen érkezik, hogy segítsen a hajótörötteknek, de nem ismeri fel a köpenybe burkolózott Gualtierót, aki éjszaka felfedi magát szerelme előtt. Juan Diego Flores előadásában hallgassuk meg a Kalóz Gualtiero Nel furor delle tempeste és Per te divane lacrime kezdetű áriáját.

Elhangzott Gualtiero áriája Bellini Il Pirata című operájának első felvonásából. A kalóz tematika Berdit is megihlette. Az Il Corsaro szövegkönyvét Francesco Maria Piave írta Lord Byron epikus költeménye alapján. Az ős bemutatót 1848. október 25-én tartották a Triesti Teatro Grande-ban. Verdi a művet még a Ricordi kiadóval kötött szerződéses kötelezettségei miatt írta meg, és az 1848-as forradalmi események és egyéb elfoglaltságai miatt nem vett részt személyesen sem a próbákon, sem a bemutatón. Az opera mérsékelt sikert aratott, és hamar lekerült a repertoárról. A cselekmény ismertetése előtt hallgassuk meg az igazán ihletett nyitányt.

Verdi a Kalóz című operájának nyitányát a berlini filharmonikusok előadásában hallottuk, vezényelt Herbert von Karajan. Az opera meséje a következő. Corrado, a száműzött muszlim ellenes kalózvezér támadást indít Seid pasa ellen. Kedvese Medora rossz előérzetekkel búcsúztatja. A csata során Corrado inkognitóban bejut a törökök közé, ám a kalózok idő előtt felgyújtják a török flottát. Corrado a lángok közül kimenti Seid pasa háremét, köztük Gulnárát. A törökök végül felülkerekednek és elfogják a kapitányt. Seid halálos ítéletet mér rá, ám a szerelmes Gulnára megüli a pasát és megszökteti Corradót. Mikor visszaérnek a szigetre, Medora, aki mérget ivott, Corrado karjaiban hal meg, a bánattól sújtott kalózvezér a tengerbe veti magát. Hallgassuk meg Corrado Tutto Parrea Sorridere kezdetű kavatináját az opera legelején, amelyben a száműzetését és elveszett boldogságát panaszolja el. Közvetlenül ezt követi a harcias, lendületes kabaletta, a Si di corsari il fulmine.

0: Verdi Il Corsaro című operájából José Carreras előadásában hangzott el Corrado kavatinája és kabalettája az első felvonásból. A Müncheni rádió zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. A kalózók témájában összeállított második műsorral véget ért a mai zenélő köntös, a viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Az elmúlt percekben július 19-i zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk a Kalózok zene közelben sorozat a második részét. A következő percekben pedig Ella Fitzgerald és Louis Armstrong énekel.

Ella Fitzgerald és Louis Armstrong énekelt az elmúlt percekben, és ezzel lassan homokóra későjeli műsorunk végéhez érkezünk, de ne menjenek messzire, ugyanis 6 órától Palkó Hanna számít figyelmükre ébresztő reggel információs magazin műsorunkban, ahol friss hírekkel, aktualitásokkal, krédó hitépítő rovatunkkal és minden bizonnyal egy érdekes recepttel is kedveskedik majd hallgatóinknak. Én pedig a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Nyírő József, erdélyi magyar írótól választottunk. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni. Ez a mai napra választott gondolat. A homokóra mai házigazdáját, Janiskó Mihály Noémit hallották. Könnyű ébredést, vagy még egy kis pihenést kívánok hallgatóinknak, utána pedig áldott szép napot. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 28-án, kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Precedens nélküli jogi lépéseket tervez a Szociáldemokrata Párt a Bolozsán kormány ellen. Elfogadta a Szenátus. Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben a minisztérium. A közlekedési államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A bukaresti ítélőtáblához és a legfőbb ügyészséghez fordul a Szociáldemokrata Párt, amiért szerinte a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Tegnapi közleményükben a szociáldemokraták felszólították a menesztett kormányt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányt, ugyanakkor precedens nélküli és határozott jogi lépéseket helyeztek kilátásba velük szemben. Meglátásuk szerint az ügyvivői kabinet súlyosan megsérti az alkotmányt, amikor az adminisztratív hatáskörét túllépve olyan határozatokat és közpolitikákat kezdeményez, amelyeknek hosszú távú hatásai vannak. Ennek nyomán ma kérni fogják a bukaresti ítélőtáblától, hogy függessze fel a hivatalos közlönyben már megjelent határozatokat. Ugyanakkor a legfőbb ügyészségben is panaszt emelnek, hogy az ügyészek hatáskörükön belül vizsgálják ki az intézkedések büntetőjogi következményeit. A PSZD szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely tiszteletben tartja az alkotmányt, nem pedig olyanra, amely saját érdekei szerint értelmezi át. Elfogadta a Szenátus a törvénytervezetet tegnap, amely szerint szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást azok, akik 2025. július 31-éig előszerződést kötöttek. A jelenlegi jogszabályok szerint augusztus 1-től 9-ről 21%-ra nő a lakások áfája. Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. A szervezet szerint a törvény hatályba lépésétől 2026. szeptember 30-áig egy magánszemély egyedül, vagy más magánszemélyel együtt egyetlen lakást vásárolhat 9%-os kedvezményes áfával, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 négyzetmétert, értéke pedig a hozzátartozó telekkel együtt nem haladja meg a 600 ezer lejt áfa nélkül. A politikus szerint a szeptember 30-ai határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. A törvénytervezetet a képviselőház vitatja meg döntőházként. Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot, közölte tegnap a Facebook oldalán az intézmény. A bejegyzés szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közösen elvégzett elemzés alapján 7805,5 álláshely felszabadítását javasolják az állami egészségügyi intézményekben, 7360 poszt betöltésére a kórházak, 445,5 betöltésére pedig a megyei mentőszolgálatok hirdethetnek versenyvizsgát. A kórházak számára javasolt 7360 álláshelyből 1336 orvosi, 2923 asszisztensi, 2823 kisegítő személyzeti, betegápolói, betegszállítói és más hasonló poszt, 278-at pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és orvosfizikusoknak szabadítanak fel. A minisztérium szerint az összetettebb orvosi tevékenységet végző és nehezebb eseteket ellátó kórházaknál több álláshelyet hagynak jóvá, míg az alacsonyabb aktivitású intézmények esetében a szükségletekhez igazították a számokat. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítésén, közölte tegnap Facebook oldalán Horáciu Koszmá. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék az országos helyreállítási tervben vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelentené Románia számára. A teljes vasútvonalon 2028-ban fejeződnek be a munkálatok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
1: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 44. Zsoltár 9. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szamárság című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 44. Zsoltár 9. verséből. Dicsérjük Istent minden nap, és mind örökké magasztaljuk nevedet. Szela. Az elégedetlenség a sátáni irány, amelyik eltávolít Istentől, abból a tökéletes közelségből, ami az Édenben volt. Az Éden az atya és embergyermek zavartalan együttlétét jelenti, ahol minden, mint egy terített asztalon készen volt. Ez a kert a korabeli embernek kissé mást jelentett, mint ma nekünk. A perzsa királyoknak volt gyönyörű gondozott kertjük, ahol csak ők és akiket oda beengedtek, azok léphettek be. Az a hely, ahova a kis ember kíváncsian vágyott, de tudta, hogy oda sohasem léphet be. A mindenség királya, mennyei atyánk minket, embergyermekeit ide, az ő legszebb és legféltettebb helyén kezdett nevelni. Ebből az állapotból, aminek koronája az volt, hogy együtt lehettünk az örökkévalóval, ebből lépett ki elégedetlensége miatt az ember. A lázadó, sohasem elég lelkület, ami gyakran gyökeret ver bennünk, ezért a téves, a félrevezető, az a bizonyos széles út, ami a veszedelemre vezet, ahogy Jézus mondta. Ehelyett most járjuk végig együtt Istennel eddigi életünket és környezetünket, ahol vagyunk. Vegyük észre boldog rácsodálkozással annak minden szép és jó részletét. Keressük meg, fedezzük fel tudatosan mindenben azt, ami szép és jó. Mert amit keres az ember, arra áll be a szeme, a gondolkodása, és azt veszi észre inkább. És természetesen abból is talál majd többet. Kötelező a hálás szemüveg felvevése. Különben az elégedetlenségünk kerül előtérbe. Az pedig rosszra vezet. Ezért a hálás sétát folyamatosan, rendszeresen kell gyakorolni naponta. Hozzátéve még azt, ami, aki a legfontosabb, mennyei atyánkat, Istent, ahogy a Zsoltáros tanítja. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Mindenért, amiért hálásak vagyunk. Ebben benne vannak a nehéz tapasztalatok is, amelyel tanított minket Isten. Ezeket is mind kössük össze ővele. Kezdhetjük a legkönnyebbel, például azzal, hogy de szép ez a virág. Ez már egy jó lépés, de ezzel még csak egy lábunk mozdult. A második lépéssel lesz teljes. Milyen szép virágot készített nekem mennyei atyám. Vagy milyen jó ízű gyümölcsöt teremtett nekem gondviselőm. Így érkezünk vissza és kötődünk hálásan újra mennyei atyánkhoz, minden nap és majd örökre. Mindörökké magasztaljuk nevedet, mondja a helyes útra visszatért Zsoltár író, mert a most megkezdett hálás leltározásunk majd az örökké valóságban folytatódik. Az olyan lesz, mint amikor a pusztából az ígéret tejjel és mézzel folyó földjére az édenkertbe visszatérhet a fáradt vándor. Ott boldogan néz körül, és nem győzi megköszönni mindazt, amit ott talál, amit ma el sem tud képzelni az ember. Olyan sok a jó, amiért hálás, hogy mindezt megköszönni és mindennek örvendeni, az örökké valóságra lesz szükség. Meg lehet ezt sugallja Zsoltárban az ezután következő szela szó, aminek a jelentését pontosan nem tudjuk. Meg lehet, hogy valamilyen zenei utalás ez. Sokan szünetnek, megállásnak, zenei közjátéknak sejtik.
Itt találó lenne ez, mert azt üzenné, a hálaadásban, Isten dicséretében kell megállni, megpihenni. Ezt kell minél hosszabbra nyújtani az örökké valóságig. Mennyei atyám, sokat ismételt kérésem és panaszom helyett, ma csak köszönök neked mindent. Amen.

Szamárság. Az apa az istállóba akarta vezetni a szamarat. A szamár csökönyösködött. Az apa húzni kezdte a kötőfékénél, egyre erősebben, ahogy csak tudta. Az apa beleizzadt. A szamár megvetette 4 lábát, nem mozdult. A fiú figyelmesen szemlélte a jelenetet. Kicsit mosolygott, de sajnálta is az apját. Várt. Az apa nem bírta tovább. Dühöngött, káromkodott, aztán feladta. A fiú megmozdult. Oda ment a szamárhoz. Egy gyors mozdulattal elkapta az állat farkát, és teljes erejéből elkezdte hátrafelé húzni. A szamár hatalmas ugrással bevetette magát az istállóba. A fiút Milton Erickson-nak hívták. Felnőve a 20. század egyik legnagyobb pszichológusa lett.

0: Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Prédikátor könyve 4. részének 13. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szamárság című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott kedves rádióhallgatókat július 28-án, kedreggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Nyírő József erdély magyar írótollából származik, és így hangzik. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Prózsa Lilla Zsuzsannával, ezután pedig Kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük, 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hírcsendül, ezután Krédu hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Precedens nélküli jogi lépéseket tervez a szociáldemokrata párt a Bolozsán kormány ellen. Elfogadta a szenátus. Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben a minisztérium. A közlekedési államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A bukaresti ítélőtáblához és a legfőbb ügyészséghez fordul a szociáldemokrata párt, amiért szerinte a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Tegnapi közleményükben a szociáldemokraták felszólították a menesztett kormányt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányt, ugyanakkor precedens nélküli és határozott jogi lépéseket helyeztek kilátásba velük szemben. Meglátásuk szerint az ügyvivői kabinet súlyosan megsérti az alkotmányt, amikor az adminisztratív hatáskörét túllépve olyan határozatokat és közpolitikákat kezdeményez, amelyeknek hosszú távú hatásai vannak. Elfogadta a szenátus a törvénytervezetet tegnap, amely szerint szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást azok, akik 2025. július 31-ig előszerződést kötöttek. A jelenlegi jogszabályok szerint augusztus 1-től 9-21%-ra nő a lakások áfája. Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. A szervezet szerint a törvény hatályba lépésétől 2026. szeptember 30-áig egy magánszemély egyedül vagy más magánszemélyel együtt egyetlen lakást vásárolhat 9%-os kedvezményes áfával, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 négyzetmétert, értéke pedig a hozzátartozó telekkel együtt nem haladja meg a 600 ezer lejt áfa nélkül. Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot, közölte tegnap a Facebook oldalán az intézmény. A bejegyzés szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közösen elvégzett elemzés alapján 7805,5 álláshely felszabadítását javasolják az állami egészségügyi intézményekben, 7360 poszt betöltésére a kórházak, 445,5 betöltésére pedig a megyei mentőszolgálatok hirdethetnek versenyvizsgát. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítésén, közölte tegnap Facebook oldalán Horáciu Koszmá. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát Prózsa Lilla Zsuzsannával.

Július 28-a, az év 209. szökőévben 210. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 156 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1493-ban ezen a napon hatalmas tűzvész pusztított Moszkvában. 1821-ben, miután José de San Martín elfoglalta Limát, Peru deklarálta függetlenségét Spanyolországtól. José de San Martín serege 1820. szeptember 8-án szállt partra Paracasnál. 1821. július 12-én a sereg bevonult Limába, és két héttel később, azaz 1821. július 28-án kikiáltotta Peru függetlenségét. San Martín ezt követően hatalmát átadta az 1822. szeptember 20-án megalakult alkotmányhozó nemzetgyűlésnek, majd Franciaországban telepedett le. 1851-ben ezen a napon Julius Berkovsky elkészítette Kalinyigrádba, Oroszországban az első tudományosan is használható napfogyatkozást ábrázoló fotót. 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának, amelynek következményeképpen megkezdődött az első világháború. 1933-ban ezen a napon New Yorkban a Postal Telegram Co. bemutatta az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy megrendelhette a kedves vevő a speciális, egyedi szöveges táviratot, amit a szolgáltató személyes módon énekelve telefonon juttatta el a címzethez. A régi szolgáltatás megújított, korszerű változata ma is létezik, egy amerikai cég e-mailen juttatja el a megzenésített szövegeket a címzettekhez. A felsorolt fontos események mellett arról se feledkezzünk meg, hogy ma van a rendszergazdák megbecsülésének világnapja is.

A következő percekben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon, július 28-án születtek. 1866-ban látott napvilágot Beatrix Potter, angol szerző, aki gyerekeknek szóló állatmeséket írt. Ő Peter Rabbit, Jeremy Fisher, Jemima Puddle Duck, Mrs. Tiggle Wiggle és számos egyéb állatfigura megalkotója, amelyeket könyveiben szerepeltetett. 1889-ben ezen a napon született Nyírő József, erdélyi magyar író, aki középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a teológiát pedig Gyulafehérváron és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1912-ben Nagyszebenben katolikus pappá szentelték. 1919-ig mint plébános tevékenykedett, majd kilépett a papi rendből és írással foglalkozott. 1938-ban a Kolozsváron megjelenő Keleti Újság felelős szerkesztője lett. Nevezetesebb művei Sibói Bölény, Mádi falvi veszedelem, Isten igájában, Kopjafák, Húsz Bence. Művei közül néhányat idegen nyelvekre is lefordítottak és megfilmesítettek. 1902-ben jött világra Sir Karl Raimund Popper, osztrák származású angol filozófus, aki fő eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia és politika filozófia területén ért el a 20. század legbefolyásosabb filozófusainak egyike. 1915-ben ezen a napon született Charles H. Townes, fizikai Nobel-díjas tudós, a lézer egyik feltalálója. Townes számos szabadalommal rendelkezett a lézert illetően, emellett ő volt az, aki feltalálta a mézert, amelyek mára az atomóráknak és a rádiótávcsöveknek nélkülözhetetlen komponensévé váltak. Klasszikus reneszánsz embernek tartották, aki számos, egymástól jelentősen különböző dologhoz értett, például ő mérte meg a tejútrendszer közepén található szupermasszív fekete lyuk tömegét is. 1964-ben pedig elnyerte a fizikai Nobel-díjat Nikolaj Basov és Alexander Prohorov mellett. 1942-ben látott napvilágot Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus, festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. 1945-ben ezen a napon jött világra Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva megalkotta Garfieldot, akit nagyapjáról James A. Garfield Davisről nevezett el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is egyezett Garfielddal. Emellett a rajzoló saját személyisége is részben jelen van a karakteralkotásban, mint például a természet iránti kötődése és szeretete, ugyanakkor Johnnak, akár csak neki is, kedvenc sportja a golf.

Végül pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon, július 28-án tértek örök nyugalomra. 1741-ben hunyt el Vivaldi, az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1750-ben ezen a napon szűnt meg létezni Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere, aki a 17. század elejéig visszavezethető Bach dinasztia legjelentősebb alakjának számított. Apjától és bátyjától tanult zenélni, weimari udvarban és templomban orgonált. Weimar után a kötheni herceg szolgálatába állt, itt komponálta kamara és versenyműveinek jelentős részét. Elnyerte a lipcsei Tamás templom kántori állását, a komponálás és a templomi tevékenysége mellett elvállalta a Collegium Musicum igazgatását is. Élete végére megvakult, művei zeneszerzők nemzedékeire hatottak, a barokk hangszeres polifónia fejlődésének csúcspontjára érkezett, a fuga általa nyerte el a legtökéletesebb formáját. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál. Művészete a barokkor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1907-ben tért örök nyugalomra Törlei József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1940-ben ezen a napon hunyt el Kellner Gyula atléta, aki az 1896-os első újkori olimpián bronzérmes lett maratoni futásban, és máig is ő az egyetlen magyar olimpiai érmes ebben a versenyszámban. 1998-ban szűnt meg létezni Zbigniew Herbert, lengyel költő, esszéista, drámaíró, rádiójátékíró és moralista.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Prózsa Lila Zsuzsannával. A következőkben Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Mai kuktarovatunkban egy különleges tészta receptet hozok el önöknek, amely ma a fokhagymás citromos fuszilli.

Nézzük, milyen hozzávalók szükségesek, ha négy személyre készítjük. 500 g fuzili tészta, lehetőleg kukoricalisztből készült, 8 kereszt fokhagyma, 2 citromból nyert citromlé, 40 darab koktélparadicsom, bazsalikom ízlés szerint, bors ízlés szerint, só ízlés szerint és 1 deciliter olívaolaj. Most pedig lássuk az elkészítést. A tésztát feltesszük főni enyhén sós vízbe. A kukoricalisztből készült fuzillét 10-12 percig kell főzni. Közben megpucoljuk a fokhagymát, megmossuk a koktélparadicsomokat, ha nincs, kockára vágott paradicsom is megfelel, és kifacsarjuk a citromlevét. Miután megfőtt a tészta, leszűrjük és egy tálba tesszük, majd rázúzzuk a fokhagymát, meglocsoljuk a citromlévát, hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk. A végén ráaprítjuk a friss bazsalikomot, és meglocsoljuk olívát.

pedig lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre szeretnénk elkészíteni a fokhagymás citromos fuszillit. 500 g fuszilli tészta, 8 gereszt fokhagyma, 2 citromból nyert citromlé, 40 darab koktélparadicsom, bazsalikom ízlés szerint, bors ízlés szerint, só ízlés szerint és 1 dl olívaolaj. Ez az egyik legegyszerűbb recept, ami legalább olyan finom, mint amilyen könnyű elkészíteni, és ízlés szerint lehet variálni a hozzávalókat, hiszen majdnem minden zöldséggel megy. Az alapja a pasta aglio e olio, ami nem más, mint a fokhagymás olívaolaj

0: kedves hallgatóinknak a fokhagymás citromos fuszili receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a nosalti.hu oldalán megtalálható a recept. Koktorovatunkkal legközelebb. Holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Én jó főzést kívánok és jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Az elmúlt percekben Kukta rovatunkat hallhatták, holnap legközelebb ugyanekkor, ugyanebben az időpontban hallhatják. Most pedig ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Július 28-án Szeréna, Botond és Szabolcs napját ünnepeljük. Lássuk, honnan is származnak ezek a nevek. A latin eredetű Szeréna női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám. A botond régi magyar férfi név, a buzogány jelentésű bot szó származékának tekinthető, illetve buzogányos harcost is jelent. A szabolcs régi magyar férfi név, amelynek eredetére a szavában bölcs etimológiát szokás megadni. Más feltételezések szerint a coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik, más feltevés szerint pedig a szab igének a megállapít, lerögzít jelentéséből magyarázott árpádkori szabó személyi név cső kicsinyítő képzős származéka. Egykor szabócs alakban is előfordult. Hangtanilag a szabír szó kicsinyítő képzős alakja is lehet. Köszöntjük tehát Szeréna, Botond és Szabolcs nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy egyéb fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, július 28-án. Isten éltesse sokáig őket! A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük!
4: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Bagosi Brothers Company Olyan ő című dalával. A következő percekben még egyet a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 28-án, kedreggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Nyírő József erdélyi magyar írótollából származik, és így hangzik. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan friss híreket hallhatnak, utána jó hírt csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra. Most hírösszefoglalónk következik.

0: Híreink először címszavakban. A bukaresti orosz nagykövet szerint újabb propagandafogás a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügye. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt akadályozza az európai források lehívását. Elfogadta a Szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését előíró tervezetet. 11. alkalommal szervezik meg az idei Méra Világzenei Csűrfesztivált. Most pedig következzenek a részletek. Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok, közölte tegnap Oroszország bukaresti nagykövetsége, miután Vlagyimir Lipajev nagykövetet bekérették a román külügyminisztériumba a román légtérbe sorozatosan behatoló drónok ügyében. Az orosz diplomáciai képviselet sajtóirodája szerint a nagykövetség egyik munkatársának semmivel sem indokolt kiutasítása nem marad válasz nélkül. A közlemény szerint a nagykövet a külügyminisztériumban kategorikusan visszautasította a szerinte megalapozottlan vádakat. Közölte a román féllel, hogy a légtérsértő drónok ügye újabb propagandafogás, amelynek célja megakadályozni az Ukrajna Fekete-tengeri és Dunai kikötői infrastruktúrája elleni orosz csapások folytatását. Az orosz fél szerint ezt az infrastruktúrát a NATO katonai szállítmányok és fegyverek célbajuttatására használja. Vlagyimir Lipajev arra is figyelmeztetett, hogy veszélyesen ne tovább élezni a feszültséget Oroszországgal. A diplomata szerint Románia közvetlenül belesodródik az ukrajnai háborúba, ha a román légvédelem a határon túl is beavatkozik, olvasható a közleményben. Románia nem engedheti meg magának, hogy a Szociáldemokrata Párt politikai számításai miatt elakadjanak a beruházások és az európai források lehívása, közölte tegnap a Nemzeti Liberális Párt. A liberálisok arra reagáltak, hogy a PESZEDE a bukaresti ítélőtáblához és a legfőbb ügyészséghez fordul, amiért szerintük a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Közleményében a Penele visszautasította a PESZEDE vágyait, hangsúlyozva, hogy az ügyvivő kormány az alkotmány és a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával járt el. A párt szerint a Bolozsán kabinet által elfogadott jogszabályok célja Románia érdekeinek védelme, a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségek teljesítése és az uniós források elvesztésének elkerülése volt. A Penele szerint a PESZEDE olyan intézkedéseket támad, amelyek a beruházások védelmét, az infrastruktúra fejlesztését és Románia európai kötelezettségeinek teljesítését szolgálják. A Szenátus tegnap elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 116 támogató szavazattal és 8 tartózkodással fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-ig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj és üzemanyagpiacon. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell. A tervezett dinamikus jövedéki adócsökkentést is előír. A normál gázolaj jövedéki adója a piaci mutatók alakulásától függően 5-25% közötti mértékben csökkenhet. A pénzügyminisztérium havonta 2-szer felülvizsgálja a csökkenés mértékét a versenytanács hivatalos adatai alapján. Tizenegyedik alkalommal várja tárt karokkal Méra a világzene és népzene szerelmeseit Csűrfesztiváljára. Július 30 és augusztus 2 között a kalotaszegi falu otthont ad a világ különböző pontjairól érkező előadóknak. Felcsendülnek majd dél-amerikai és kenyai dallamok, érkeznek zenekarok Mongóliából, Spanyolországból, Grúziából és Lengyelországból is, illetve magyarországi és hazai világzenészek is helyet kapnak a Csűrben. A koncertek és zenei foglalkozások mellett minden évben színes nappali programokkal készülnek a szervezők. Idén is lesznek gyermekfoglalkozások a Csőrfiában, gasztroudvar és beszélgetések a Bivaj Múzeumnál, közösségi szövés, pálinka kóstolás és különböző mesterkurzusok, illetve tánc és népdaloktatás is. Kiemelt programpontként mutatják be a Kallós Zoltán fotókiállítást, illetve a pénteki Kallós 100 című előadást is, amelyben közreműködik a Tokos zenekar, az Üsztürű, a Codobo család, valamint Hideg Anna és Vajas Evelin népdalénekesek is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvárkerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírek legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 44. Zsoltár 9. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szamárság című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 44. Zsoltár 9. verséből. Dicsérjük Istent minden nap, és mind örökké magasztaljuk nevedet. Szela. Az elégedetlenség a sátáni irány, amelyik eltávolít Istentől, abból a tökéletes közelségből, ami az Édenben volt. Az Éden az atya és embergyermek zavartalan együttlétét jelenti, ahol minden, mint egy terített asztalon készen volt. Ez a kert a korabeli embernek kissé mást jelentett, mint ma nekünk. A perzsa királyoknak volt gyönyörű gondozott kertjük, ahol csak ők és akiket oda beengedtek, azok léphettek be. Az a hely, ahova a kis ember kíváncsian vágyott, de tudta, hogy oda sohasem léphet be. A mindenség királya, mennyei atyánk minket, embergyermekeit ide, az ő legszebb és legféltettebb helyén kezdett nevelni. Ebből az állapotból, aminek koronája az volt, hogy együtt lehettünk az örökkévalóval, ebből lépett ki elégedetlensége miatt az ember. A lázadó, sohasem elég lelkület, ami gyakran gyökeret ver bennünk, ezért a téves, a félrevezető, az a bizonyos széles út, ami a veszedelemre vezet, ahogy Jézus mondta. Ehelyett most járjuk végig együtt Istennel eddigi életünket és környezetünket, ahol vagyunk. Vegyük észre boldog rácsodálkozással annak minden szép és jó részletét. Keressük meg, fedezzük fel tudatosan mindenben azt, ami szép és jó. Mert amit keres az ember, arra áll be a szeme, a gondolkodása, és azt veszi észre inkább. És természetesen abból is talál majd többet. Kötelező a hálás szemüveg felvevése. Különben az elégedetlenségünk kerül előtérbe. Az pedig rosszra vezet. Ezért a hálás sétát folyamatosan, rendszeresen kell gyakorolni naponta. Hozzátéve még azt, aki a legfontosabb, mennyei atyánkat, Istent, ahogy a Zsoltáros tanítja. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Mindenért, amiért hálásak vagyunk. Ebben benne vannak a nehéz tapasztalatok is, amelyel tanított minket Isten. Ezeket is mind kössük össze ővele. Kezdhetjük a legkönnyebbel, például azzal, hogy de szép ez a virág. Ez már egy jó lépés, de ezzel még csak egy lábunk mozdult. A második lépéssel lesz teljes. Milyen szép virágot készített nekem mennyei atyám. Vagy milyen jó ízű gyümölcsöt teremtett nekem gondviselőm. Így érkezünk vissza és kötődünk hálásan újra mennyei atyánkhoz, minden nap és majd örökre. Mindörökké magasztaljuk nevedet, mondja a helyes útra visszatért zsoltáríró, mert a most megkezdett hálás leltározásunk majd az örökké valóságban folytatódik. Az olyan lesz, mint amikor a pusztából az ígéret tejjel és mézzel folyó földjére az Édenkertbe visszatérhet a fáradt vándor. Ott boldogan néz körül, és nem győzi megköszönni mindazt, amit ott talál, amit ma el sem tud képzelni az ember. Olyan sok a jó, amiért hálás, hogy mindezt megköszönni és mindennek örvendeni, az örökké valóságra lesz szükség. Meg lehet ezt sugallja Zsoltárban az ezután következő szela szó, aminek a jelentését pontosan nem tudjuk. Meg lehet, hogy valamilyen zenei utalás ez. Sokan szünetnek, megállásnak, zenei közjátéknak sejtik.
Itt találó lenne ez, mert azt üzenné, a hálaadásban, Isten dicséretében kell megállni, megpihenni. Ezt kell minél hosszabbra nyújtani az örökké valóságig. Mennyei atyám, sokat ismételt kérésem és panaszom helyett, ma csak köszönök neked mindent. Amen.

Szamárság. Az apa az istállóba akarta vezetni a szamarat. A szamár csökönyösködött. Az apa húzni kezdte a kötőfékénél, egyre erősebben, ahogy csak tudta. Az apa beleizzadt. A szamár megvetette négy lábát, nem mozdult. A fiú figyelmesen szemlélte a jelenetet. Kicsit mosolygott, de sajnálta is az apját. Várt. Az apa nem bírta tovább. Dühöngött, káromkodott, aztán feladta. A fiú megmozdult. Odament a szamárhoz. Egy gyors mozdulattal elkapta az állat farkát, és teljes erejéből elkezdte hátrafelé húzni. A szamár hatalmas ugrással bevetette magát az istállóba. A fiút Milton Erickson-nak hívták. Felnőve a 20. század egyik legnagyobb pszichológusa lett.

0: Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Prédikátor könyve 4. részének 13. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szamárság című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 28-án, kedd reggel ébresztő információs magazin műsorunk utolsó fél órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Nyírő József erdélyi magyar írótollából származik, és így hangzik. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan aktuális összeállításunkat hallhatják, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

0: Híreink először címszavakban. A bukaresti orosz nagykövet szerint újabb propagandafogás a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügye. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt akadályozza az európai források lehívását. Elfogadta a Szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését előíró tervezetet. 11. alkalommal szervezik meg az idei Méra Világzenei Csűrfesztivált. Most pedig következzenek a részletek. Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok. Közölte tegnap Oroszország bukaresti nagykövetsége, miután Vlagyimir Lipajev nagykövetet bekérették a román külügyminisztériumba a román légtérbe sorozatosan behatoló drónok ügyében. Az orosz diplomáciai képviselet sajtóirodája szerint a nagykövetség egyik munkatársának semmivel sem indokolt kiutasítása nem marad válasz nélkül. Vlagyimir Lipajev arra is figyelmeztetett, hogy veszélyes lenne tovább élezni a feszültséget Oroszországgal. A diplomata szerint Románia közvetlenül belesodródik az ukrajnai háborúba, ha a román légvédelem a határon túl is beavatkozik, olvasható a közleményben. Románia nem engedheti meg magának, hogy a Szociáldemokrata Párt politikai számításai miatt elakadjanak a beruházások és az európai források lehívása, közölte tegnap a Nemzeti Liberális Párt. A liberálisok arra reagáltak, hogy a PESZEDE a bukaresti ítélőtáblához és a legfőbb ügyészséghez fordul, amiért szerintük a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Közleményében a PENELE visszautasította a PESZEDE vágyait, hangsúlyozva, hogy az ügyvivő kormány az alkotmány és a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával járt el. A Szenátus tegnap elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 116 támogató szavazattal és 8 tartózkodással fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-ig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. 11. alkalommal várja tártkarokkal Méra a világzene és népzene szerelmeseit Csűrfesztiváljára. Július 30 és augusztus 2 között a kalotaszegi falu otthont ad a világ különböző pontjairól érkező előadóknak. Felcsendülnek majd dél-amerikai és kenyai dallamok, érkeznek zenekarok Mongóliából, Spanyolországból, Grúziából és Lengyelországból is, illetve magyarországi és hazai világzenészek is helyet kapnak a Csűrben. A koncertek és zenei foglalkozások mellett minden évben színes nappali programokkal készülnek a szervezők. Idén is lesznek gyermekfoglalkozások a Csűrfiában, gasztroudvar és beszélgetések a Bivaj Múzeumnál, közösségi szövés, pálinkakóstolás és különböző mesterkurzusok, illetve tánc és népdaloktatás is. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el. Az elmúlt percekben híreinket hallhatták. A következőkben aktuális összeállításunk következik, amelynek mai témája hagyomány és innováció. Kolozsváron szervezik a 35. RMKT vándorgyűlést. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely idén Kolozsváron szervezi meg 35. alkalommal a vándorgyűlést. A szervezet ezzel együtt a rendezvény célja a közösségépítés mellett, hogy anyanyelven biztosítson hozzáférést a gazdaság legfrissebb információihoz. A szervezetről és a vándorgyűlésről Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk. A riporter Pilbát Kincső.
1: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság RMKT a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely konferenciákkal, képzésekkel és közösségi programokkal járul hozzá a szakmai fejlődéshez és az együttműködések erősítéséhez. Egyik kiemelkedő szakmai fórumuk a Vándorgyűlés, amelyet idén 35. alkalommal Kolozsváron szerveznek. A konferenciáról Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk. Először a Romániai Magyar Közgazdásztársaságról, az RMKT-ről beszéljünk egy keveset, hogy ismerjük meg a szervezetet.
2: Előre el kell mondjam, hogy nem lesz könnyű röviden, mert egy 36 éves múltú civil szervezetről beszélünk, amelynek kezdetektől az a célja, hogy a közgazdaságtant népszerűsítse, és az anyanyelven való információhoz való jutást támogassa. És ennek a célnak megfelelően 35. éve szervezzük már a vándorgyűléseinket. Az RMKT egy országos ernyőszervezettel rendelkezik, és ez alatt vannak a fiók szervezeteink. Összesen 10 darab fiók szervezet Erdély különböző városaiban, illetve Bukarestben is. Körülbelül 400 aktív taggal rendelkezünk, a tagsági nyilvántartásunk viszont olyan 2000 ember tartalmaz. Bárki tagunk lehet, aki közgazdász vagy közgazdaság iránt érdeklődik, és végül is, hogyha azt nézzük, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a gazdasági kérdések elkerülhetetlenek. Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy bárki, akit ez érdekel, az a tagunk vagy a szimpatizásaink köréhez szívesen látunk.
1: Igen, itt említésre került a Vándorgyűlés, ami idén 35. alkalommal itt Kolozsváron lesz megszervezve. Erről mit kell tudni, pontosabban hol, mikor szervezik, milyen címmel?
2: A Vándorgyűlés az a Romániai Magyar Közgazdásztársaság zászlós rendezvénye. Azért Vándorgyűlés, mert minden évben más-más helyszínre visszük, Erdély különböző városaiban, illetve egyszer már voltunk Bukarestben is. Kolozsváron 2020-ban volt utoljára Vándorgyűlés, az akkori járványügyi szabályoknak megfelelően kicsit korlátozott részvétellel, és most a 35. Vándorgyűlés szeptember 24-26 között fog zajlani Kolozsváron. A rendezvény fő helyszíne az a Farkas utcai Bábesbolyi Egyetem központi épülete, illetve az amellett levő Aula Magna. A szekcióüléseink is az egyetem épületében fognak helyet kapni. A hagyományos díszvacsoránk, amely egyfajta közgazdászbál is, ez egy különleges helyszínen lesz majd a Gyalui Várkastélyban, és úgy gondoljuk, hogy a szakmaiságon túl a találkozási lehetőségeken és közösségépítés mellett egy különleges kikapcsolási, szórakozási lehetőséget is fogunk nyújtani a résztvevőknek. Ezen túlmenően a Vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto Vándorgyűlés témaköré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kiadhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrása, HR-rel foglalkozó szekciónk. Minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni. Az előadóink megtekinthetőek már a rendezvény honlapján, úgyhogy erről nem szeretnék most itt különösebben sokat részletezni.
1: Mi a Vándorgyűlés célkitűzése, és úgy igazából kiknek szól, kik azok, akik mindenképp vegyenek részt rajta?
2: A Vándorgyűlés az elsősorban nyilvánvalóan az RMKT tagjainak, szimpatizásainak szól. Fel szeretném hívni a figyelmet arra viszont, hogy ez most már hagyományosan minden városban az elmúlt 4 évben, ahol Vándorgyűléssel voltunk, megjelentek olyan résztvevők, akik nem tartoznak az RMKT berkeibe, viszont őket érdekelt a téma. És fontosnak tartom azt, hogy mindenikünk életét valamilyen formában, direktbe vagy indirekt módon a gazdasági jelenségek befolyásolnak. És akkor ebből minél több mindent értünk meg, vagy minél több minden tisztázódik egy-egy szakmai előadás, vagy egy-egy panelbeszélgetés szekció kerekasztalon belül, annál tájékozottabb és gazdaságilag felkészültebb társadalmi szereplőkkel találkozunk, és ebben látjuk a Vándorgyűlésnek is, és a szervezetünknek is az egyik fő célját, hogy a gazdasági nevelést, gazdasági információhoz való hozzájutást anyanyelven támogassuk. Szakmaiságon túl egy jó közösségépítés. hasonló dolgok iránt érdeklődő, nyitott, értelmes emberekkel való találkozási lehetőség, amit úgy gondolom, hogy főleg a mai rohanó és online dominált, social media által dominált világban nagyon nagy hangsúly kell legyen, és kiemelkedő hangsúly kell kerüljön a személyes találkozókra, a személyes kapcsolatokra. Ezeknek a szerepe úgy gondolom, hogy fel fog még értékelődni a jövőben.
1: Hol tájékozódhatnak az érdeklődők, honnan szerezhetnek több információt?
2: A vándorgyűlés az RMKT honlapján, rmkt.vg.ro címen, illetve a Facebook oldalon és más social media felületeken is elérhető, és rendszeresen jelentkezünk hírlevelekkel a vándorgyűlés kapcsán mindenkinek, aki a levelezési listánkon benne van.
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, a következőkben a nap áhítatát hallgathatják meg, amit ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsol.
3: A mai áhítat címe Béketeremtők. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál apostol Róma beliekhez írt levele, 12. részének 18. verse. Ma Lilian Saldana Campos, kubai testvérünk gondolatait osztom meg hallgatóinkkal. Egy nap a gyülekezetünkbe járó gyermekeket meghívták egy festőversenyre. A 10 éves lányom és a barátnője elhatározták, hogy ők is beneveznek. Otthon észrevettem, hogy élinken beszélgetnek valamiről, és megkérdeztem, mi a vita tárgya. Nem tudták eldönteni, hogy mi legyen a képek témája. Így leültem velük, és segítettem nekik egyességre jutni. Örömmel vállaltam ezt a közvetítő szerepet. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy Isten szól hozzám. A Róma beliekhez írt levél 12. részének 18. verse jutott eszembe, ami arra bíztat bennünket, hogy szeressük a békességet, és legyünk béketeremtők. Pál apostol Filippiekhez írt levele, 4. részének 3 versében 2 hívő emberről olvasunk, akik nem voltak egy véleményen. Mindketten aktív szerepet játszottak az evangélium terjesztésében. Pál megkért egy 3. felet, hogy lépjen közbe, és akadályozza meg közöttük a további nézeteltéréseket. Előfordult, hogy nekem is voltak hasonló élményeim más keresztény testvérekkel. A lányom és a barátnője közötti kisebb nézeteltérésen keresztül Isten megmutatta, hogy mennyire fontos ezeknek a problémáknak a gyors megoldása. Ha van valaki, akivel nem vagyok egy véleményen vagy konfliktusba kerülök, akkor igyekezzek a békességre.

Imádkozzunk. Békesség Istene, vezess minket, hogy segítségeddel mindig béketeremtők lehessünk. Ámen. Isten gyermekeként béketeremtő akarok lenni. Vaja a mai áhítat szerzője, Lilian Saldana Campos, kubai testvérünk. Ma imádkozzunk a nekünk példát adó gyermekekért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet Majonicskó Mihály Noémi tolmácsolt. A következő percekben az Ararat Worship énekel.

Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende kolléganőm számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Precedens nélküli jogi lépéseket tervez a szociáldemokrata párt a Bolozsán kormány ellen. Elfogadta a szenátus. Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben a minisztérium. A közlekedési államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A bukaresti ítélőtáblához és a legfőbb ügyészséghez fordul a szociáldemokrata párt, amiért szerinte a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Tegnapi közleményükben a szociáldemokraták felszólították a menesztett kormányt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányt, ugyanakkor precedens nélküli és határozott jogi lépéseket helyeztek kilátásba velük szemben. Meglátásuk szerint az ügyvivői kabinet súlyosan megsérti az alkotmányt, amikor az adminisztratív hatáskörét túllépve olyan határozatokat és közpolitikákat kezdeményez, amelyeknek hosszú távú hatásai vannak. Ennek nyomán ma kérni fogják a bukaresti ítélőtáblától, hogy függessze fel a hivatalos közlönyben már megjelent határozatokat. Ugyanakkor a legfőbb ügyészségben is panaszt emelnek,

0: hogy az ügyészek hatáskörükön belül vizsgálják ki az intézkedések büntetőjogi következményeit. A PSD szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely tiszteletben tartja az alkotmányt, nem pedig olyanra, amely saját érdekei szerint értelmezi át. Elfogadta a Szenátus a törvénytervezetet tegnap, amely szerint szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást azok, akik 2025. július 31-ig előszerződést kötöttek. A jelenlegi jogszabályok szerint augusztus 1-től 9-ről 21%-ra nő a lakások áfája. Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. A szervezet szerint a törvény hatályba lépésétől 2026. szeptember 30-áig egy magánszemély egyedül vagy más magánszemélyel együtt egyetlen lakást vásárolhat 9%-os kedvezményes áfával, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 négyzetmétert, értéke pedig a hozzátartozó telekkel együtt nem haladja meg a 600 ezer lejt áfa nélkül. A politikus szerint a szeptember 30-ai határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. A törvénytervezetet a képviselőház vitatja meg döntőházként. Az Egészségügyi Minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot, közölte tegnap a Facebook oldalán az intézmény. A bejegyzés szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közösen elvégzett elemzés alapján 7805,5 álláshely felszabadítását javasolják az állami egészségügyi intézményekben, 7360 poszt betöltésére a kórházak, 445,5 betöltésére pedig a megyei mentőszolgálatok hirdethetnek versenyvizsgát. A kórházak számára javasolt 7360 álláshelyből 1336 orvosi, 2923 asszisztensi, 2823 kisegítő személyzeti, betegápolói, betegszállítói és más hasonló poszt, 278-at pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és orvosfizikusoknak szabadítanak fel. A minisztérium szerint az összetettebb orvosi tevékenységet végző és nehezebb eseteket ellátó kórházaknál több álláshelyet hagynak jóvá, míg az alacsonyabb aktivitású intézmények esetében a szükségletekhez igazították a számokat. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítésén, közölte tegnap Facebook oldalán Horáciu Koszmá. A Közlekedési Minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék az országos helyreállítási tervben vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelentené Románia számára. A teljes vasútvonalon 2028-ban fejeződnek be a munkálatok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A vészhelyzetekre látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ro
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Ficseri Gyermekstúdió.
1: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
0: Bentlakásos idős otthon a Debrecen Bánki Református Egyházközségben.
2: Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból, illetőleg baráti vállalkozóknak a baráti segítségnyújtásával tudtuk megvalósítani ezt az épületet.
0: Kiemelkedő érettségi eredmények a református középiskolákban.
3: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 százszázalékos volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
1: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjének a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kérlek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését.

0: És hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak reménykedni merek, remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál' a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, ficseri gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
0: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
1: Igen, ez
0: legyenek.
1: mennyire fontos
0: Mert
1: kérdéskör, igen.
0: igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit, nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni, szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
0: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
2: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Az anyaország. A Debrecenbánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsőde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. A riporter Papp Beatrix.
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb mérföldköve az volt a Bánki Református Gyülekezet életében, hogy az idén átadták a református idősek otthonát Bánkon. Mit gondol mindenről Buzás Dénes lelkipásztor?
2: Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból, illetőleg baráti vállalkozóknak a baráti segítségnyújtásával tudtuk megvalósítani ezt az épületet. Ennek a felépítését 1200 négyzetméter, hát a mai korban egy igen erős műszaki tartalommal, szerintem Magyarországon egyedülálló módon épült fel, padlófűtés, mennyezethűtés, fűtés van benne, minden szobának 29 lakószoba van egyébként benne, szükséges kiszolgáló helyiségekkel, orvosi helyiségekkel együtt, 29 szobában 29 fűtéskör van, minden szobában saját maguknak tudják szabályozni egyedileg a fűtést a lakók. Egyágyas és kétágyas szobák vannak, ugye minden szobában, ahol bútorzatot kértek, ott 6 ponton állítható motoros ágyakat, ilyen fa mintás, dizájnos motoros ágyakat telepítettünk. Ezeket külföldről hozattuk be baráti segítséggel. Tűzgátló ajtók, 3 rétegű nyilászáró, hőszivattyús fűtés, wifi hálózat a teljes épületben, optikai internet minden szobában, digitális tévévonal, fürdőszoba minden szobában, cirkulációs melegvízrendszer, mint a hotelekben, tehát kinyitom a melegvízcsapot, és akkor egyből jön, nem kell 5 percet várni rá. Ezt mi bruttó 461 millió forintból valósítottuk meg. Hát ennek a négyzetméter árát, hogyha visszaosztjuk, akkor az bruttó 384 ezer forintos négyzetméter ár. Hát ennyiből semmit nem lehet konkrétan építeni, nem az, hogy ilyen műszaki tartalmú épületet.
1: Akkor ez egy hotel szintű építmény, így van?
2: Így van, szó szerint így érzik magukat a lakók is, tehát naponta hallok vissza a dicsérő szavakat, amúgy tele van, legalább 50-60 ember van már várólistán, és amióta Beatrix ugye működni kezdett az otthon, azóta a működésének is híre ment, nem csak a felépült komfortos épületnek, és azóta az intézmény vezető elmondása szerint naponta 5-6 telefon fut be, hogy van-e még hely, vagy lesz-e folytatás ennek az intézménynek. Nagyon várták ezt debreceni szinten az emberek, és hát ugye a hiányt az is mutatja, hogy baptista egyház is, tudomásom szerint a város ezt megszavazta, hogy segíti, támogatja őket, már amivel tudja. Ők is szeretnének egy idősebb bentlakásos idősek otthonát építeni, de ebben a városban, hát ugye Magyarország második legnagyobb városáról beszélünk. Ha 5 ilyen otthon épülne, most azonnal mindezőtt tele lenne, ez biztos.
1: Mióta fogalmazódott meg az igény Bánkon erre az intézményre?
2: Valójában igény sosem volt rá, tehát nem azért csináltuk, mert igény volt rá. Azt tudjuk, hogy Debrecenben sok, hát így szoktuk mondani, illegális otthon is van, tehát ilyen magánfenntartású, értelmezhetetlen otthonok, ilyen 300-350 ezer forintos havitérítési díjjal, de hát a szükséghelyzet oda viszi sajnos az embereket, mert mikor a nagymamát kiadják a kórházból, akkor nincs kérdés. Tehát azt mondják, hogy kiadják, és hát vigyük valahova, de hova? Hát az őket nem érdekli, de vinni kell valahova, és ebben a helyzetben ugye azonnali elhelyezésre ott vannak ők jobb híján. Na hát nálunk ez inkább úgy merült fel ez a gondolat, hogy évek óta, az elmúlt 15 évben folyamatosan teljesedett ki az intézményünk, amióta ezt az ingatlant a várostól megvásároltuk gyülekezeti használatra. Igazából szociális nappali intézményekkel kezdtük a működésünket, és az oktatási intézmények fenntartása az később tevődött hozzá, lévén, hogy nekünk épületeink nem voltak, tehát mi oktatási intézményt nem átvettünk valahonnan, hanem újakat építettünk és alapítottunk. És így lett bölcsődénk, aztán óvodánk, aztán iskolánk, végül a középiskolánk is. És hát én nekem mindig is az volt a meglátásom, hogy az egyházaknak, az egyházközségeknek a gyakorlati életben ugye két téren van tennivalójuk az emberek életében, a társadalomban, a gyermekek körében és az idősek körében. Hát a középső generáció azok mi vagyunk, az aktív korosztály, de a gyermekekkel és az idősekkel van dolgunk. Hát talán a palettáról ez egy hiányzott, de nem voltunk mi annyira biztosak abban, hogy ezt mi szeretnénk felvállalni. többször kértünk égi útmutatást. Ugye Magyarországon az elmúlt 15-20 évben a bánki gyülekezeten kívül senki más nem kapott kapacitás befogadási engedélyt a minisztériumoktól, egyedül a mi gyülekezetünk. Ez azért úgy kell, hogy megrázza az embereket. Ráadásul ez az engedély, amit kaptunk, lejárt, aztán a törvényi környezet megváltozott, akkor mégiscsak érvényben maradt a minisztériumnak a befogadás, aztán az az engedély is lejárt, utána nyílt egy méltányossági, újra megkértük, újra megkaptuk, ezen már mi is csodálkoztunk, és akkor a sok-sok imádság közepette döntöttünk úgy a vezetőséggel, ők is imádkoztak ezért, hogy Isten mutasson nekünk utat a tekintetben, hogy merjük vagy nem merjük elkezdeni, és ezt egy égi jelnek tekintve végül belevágtunk, de hát Beatrix ezt így tessék elhinni, hogy mondom, hogy 3 évig gondolkodtunk rajta. 3 évig. Úgyhogy megvolt minden biztatásunk, de kicsinyhítőek is voltunk mellette, illetve gyarlók is ennél fogva, de belevágtunk, és utána végigizgultuk ezt az 1 évet, amíg az építés tartott, de a végén, ahogy a gyülekezetünk gondnokasszonya fogalmazta meg, csodaként éltük meg, amikor ez elkészült, és egy nagy kő esett le a szívünkről, amikor megkaptuk a használatba vételi engedélyt, azt követően a működési engedélyt, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy Isten ma is tesz csodákat, hatalmas dolgokat, nekünk pedig megadja azt a lehetőséget, hogy jó eszközök legyünk a kezében, miközben ő csodákat művel.
1: Belakták mostanra, akkor az idős emberek az ott van?
2: Teljes mértékig, tehát teljesen tele van, ahogy mondtam, 50-60 ember már várólistán is van. Ezeknek a zöme, mint utólag kiderült, és látjuk mi is, belátjuk inkább így mondom, egy ágyas szobára vár. Tehát a mai világban mi az első ütemben több kétágyast építettünk, mint egyágyast, de utólag kiderült, hogy sokkal nagyobb igény van az egyágyas apartmanokra. Hát aminek a felépítése részarányosan még drágább, mert ugye nem sokkal kisebb, mint a kétágyas szoba, és hát a felépítése az majd csak nem ugyanannyi, mint egy kétágyas szobái, ahol viszont ugye dupla normatívát kap az intézmény, tehát működés szempontjából ezt mindet figyelembe kell venni, hogy azért tudjuk mai kor viszonyaihoz képest olcsón működtetni, és olcsó térítési díjjal, ugye ez nálunk napi 6000 forint, tehát egy 30 napos hónapban 180 000 forint a térítési díj. Ez ugye annál a komfort fokozatnál, amit itt megélhetnek az emberek, illetve a napi 5-szöri étkezést biztosít az intézmény. Ezt figyelembe véve nem is rossz. Ja, hát és a városban fellehető magánotthonok 350 000 forintos havi térítési díjához képest, ez kereken fel annyi.
1: Hogyan zajlik az életük? Gondolom nyilván a református szellemiség azért előjön a működés és az életük során.
2: Eleve lelki pásztor intézményvezetőt választott a presbitérium, a Balog Attila református lelkész személyében, aki Kárpátaljáról származik, ugye az eszenyi gyülekezetben szolgált ő odát, egészségi okokból gyökerezett meg mostanában itt Magyarországon az elmúlt években, mert ugye neki folyamatos vizsgálatokra van szüksége. Ő esperes is volt a Kárpátaljai egyházkerületben, de amit ő ott már nem vállal tovább, pont az egészségi okokra hivatkozva. És hát mivel itt volt, én úgy érzem, hogy Isten fonta úgy az égi kezével a szálakat, hogy mi összetalálkoztunk, régi barátok vagyunk egyébként, régről ismerem, és egy nagyon hiteles lelkipásztornak tartom. Őt választotta meg vezetőnek a gyülekezet presbitériuma. Amikor feltevődött az a kérdés, hogy inkább szakember, vagy inkább lelki ember legyen a vezetője, akkor nem volt kérdés. Egyöntetű volt a döntés, hogy lelki ember legyen, de szociális szakemberünk is van természetesen. A Kis Zoltán, aki korábban itt a debreceni gyámhivatalnak volt a vezetője, ő a szociális szakemberünk. Őt vettük fel erre a pozícióra, illetve hát van saját gyógytornásza is, saját foglalkoztatója is az otthonnak, remek ápoló személyzete van, szinte 100%-ban rendelkeznek szakápolói végzettséggel, tehát nem gondozókkal látjuk el ezt a feladatot, hanem leginkább ápolókkal, egy-kettő gondozó is van azért, azt el lehet mondani. Hát technikai személyzetet kellett alkalmazni, ugye takarítókat, konyhásokat, és hát én azt veszem észre, hogy nem sok mindenbe kellett beletanuljunk. Persze én ezt előre vetítettem, hogy mivel ez egy új intézmény, és mi még ilyet nem működtettünk, azért arra legyünk felkészülve kellő alázattal, hogy nekünk ebbe bele kell majd tanulni. Minden kis apró dolgot, rész, feladatot meg kell nekünk is tanulni, hogy milyen formában lehet azt a legjobban csinálni. Lesznek tévedéseink, melléfogásaink, amit nagyon gyorsan kell majd kiküszöbölni és más irányba terelni, más módszereket alkalmazva. Kevés ilyen dolog volt, Istennek hála, ami tévedésként tudok esetleg úgy felsorolni. Én azt látom, hogy folyamatosan tanulnak bele a vezetők is, az ápolók is. Össze kell szokni a csapattal, tehát itt azért vadi új lakóközösség gyűlt össze, még a legelső lakófórum az most lesz. Úgyhogy március 1-én már elkezdtük a működést, tehát már Istenek hála a harmadik hónapba léptünk, hogy működünk, és azt tudom mondani, hogy nagyon elégedett a lakóközösség mindennel, reméljük, hogy ez így is marad.
1: Programok vannak?
2: Hát mi ugye a nappali intézményeinknél fogva rendelkezünk tanyagondoki szolgálatokkal, többel is, tehát ugye 5 tanyagondoki személyünk van 4 kocsival, tehát mi a szállításban is tudjuk őket segíteni. Nálunk programok azok folyamatosan voltak eddig is. Tehát inkább azt mondom, hogy a bentlakásos idős otthon lakóközösségének lehetősége van bekapcsolódni a nappali intézmény programjaiba, ami 10 méterre van egyébként az intézménytől egy másik épületben. Hát ott viszont pezseg az élet. Tehát ott évente rengeteg kulturális és egyéb programok vannak, ugye hagyományőrzések, nemzeti ünnepek, kulturális előadások, elkezdve a nyíregyházi vadaspark, vagy a zsibogónak a meglátogatásán keresztül, kastélyoknak a meglátogatása és egyebek, és hát ugye szeretnénk azért azt a lehetőséget is biztosítani akár a lakók számára, hogyha a közelben található szeretteiknek a sírjához, mondjuk halottak napján szeretnének elmenni, akkor ezt mi megpróbáljuk majd nekik lehetővé tenni, megfelelően beosztva a tanyagondokoknak az idejét.
1: Isten tisztelet van külön?
2: Az otthonban folyamatosan vannak áhítatok és imaközösségek, bibliaórák is, emellett pedig ugye vasárnap az a döntés született, de ezt inkább a lakók kérték így, hogy ők szeretnének templomi istentiszteleten részt venni. Mivel viszonylag kevés demens személyünk van egyelőre, azt lehet mondani, hogy ez problémamentesen működik. Ugye járműveink vannak, kisbuszaink, nagybuszaink is egyébként a legnagyobb buszig beleértve, mert iskolabuszt is üzemeltet az iskolánk, és ez hétvégén rendelkezésre áll. Több sofőrünknek van buszjogosítványa is egyébként, nekem magamnak is van, és ugye az embereknek a templomba történő elhordása 1 kilométerre található a Bánki ősi település rész, ahol a templomunk felelhető. Ez nem gond, megoldható, és élnek is a lehetőséggel, mert egy 15-20 ember átlagban, valamikor sokkal több, valamikor csak néhányan kevesebb, de átlag 15-20 fő él is ezzel a lehetőséggel, hogy ők a vasárnap istentiszteleten részt vesznek. Megfelelő személyzet átkíséri őket. Ugye, hát a demensekre azért vigyázni is kell, de ők is remekül alkalmazkodnak az istentiszteletnek a körülményeihez.
1: Volt valamilyen különleges feltétele, hogy bekerüljön ebbe az intézménybe valaki, vagy egyszerűen csak a gyorsaság döntött?
2: Hát szerintem a gyorsaság döntött, ugye ennek törvényi előírásai vannak. Van egy előzetes igényfelmérés, ugye egy előgondozás, így hívják ezt szakszerűen, amikor megállapítják azt, hogy egy embernek naponta mennyi gondozási órára van szüksége. És hát ha az én szerény ismereteim nem tévednek, akkor, hogyha valakinél ez meghaladja a napi 6 óra gondozási szükségletet, akkor ő jogosultá válik, kortól függetlenül, hogy idős otthonba bekerülhessen. Tehát nem kell, feltétlenül kell idősnek lenni, vagy nyugdíjasnak lenni, hogy valaki bekerüljön. Sajnos, hogy fiatal korban is ez a gondozási szükséglet ez jelentkezhet valakinél. Számtalan oka lehet ennek betegség, rokkantság és egyebek. És akkor ez esetben jogosultá válik az idős otthoni elhelyezésre. Onnantól kezdve megint törvényi előírások vannak, hogy ugye székletmintát kell prezentálni, orvosigazolást kell prezentálni, az orvosnak nyilatkoznia kell a gyógyszereiről, kórismerettel kell rendelkezni. Természetesen van olyan kizáró tényező is, hogyha mondjuk például valaki súlyos demenciával vagy közveszélyes demenciával rendelkezne, ehhez nekünk még most a rendelkezésre álló infrastruktúránk nem alkalmas. Ugye az otthonnak az első üteme épült fel 48 férőhelyel, mi a minisztériumtól 100 férőhelyre kaptunk kapacitás befogadást, tehát távlatilag akár bővülhet is majd ez az otthon 100 férőhelyesre. Ehhez az ingatlan mi meg is vásároltuk, a szomszédos posta ingatlan evégre került megvásárlásra, nem csak azért, hogy a postát újraindítsuk, ami bezárt 4 évvel ezelőtt bánkon, és most remekül működik az egyházközség fenntartásában újra, hanem ennek van egy 2000 négyzetméteres szomszédban található területe, viszont itt a városnak a segítségére olyan szempontból mindenképpen szükség van, ez nem anyagi segítség, hanem ez szakmai segítség, hogy ezt át kell minősíteni építési területté, mert a jelenlegi besorolása sajnos nem teszi alkalmassá arra, hogy összevonásra kerüljön a jelenlegi területünkkel. aminek a beépítettségi százalékát kiterjesztve arra, oda simán fel tudnánk építeni egyébként ennek a folytatását.
1: Akkor megvannak a tervek elméletileg?
2: Hát ezt én halkan mondom, hogy igen, terveink azok vannak, de hogy ezt a jóisten mennyire tartja indokoltnak, mert mi azzal is megelégszünk egyébként, ezt túlzás nélkül mondom, hogyha ez így marad, ez az otthon. Ezzel is egy vákumot töltöttünk be a város életében, aminek a városvezetők nagyon örültek. Ezt kifejezték azzal, hogy a hála adó Isten tiszteleten a városvezetéstől a minisztériumi szintig mindenhonnan képviselték magukat, és nekem nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ezzel kifejezték azt, hogy a város hálás érte, hogy ezt egy pici református gyülekezet önerőből megvalósította. Meglátjuk, hogy ha Isten úgy akarja, akkor én azt gondolom, a város sem fog elzárkózni attól, hogy megoldást keressen ennek a területnek az átminősítésére, és utána pedig a vállalkozó barátainkon múlik, szerintem ők továbbra is fenntartják ezt a jó indulatot az egyházközséggel szemben, látva azt, hogy mire fordítottuk az eddigi segítségüket, és segíteni fognak ebben, ezt szinte biztosan mondhatom.
0: Az elmúlt percekben Papp Beatrix interjúját hallhatták.

Erdély. Feldolgozták az idei érettségi vizsgaeredményeit. Az erdélyi református középiskolák idén is kiemelkedően teljesítettek. A 8 intézmény közül 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy pedig 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, majd Török Zoltán, a kolozsvári református kollégium igazgatója,

0: az intézmény idei érettségi eredményeit ismertette a riporter Pilbá Kincső.
1: Feldolgozták az idei érettségi eredményeket. A 8 erdélyi református középiskolából 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy 8-25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk. Mit tud elmondani összességében a református iskolák érettségi átlagáról százalékokban nézve ezt az eredményt?
2: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 5-ben 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett. Ez úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon jó eredmény, ugyanis országos szinten az óvások után 76,9% volt az érettségi arány, tehát akkor messze az országos átlag fölött vagyunk. Természetesen rögtön hozzáteszem azt is, hogy sok-sok évnek a munkája van ebben. Nagyon örvendünk annak, hogy szinte mindegyik intézményünkben, tehát ott is, ahol nem volt 100%-os az érettségi arány, most már 90% körüli. Nagyon örvendünk annak is, hogy az a módosítás, vagy az a változás, amit a érettségiző diákok, valamint a képességi vizsgára jelentkező diákok esetében bevezettek, hogy nem anyanyelvként tanulják, és nem is úgy vizsgáznak román nyelvből, ez egy óriási segítség volt. Nem azt jelenti, hogy mindig könnyebb esetleg a vizsgatétel, mint a román anyanyelvűeknek. Magában az értékelésben látjuk, hogy mennyit segített. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy több intézményünkben évek óta próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel román nyelvet is tanítani, és van olyan kísérleti iskolánk, például a Sepsiszentgyörgyön és a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol részt vesznek egy ilyen programban, amelynek az a lényege, hogy 12. osztályban, annak a főképpen az utolsó felében az érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és sokkal több órájuk van azokból a tantárgyakból, és ott is látjuk is már ennek az eredményét.
1: Céle az, hogy 100%-os legyen az átmenési arány az iskolákban, minden iskolában.
2: Természetesen azt mondanánk, hogy persze ez a célunk, és ezt szeretnénk. Azonban az idén is volt olyan visszajelzésünk az egyik iskolánk részéről, ahol megközelítette a 100%-ot, de nem volt 100%-os a sikeres érettségizőknek a száma. A iskolának a vezetője hozzátette, hogy azért, mert hogy az érettségizők között sajátos nevelési igényű tanulók is voltak. Amíg sajnos még mindig előfordul az a gyakorlat egyes intézményekben, hogy nem engednek mindenkit érettségizni, vagy 12. osztályban esetleg valakit megbuntatnak csak azért, hogy ne rontsa az érettségi statisztikákat. Intézményeinkben mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, és hogyha valaki felvételt nyer az iskoláinkban, akkor mi megpróbáljuk a saját képességéhez képest nevelni és fejleszteni, és sok esetben láttuk azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is sikeresen érettségiznek, de hogyha nem, akkor nekünk ez nem gond, mert úgy gondoljuk, hogy ez is belefér a keresztény iskolának a képébe.
1: A kolozsvári református kollégium teljesítményéről Török Zoltán igazgató beszélt. Hogyan nézett ki az érettségi az idei tanévben a református kollégiumban? Hányan jelentkeztek? Milyen eredmények születtek?
3: Ebben a tanévben a két osztályunkban összesen 60 diák végzett. Ebből a 60 diákból 59-en voltak és vettek részt az érettségi minden szakaszában. Tehát itt a kompetenciavizsgákra gondolok, nyelvvizsgára, digitalizálás, ugyebár, és utána a 4 írásbeli próbára. Ez az 59 diák, büszkék vagyunk rájuk, mert mind az 59 sikeresen érettségizett. Egyetlen egy kérdőjel volt. Egy kislányunk első javítás után biológiából csak 4,90-et kapott, tehát így akkor nem volt meg az átmenője, de viszont az újrajavításnál 5,55-re javult a jegye, úgyhogy így simán ő is átment. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 59-ből akik részt vettek, mind az 59-en sikeresen vizsgáztak. Az iskola átlagunk is, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, tehát 8-21-es ez az átlag, és hogyha százalékba vesszük az összesen 60 diák, és ebből, hogy átment 59, akkor 98,33. Na de most ez a másik diákunk is az írásbeliken részt vehetett volna, nem tudjuk, hogy mi lett volna az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy az is sikeresen vizsgázott. De bízunk benne, hogy el tud menni ősszel érettségizni, és akkor majd a pótérettségi, őszérettségi után akkor azt tudjuk mondani, hogy 100%-os ez az évfolyamunk is. Mivel 100%-osak voltunk a tavaly is, 100%-osak voltunk tavaly előtt is. Én egy kicsikét itt lebontottam tantárgyakra, amit ki szeretnék emelni, a román nyelv, ami mindig nagyon-nagyon nehéz azoknak a diákoknak, ugyebár aki magyar tagozaton végzik tanulmányaikat, hát az átlagunk az 8-21. A magyar az egy kicsit jobb, az 8-25, a történelem is 8 fölött van, a történelem az 8-13, az anatómia, biológia, mert ott is többen érettségiztek, ez például, ez már a választott tantárgyak. A román, a magyar, a történelem, a matematika, tehát ezek voltak a kötelező tantárgyak. A választott tantárgyaknál, hát az anatómia 8-36, a földrajz az 8.37, a kémiánk az 8.75, a pszichológia az 8.23, és még van itt az info, aki vizsgázott infóból is, az 8.90, és a fizika az 7.28. De ez a 7.28 is, azt kell tudni, hogy az a diákunk, aki saját nevelési igényű gyerek, diák volt, románul ez a csesszes diák, ugyebár, tehát ő fizikából vizsgázott, és na, ott volt kisebb a jegy, 5 valamennyi, most már fejből nem tudom, hogy mennyi. De összefoglalva, én nagyon meg vagyok elégedve, és ez azt jelenti, hogy a diákjaink nagyon ügyesek voltak, külön ki szeretném emelni kollégáimnak is az odaadását, az elvégzett munkát, mert ilyenkor látja az ember, mikor megvan a termés, megvan a gyümölcs, hogy minden befektetés nem veszett kárba, hanem megérte.
4: És vannak-e eredmények a továbbtanulást illetően, hogy már visszajelzések, hogy ki hol szeretné folytatni a tanulmányait, esetleg belföldön vagy külföldön?
3: A diákoknak én úgy tudom, hogy 99% a belföldön szeretne. Egyről hallottam, egy diákunkról, aki Magyarországon szeretné folytatni, és erről részletesebben körülbelül 10 nap múlva tudnánk adatokat szolgálni. Most dolgozunk, igazolásokat adunk ki a diákoknak, hogy azzal az igazolással tudjanak iratkozni egyetemekre, vagy van olyan, aki még felvételin is részt vett az egyetemen, és a diplomákat is utána ki fogjuk adni. A diplomáknál ott egyetlen egy kicsi gondunk van, tehát a természettudományi osztályba, akik végeztek, és a humán teológiába, azokat a diplomákat mi adjuk ki a mi intézményünk. De mivel a társadalomtudomány, az a félosztály, az most volt az első generáció, az első osztály, aki végzett. Az akkreditálásunk még nincs meg, mert erre törvény van, hogy csak végzős év utáni évben lehet az akkreditálást megszerezni. Tehát ezért ők ebben az évben az Onisifor Gibu elméleti liceumból fogják megkapni ezeket a diplomákat, mivel hogy ott is működik társadalomtudományi osztály, és ők már akkreditálva vannak. Na most, hogy tovább tanulnak, hát innen 99%-a mindenki tovább tanul, majd lesz egy kimutatásunk. Azt tudom, hogy vannak, akik már jelezték, hogy orvosi pályára szeretnének, vannak, akik mérnöki pályára szeretnének, vannak, akik humán területen, szakterületen, nyelvészet, bölcsészet, mindenféle ilyen, ami oda tartozik, szeretnék folytatni. Még egy páran jelezték, akik pedagógiai szakon, különböző tantárgyakból a pedagógia szakot választják, és ami nagyon-nagyon öröm most a részünkre, hogyha

0: akik még vacilálnak, nem tudják egy-két helyből eldönteni, hogy na igaziból hova iratkozzanak. Na de ez a következő napokban el fog dőlni. Itt nálunk most folytatódik a 9. osztályba való beiratkozás, és most izgulunk. A következő lépés, hogy azok a diákok, akik a 8. osztályt végezték, hogy hova fognak bejutni. Tehát közülük már lesznek olyanok, akikről tudjuk biztos, hogy bejutottak hozzánk 9. osztályba, a humán teológia osztályba, mert ott nem számítógépes elosztás van, de aki számítógépes elosztáson vesz részt. Bízunk benne, hogy amikor meg lesznek jövő héten az eredmények, akkor én azt szeretném, hogy minél több diák, aki nálunk fejezte be a 8-at, hogy itt is maradhasson. De ezt a média fogja eldönteni.
1: Kiemelkedő érettségi eredmények születtek a református középiskolákban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. A bukaresti orosz nagykövet szerint újabb propagandafogás a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügye. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt akadályozza az európai források lehívását. Elfogadta a Szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését előíró tervezetet. 11. alkalommal szervezik meg az idei Méra Világzenei Csűrfesztivált. Most pedig következzenek a részletek. Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok. Közölte tegnap Oroszország bukaresti nagykövetsége, miután Vlagyimir Lipajev nagykövetet bekérették a román külügyminisztériumba a román légtérbe sorozatosan behatoló drónok ügyében. Az orosz diplomáciai képviselet sajtóirodája szerint a nagykövetség egyik munkatársának semmivel sem indokolt kiutasítása nem marad válasz nélkül. A közlemény szerint a nagykövet a külügyminisztériumban kategorikusan visszautasította a szerinte megalapozottlan vádakat. Közölte a román féllel, hogy a légtérsértő drónok ügye újabb propagandafogás, amelynek célja megakadályozni az Ukrajna Fekete-tengeri és Dunai kikötői infrastruktúrája elleni orosz csapások folytatását. Az orosz fél szerint ezt az infrastruktúrát a NATO katonai szállítmányok és fegyverek célba juttatására használja. Vlagyimir Lipajev arra is figyelmeztetett, hogy veszélyesen ne tovább élezni a feszültséget Oroszországgal. A diplomata szerint Románia közvetlenül belesodródik az ukrajnai háborúba, ha a román légvédelem a határon túl is beavatkozik, olvasható a közleményben.

0: Románia nem engedheti meg magának, hogy a szociáldemokrata párt politikai számításai miatt elakadjanak a beruházások és az európai források lehívása, közölte tegnap a Nemzeti Liberális Párt. A liberálisok arra reagáltak, hogy a PESZEDE a bukaresti ítélőtáblához és a legfőbb ügyészséghez fordul, amiért szerintük a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Közleményében a PENELE visszautasította a PESZEDE vágyait, hangsúlyozva, hogy az ügyvivő kormány az alkotmány és a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával járt el. A párt szerint a Bolozsán kabinet által elfogadott jogszabályok célja Románia érdekeinek védelme, a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségek teljesítése és az uniós források elvesztésének elkerülése volt. A PENELE szerint a PESZEDE olyan intézkedéseket támad, amelyek a beruházások védelmét, az infrastruktúra fejlesztését és Románia európai kötelezettségeinek teljesítését szolgálják. A szenátus tegnap elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 116 támogató szavazattal és 8 tartózkodással fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-ig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj és üzemanyagpiacon. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell. A tervezett dinamikus jövedéki adócsökkentést is előír. A normál gázolaj jövedéki adója a piaci mutatók alakulásától függően 5-25% közötti mértékben csökkenhet. A pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja a csökkenés mértékét a versenytanács hivatalos adatai alapján. 11. alkalommal várja tártkarokkal Méra a világzene és népzene szerelmeseit Csűrfesztiváljára. Július 30 és augusztus 2 között a kalotaszegi falu otthont ad a világ különböző pontjairól érkező előadóknak. Felcsendülnek majd dél-amerikai és kenyai dallamok, érkeznek zenekarok Mongóliából, Spanyolországból, Grúziából és Lengyelországból is, illetve magyarországi és hazai világzenészek is helyet kapnak a Csűrben. A koncertek és zenei foglalkozások mellett minden évben színes nappali programokkal készülnek a szervezők. Idén is lesznek gyermekfoglalkozások a Csűrfiában, gasztroudvar és beszélgetések a Bivaj Múzeumnál, közösségi szövés, pálinkakóstolás és különböző mesterkurzusok, illetve tánc és népdaloktatás is. Kiemelt programpontként mutatják be a Kallós Zoltán fotókiállítást, illetve a pénteki Kallós 100 című előadást is, amelyben közreműködik a Tokos Zenekar, az Üsztürű, a Codobo család, valamint Hideg Anna és Vajas Evelin népdalénekesek is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek.

0: Szeretnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a balesetek lesznek. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel az Agnus Rádió jóvoltából, majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat, amelyet az Európa Rádió készített. Végül igei tanítással zárjuk adásunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Jöjjön először egy általános tájékoztató a balesetekről, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített.
1: A világon minden hatodik másodpercben meghal egy ember közúti balesetben. Magyarországon a statisztika alapján 12 óránként hal meg valaki így. 2017-ben 25.300-an vesztették életüket Európa útjain. 2020-ra a közlekedési balesetek világszerte 1,9 millió életet követelnek majd évente. 2011-ben ez a szám 1,3 milliót jelentett. Látható tehát, milliós nagyságrendekről beszélve, hogy az emelkedés jelentős. A halálos kimenetelű balesetek többségében a még elmaradott, illetve jelenleg is fejlődő országokban következik be. Az áldozatok fele nem gépkocsi vezető vagy utas, hanem egyéb közlekedő, mint gyalogos, kerékpáros vagy motoros. A meghalt emberek több mint fele pedig a vétlen áldozat. A közúti közlekedési balesetek csaknem 70%-a lakott területen belül történik. A halálos kimenetelőek száma a tavaszi időszak végéig általában csökken, majd a nyári időszak bekövetkeztével megugrik. A biztonsági övet nem használók körében az életüket vesztők közül áldozat lesz a személygépkocsi vezetők csaknem fele, az elől ülő utasok közel 40%-a, a hátülülőknek pedig jelentős hányada, 65%-a válik áldozatul. A balesetek túlnyomó részben több mint 90%-ban a járművezetők hibájából történik, és körülbelül 65%-ukat személygépkocsik okozzák. Kerékpárosok és tehergépkocsik általánosan 10-10%-ban vétkesek, míg a motorkerékpárosok körülbelül 5%-ban. A balesetek legnagyobb része gyors hajtás miatt következik be. Ezután következnek az elsőbségi jog megsértéséből adódó balesetek, körülbelül 25%-ban, majd a kanyarodási szabályok megsértése jön a sorban 15%-kal. Növekvőben van viszont az utasok miatti, illetve a műszaki hibák által bekövetkezett balesetek száma. A vasúti és közúti járművek ütközéséből kifolyó balesetek mennyisége is nőtt pár százalékkal. Az alkohol befolyásoltság miatt bekövetkezők pedig 15% körüli értéket mutatnak. Az 1 millió lakosra átlagosan jutó 49 halálos kimenetelű közúti balesetet tekintve Európa útjai 2017-ben is messze a legbiztonságosabbak voltak a világon. Az Európai Unión belül 2017-ben Svédország 25 haláleset per millió lakos, az Egyesült Királyság, Hollandia és Dánia számolt be a legkedvezőbb számadatokról.
0: Egy általános tájékoztatót sugároztunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most következzen egy bizonyságtétel. Szecsődi Árpád, az Agnus Rádió munkatársa osztja meg két balesetének a történetét. Mindkét esetnek lehetett volna sokkal rosszabb, akár tragikus kimenetele is, de hiszi azt, hogy Isten oltalma alatt volt, illetve voltak.
2: Úgy gondolom, hogy az ember élete során legalább egyszer eléri valamilyen kisebb-nagyobb baleset. Ezek elkerülhetetlen dolgok, és úgy tudom, hogy a te életedben is volt egy baleset. Erről hogyha mesélnél egy kicsit nekünk?
3: Hát köszöntöm a hallgatókat. Hát két balesetem is volt. Az első egy autóbaleset, a második pedig egy szánkabaleset. Míg az elsőt azt mondhatnám így, hogy szárazon megúsztam, a másodikat már nem annyira, mert ott eltört a könyököm. Az első balesetről, ami... hát érdekes, és úgy megmaradt bennem. Gyerektáborból utaztunk hazafele Magyarországon, a Zemplén hegységben. Voltunk táborozni, persze több autóval a gyerekeket vittük, és volt személyautó is, és az egyik személyautóban, ugye meg én voltam, meg a barátom mellett ültem, egy Warburg volt, ereszkedtünk lefele. Azelőtt éppen ránéztem a kilométer órára, hogy hát mennyivel megyünk, és láttam, hogy hát 60-nal megyünk. Még azt mondtam magam, hogy ez nem is olyan sok, tehát hogy nem megyünk olyan nagyon gyorsan. És mégis, hát a mi autónk volt az utolsó, egy kanyarban az autó megcsúszott, és a szakadék fele sodródott. El kell mondjam azt is, hogy nem voltam bekötve. A barátom, aki mellett ültem, az hirtelen elkapta a kormányt, így az autó nekiütődött a korlátnak, és a korlát az... Nem is emlékszek annyira vissza, azaz visszaemlékszek dolgokra, de így érdekes volt az egész, hogy úgy történt, hogy hát az autó nekiütközött a korlátnak, és felrepült állítólag 2 méter magasba, és megütött valami hát fenyőfákat, fenyőfák voltak, onnan tudtuk, hogy kb. 2 méter. És akkor átfordult, mindenféle irányba megfordult, totál káros lett, az autóban 4-en voltunk, és miután az autó úgy összetörve ugye az úton megállt, az ellenkező irányba nézve, mint amelyikbe indultunk, hát ki akartam szállni az autóból, persze nyitottam volna én az ajtót, csak az nem nyílt. A barátom azt mondta, hát rúgd ki, mert úgyse nyílik ki. Úgyhogy ki kellett rúgjam, tényleg kirúgtam, és úgy szálltunk ki az autóból, mert nem csak én, ugye, 2 lány volt, és én is a barátom. Na és hát elkezdtük nézni az autót. Tehát nem is magunkat néztük, hanem az autót néztük, és akkor jöttek autóval felfelé, és megálltak, mert látták, hogy baleset volt, és hát kérdezték, hogy hol vannak, akik balesetet szenvedtek, hol vannak az áldozatok. És mondtuk, hogy hát mi vagyunk az áldozatok. Hát az nem lehet, az autó totál káros, és nekünk semmi bajunk.
2: Nagyon érdekes, és mennyire volt lélek jelenlétetek ebben a helyzetben, illetve utána, amikor megtörtént a baleset, hogyan fogtátok fel, hogyan dolgoztátok fel hirtelen ezt az egészet?
3: Hát a lélek jelenlét az annyiban volt meg ennél a balesetnél, hogy amikor az autó elkezdett össze-vissza rángatozni, megfordulni, akkor volt előle egy ilyen fogantyú féleség, és abba belefogoztam, és azzal volt szerencsém, hogy nem repültem ki az ablakon, mert az autó hátsó részéből ugye hát vittünk magunkkal bibliákat, lexikonokat, hát azok mind a fejembe csapottak. Tehát úgy estek, hogy a fejemet érték el, és az ablakon ki, az autónak az ablakján ki. Tehát ez ott az egyik ilyen, mondhatnám azt, hogy lélekjelenlét, hogy megfogtam ott is, és így nem estem ki belőle. Hát utána az volt, hogy csak megállapítottuk, és még az autóval még valami 300 kilométert meg tudtunk tenni, de hát az olyan, hogy ugye szélvédő ablak, mindenki volt törve, tehát hogy úgy, mert nem volt senki, aki minket elhúzzon onnél, meg az nagyon sokba került volna valakinek el kellett húzni. Én mai napig is csodálkozok, hogy az a totál káros, összetört, tengelyel elfeldült autó még hazáig elbírt minket vinni. Hát ez egy, ez nem mondom, hogy csoda, de hogy úgy elgondolkodtat. Ami érdekesebben, és amire felhívom a figyelmét azoknak, akik hallgatnak minket, az az, hogy én azt gondoltam, hogy semmi bajom nem történt, hogy nincs semmi bajom, de ez nem így volt. Mert másnap elkezdett zsibbadni az arcom. Tehát a jobb felem, ha jól emlékszem, vissza elkezdett zsibbadni. Olyan volt, mint amikor a fogorvosnál adnak egy injekciót, csak akkor, mint a hangyák járnának az arcodba. És hát akkor a barátom, hát Damásdi Dénes, református lelkipásztor, azt mondta, hogy menjünk az orvoshoz hamar. Én mondtam, hát minek, hát ez semmi. De elmentünk az orvoshoz, és akkor ottan CT-ztek, tehát átvilágítottak, és azt mondták, hogy enyhe agyalászkodásom van, ezért kell pihenjek, vagy 2 napot mozdulatlanul kell feküdni, meg ilyen. Hát ez egy kicsit elég kellemetlen volt, meg kemény. Mozdulatlanul feküdni, hát az nem igazán volt kellemes. Annyi sérülés történt esetleg abban a balesetben, hogy az egyik lánynak az óra megsérült, mert rajta volt a szemüveg, és beverte pont ott a 2 szem közti rész, ott beverte, és az megütött a szemüvegnek az a vas kerete. Ennyi volt, és nekem volt ez az enyhe agyalászkodásom. Aztán erről írtam egy cikket is a Vigasztalóba. Most így utólag, hogyha visszagondolok, azt mondom, hogy annak, aki balesetet szenved, az nagyon jó, hogyha ezt el tudja mondani, ki tudja beszélni. Évekig még bennem volt egy reflex, hogyha autóval mentünk, és beültem az anyósülésre, mert ott ültem akkor is, akkor mindig kerestem a fogantyút, ott az ablak felett van egy fogantyú, és azt mindig kerestem, hogy fogjam meg a biztonság szempontjából. Igaz, hogy amikor baleset volt, nem azt fogtam, hanem előttem volt egy fogantyús, azt fogtam, és mégis belém volt egy ilyen reflex, és ez évekig tartott, amíg aztán most már leszoktam volna, de évekig mindig, ha beültem, akkor mindig kerestem ott, hogy azt fogjam meg. Nem is a biztonsági öv volt a legfontosabb, hanem az a fogantyú. Ez nagyon érdekes, erre egy visszaemlékezzek. És azt, hogy Isten keze volt benne, hát az, hogy az autó fölfordult jobbra, balra, az órára is esett, 2 méter magasban megütött egy fát. Nem tudok mit mondani, tényleg csak azt, hogy Isten keze volt benne, hogy 4 ember abból az autóból élve szállt ki. Ezt láttam, hogy Isten gondviselése ott volt. És azt is mondtuk egymásnak ott, hogy mintha ebben a balesetben Isten angyal szárnyakon hordott volna minket. Tehát, hogy az autónak minden baja lett, történt, tönkrement teljesen, de velünk nem történt semmi. Hát ez az isteni gondviselés. Ez az egyik baleset. A másik baleset, az szánka baleset volt, karácsonyban történt. Falura hívtak Kidébe, és Isten tisztelet előtt az egyik barátom azt mondta, hogy nem megyek egyet szánkozni. Hát nem igazán akartam menni, de hát mondhatom így, hogy unszolt is, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megyünk. És emlékszem, hogy én a szánkának a hátsó részére akartam ülni. Ez már reflexből is, mert sokat szánkoztam addig, és a vezetés miatt, mert meg voltam szokva, hogy én vezetem a szánkát, ő meg azt mondta, hogy nem, mert ő ismeri a helyet, és hogy inkább ő ül hátulra, és akkor közénk ült egy gyermek, és hogy én üljek előre. Megbíztam benne, ez az igazság, és ő ült hátul, a gyerek ült köztünk, és én ültem elől. Hát mentünk az első dombon, nem tudom, második dombon, és amikor a harmadik domb felé ottan közeledtünk, hát én már láttam azt a diófát, hogy úgy tűnik, hogy neki fogunk menni, és kitettem a lábam, de hát jeges volt az út, és nem lehetett fékezni. Akkor arra gondoltam, hogy na, akkor én most leugrok. És már készülöttem volna is ugrani, amikor eszembe jutott, hogy ott van a gyermek a hátam mögött, és mi történik, hogyha én leugrok, a szánka frontálisan ütközik a fával, hát annak nem lesz jó vége. És akkor így Istenhez kiáltottam, hogy Uram, mit tehetek? Mivel, hogy én önvédelmi sportokat gyakoroltam, átvillant az agyamon egy japán szó, ami így hangzik, hogy Jodan Agi Uke, ami azt jelenti, hogy fejvédés. És nem is tudom, hogy történt, de valóban a kezemet úgy a fejem elé tettem, és ezzel volt szerencsénk, mondhatom, vagy inkább isteni gondviselés, hogy a fejem meghorzsolódott, de a könyököm az viszont letört. Akkor, amikor el volt törve, én nem éreztem, nem tudtam, hogy el van törve. Ez csak amikor már bevittek a kórházba, és ott elkészítették a filmet, hát megmondom őszintén, hogy meg is ijedtem, mert darabokra tört könyököt lássál, abból már azt mondod, hogy abból kéz nem lesz, tehát láttam, és főleg, hogy könyök, tehát az, hogy hajlítani kell a kart, ilyen dolgok. Hát megmondom őszintén, én 30 éves koromban tanultam meggitározni, és az volt a fejemben, hogy hát de Uram Istenem, hát most én alig tanultam meggitározni, és én most többet nem fogok tudni gitározni. És ott volt egy orvos, na most itt is milyen érdekes az isteni gondviselés, mert ott volt egy orvos, és ő azonnal gipszbe akarta tenni a karomat. És már készülődött is. És akkor belépett egy másik orvos, felnézett a filmre, és kérdezte ettől, hogy mit csinálsz, és azt mondta, ha eltört a keze, gipszbe tesszük. És azt mondja, mit akarsz, meg akarod nyomorítani egy egész életre? Nem, ezt meg kell műteni, hát nem látod, hol van eltörve, nem látod a könyökét. Azt mondja, ezt össze kell fogni csavarokkal és minden. És akkor ő átvette az esetet, és akkor így kerültem én hozzá, és akkor kérdeztem tőle, hogy na, mégis mennyiben lesz használható az én kezem? Mert megmondom őszintén, féltem is egy kicsit a műtéttől, mert tudtam, hogy ott idegek vannak, mindenféle végződések vannak, hogyha egyet elvág, vagy egyet, akkor annyi lesz. Azt mondta, hogy 95-90%-ban használható lesz a kezem, és ez így is volt. Így is történt, úgyhogy hála Istennek azután használni tudom a kezemet. Persze kellett menni tornára, meg egyebek ilyen kínzásokon részt kellett venni.
2: Köszönöm, hogy megosztottad ezeket a történeteket. Mindkét esetnél úgy látom, hogy történhetett volna sokkal komolyabb is, de úgy érzem én is, hogy Isten jelen léte ott volt veletek. Sajnos sokan súlyosabb sérüléseket is elszenvednek, és ilyenkor még a hívő emberek is el tudnak Istentől fordulni, vagy úgy érzik, hogy Isten nem viselt róluk gondot, megharagszanak rá esetleg. mit tudnál az ilyen embereknek üzenni?
3: Először is kell legyen egy Isten ismeretem. Tehát, hogyha nekem nincs Isten ismeretem, nincs Krisztus ismeretem, nem vagyok kapcsolatban a Teremtővel, akkor ha kapcsolatban vagyok a Teremtőmmel, ha kapcsolatban vagyok az én Urammal, mondjam így, akkor viszont már másképpen gondolkodok. Ugye a Róma beliekhez írt levélben van az, hogy azt hiszem a Róma 8.28-ban, ha nem tévedek, minden javukra van azoknak, akik Istenben hisznek. Tehát még a baleseted is, még a szenvedésed is, még a fájdalmad is, a nehézséged is lehet a te javadra, fordulhat a te javadra. Viszont ennek van egy feltétele, az Istenbe vetett bizalom, az Istenbe vetett hit. Ez nem olyan egyszerű, mert mi azonnal szeretnénk, hogy történjen minden meg az életünkbe, add meg Uram Isten, de most, azonnal, viszont el kell teljen egy idő, be kell következzen egy folyamat, azt végig kell járni, van egy út, amit meg kell tenni, bármit el akarunk érni, meg kell tegyünk egy bizonyos utat. Az, hogy valami megtörténik azonnal, vagy valami azonnal jön Isten részéről, na ez az irgalom és ez a kegyelem. Hát röviden ennyit tudok üzenni, azt, hogy bízni kell Istenben mindenképpen, minden körülmények között, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagyunk.
0: Szecsődi Árpád, az Agnus Rádió munkatársa osztotta meg két balesetének a történetét. Mindkét esetnek lehetett volna sokkal rosszabb, akár tragikus kimenetele is, de hiszi azt, hogy Isten oltalma alatt voltak. Bizonságtételünk után következzen egy szakértői tájékoztató a balesetekről, amelyet az Európa Rádió készített. Dr. Bíró Lajos, a debreceni Kenézi Gyula Kórház sürgősségi betegellátó osztályának belgyógyász szakorvosa. Több évig mentőzött, így nagyon sokszor tapasztalhatta meg, hogy milyen is a krízis helyzet. Melyek a leggyakrabban előforduló balesetek? Mit tegyünk, hogyan kérjünk pontosan és jól segítséget, hogy időben érkezzen a mentő? Hogyan van jelen Isten a mindennapokban? Többek között erről is mesélt Szirák Sára interjúja.
4: Hogyan vezetett az út ideig, illetve nem csak belgyógyász, ahogy említette, hanem a sürgősségi osztályon is van. Miért pont egy ilyen dinamikus szakmát választott magának?
5: Én ezt tulajdonképpen egy isteni elhivatottságnak érzem. Kis faluból származom, Szabolcs megyéből, onnan vezetett az utam ide a református kollégiumba, és ott döntöttem el végül is, hogy orvosi pályát választok. Mindenképpen olyan szakterületet akartam választani, ami nagyon sok beteg ellátását lefedi, és így döntöttem a belgyógyászat mellett, később pedig a sürgősségi szakmát azért választottam, mert úgy gondoltam, hogy emberi élet visszaadása az egy nagyon csodálatos dolog, és hát ezért döntöttem így.
4: Hogyan telnek a mindennapok, akár belgyógyászként, vagy akár, hogyha a sürgősségi osztályon van?
5: Nagyon tömények a napok, zsúfoltak, nagyon sok beteget látunk el egy nap, nagyon sok rászoruló ember van, mindenféle problémával jönnek, lelki problémától kezdve a különféle testi bajokig.
4: Mit nevezhetünk balesetnek, hogyha erre gondolunk?
5: Balesetnek nevezzük tulajdonképpen egy viszonylag jó egészségi állapot közepette fellépő, valamilyen külső inzultus által létrehozott azonnali, többnyire nagyfokú testi károsodást, ami hát bizonyos esetekben halállal is végződhet. Ha baleset szót kimondjuk, akkor többnyire mindenki a közúti balesetekre gondol. Nyilván ez egy jó részét lefedi a baleseteknek, de ezen kívül egyéb más típusai is vannak, például gondoljunk a háztartási balesetekre, elektromos balesetekre, aztán vízi balesetekre, tehát rengeteg típusa van.
4: Mit tegyünk, hogyha minket vagy a környezetünkben lévőt baleset éri?
5: Az első nagyon fontos dolog a saját biztonságunknak a felmérése, hiszen a balesetet okozó tényező, például egy áramforrás, minket is veszélyeztet. És ugye, ha saját magunkat is bajba sodorjuk, akkor azzal csak tetézzük a bajt. De először mindenképp a saját magunk biztonságáról kell meggyőződni, amennyiben erről meggyőződtünk, utána bajba jutottan kell segítenünk. Mindenképpen a balesetet okozó tényezőt kell kiiktatni, tehát például konkrétan, ha egy áramütésről van szó, akkor a áramforrást kell megszüntetni, vagy ha egy például valaki leforrázza magát egy hő ártalom kapcsán, akkor ugye a hideg vízzel a bőrét tisztára kell mosni például, hogy ugye a további károsodásokat megelőzzük, ezt követően kell külső segítséget hívnunk.
4: Hogyan kell külső segítséget kérni? Melyek lehetnek azok a legfontosabb dolgok, amelyeket például, hogyha felhívjuk a mentőt, el kell mondanunk?
5: Magyarországon ma 112 az általános segélyhívó szám, ez minden telefonról ingyenesen hívható. Ezen kívül létezik ugye a mentőknél a 104, a rendőrségnél a 105, illetve a tűzoltóknál a 107 szám, és ezeken a számokon kérhetünk segítséget. Mindenképpen nagyon fontos elmondani azt, hogy hol történt a baleset, hiszen így tud a mentőegység, illetve a segítség a pontos helyszínre mi hamarabb megérkezni. El kell mondani, hogy mi történt, illetve nagyon fontos az, hogy hány sérült van, hogy milyen erőkkel vonuljanak a helyszínre, illetve a sérülteknek az állapotáról is kérni fognak felvilágosítást. Ezek többnyire egyszerű kérdések lesznek. Eszméleténél van-e a beteg, vesz-e levegőt, nyitja-e a szemét, lehet-e vele kommunikálni. Ilyen kérdésekre kell fölkészülni, hogyha segítséget hívunk.
4: És hogyha esetleg olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudunk segítséget kérni, vagy mentő később tudna érkezni, akkor azzal jót teszünk, hogyha mi magunk esetleg, hogyha olyan helyzetben vagyunk, kocsival elszállítjuk a beteget?
5: Bizonyos esetekben igen. Komoly sérülésnél, például egy közúti balesetnél kárt is okozhatunk azzal, ha a beteget mozgatjuk, tehát például egy nyaki gerinc, vagy egyéb gerinc koponya sérülteket tilos mozgatni, hisz azzal a károsodás mértékét fokozhatjuk, de bizonyos esetekben a beteg jó állapotban van, esetleg még segítséggel az autóig el is tud menni, akkor természetesen az sem rossz megoldás, hogy kocsival mi magunk szállítjuk el a segítséget nyújtó helyszínre.
4: Melyek lehetnek azok a balesetek, amelyek gyakran vagy akár minden nap előfordulnak?
5: A leggyakoribb balesetek azok a elesések, csont, izom, inn sérülések, tehát különféle végtagi problémák. Ilyenkor a nyári időszakban előfordulnak azért gyakrabban közúti balesetek, ugye a nyaralások miatt nagyon sokan vannak az utakon, sokan kelnek útra. Motoros nemzet is vagyunk, tehát a motorbalesetek száma is nyáron sajnos megnő, illetve kerti munkák közben elektromos készülékekkel való dolgozás során elektromos áramütésekre is számítunk igazából gyakrabban. Gyümölcs szezon is van, tehát sokan fölmásznak szüretelni a fára, tehát fáról való leesés is előfordul, létráról való leesés, ami sok esetben súlyos sérülést is tud okozni, illetve a különböző háztartási balesetek, forrázás például, aztán különféle vegyi anyagoknak a szembe való bekerülése, ez is balesetnek számít, illetve a vízi balesetek száma is megnő így a nyári időszakban, ugye nagyon sokan fürdenek ilyenkor folyókban, tavakban, úgyhogy itt is sajnos előfordulnak különféle balesetek.
4: Akkor ez úgy látszik, hogy szezonális. Ősszel vagy télen melyek lehetnek azok?
5: Télen nyilván a síkos utak a fagy miatt ugye könnyebben elesnek, főleg a idősebbek, esendőbbek, gyermekek. Ilyenkor nyilván a csonttörések, lábszár, comb, medence sérülések is gyakoribbak, de nyilván az autóbalesetek is gyakoribbak lehetnek télen, úgyhogy ilyenkor inkább ezekre számítunk.
4: Melyek azok a legnagyobb nehézségek vagy problémák, amelyekkel minden nap a munkája során szembesül?
5: Tulajdonképpen a beteg ember ugye mindig egy kiszolgáltatott helyzetben van, türelmetlenebb. Ugye sokszor a nagy betegszám az egy türelmetlenséget szül, ugye mind a ellátók, mind az ellátandók részéről, ugye a hosszú várakozási idő az mindkét félre sajnos rányomja a bélyegét, tehát a betegek türelmetlenek, illetve az ellátók is frusztráltak amiatt, hogy sok a beteg, és ugye igyekeznénk, de hát a nagy betegszám miatt ugye azért ez nem mindig sikerül. Úgyhogy ez egy nagyon nagy nehézség, én úgy gondolom, több emberre is szükség lenne igazából a betegszámot tekintve, tehát kevesen vagyunk, ez nem csak az orvosi vonalra, hanem a ápolói illetve a egyéb kiszolgáló személyzetre is vonatkozik, illetve hát azért egy elég nagy lelki teher is ránk nézve, ugye szembesülni nap mint nap nagy problémákkal, emberi életek mennek tönkre, családok pillanatok alatt széthullanak egy-egy baleset kapcsán, például ha többen meghalnak, aztán hát nagyon nehéz például egy halálos diagnózist tudja a beteggel közölni. Ezek azért nagyon, nagyon nehezek a mindennapokban.
4: És nézzük meg akkor a másik oldalt, hogy melyek mégis azok a pozitív vagy jó dolgok, amelyek erőt adnak.
5: Hát vannak azért sikerélményeink is, egy sikeres újraélesztés például, egy betegnek a meggyógyítása, az nagyon sok erőt ad, illetve ha a beteg mosolyogva megy el, megköszöni a munkánkat, kezet fog velünk, és további sok sikert kíván, és azt mondja, a legközelebb is beteg lesz, akkor ők csak ide hozzák hozzánk. Ezek azért nagyon sok erőt adnak. Van sikerélmény azért bőven, tehát én úgy gondolom, hogy most az orvostudomány áll már egy olyan szinten, hogy nagyon sok betegséget tudunk gyógyítani is, illetve nagyon jól egyensúlyban tartani. Úgyhogy ezek azért erőt adnak, és úgy gondolom, hogy még a pozitív dolgok azok túlsúlyban vannak a negatívakhoz képest, mert ha ez mondjuk nem így lenne, akkor hát mi is elég hamar feladnánk ezt a pályát szerintem.
4: És a pihenő napokon, a hétköznapokon hogyan töltekezik fel, honnan meríti az erőt?
5: Több dolog is van, ami engem föltölt. A barátaim, ők nagyon. Aztán a testmozgás, és hát a vallás, az Istenbe vetett hit is nagyon fontos, az is nagyon-nagyon föltölt. Illetve én nagyon szeretek zenét hallgatni, ez igazából változó, hogy mikor mit, komoly zenétől a könnyű zenéig mindent meg szoktam hallgatni. Hát nagyon szeretek olvasni, illetve nyelveket tanulni, úgyhogy engem ezek is feltöltenek a mindennapokban.
4: Többször szóba került az Istenhit, és ez az Istenhit, vagy az isteni útmutatás, vagy Isten segítő keze, ez hogyan jelenik meg a szolgálatában, ami szintén segítő, hiszen emberi életeken, embereken segít?
5: Hát nap mint nap érezzük szerintem, még azok, akik kevésbé vallásosak is, nap mint nap találkozunk ilyen kisebb-nagyobb csodákkal. Vannak olyan dolgok, hogy például már teljesen lemondunk egy ember életéről, és akkor az utolsó pillanatban megfordul a dolog, és fölépül a beteg. Sokszor a csodával határos módon sikerül visszahozni egy-egy embert a minőségi életbe, mert hát ez is fontos, hogy minőségi életet tudjon élni a beteg, és hát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jelen van a mindennapokban. Meg hát azt is egy isteni csodának gondolom, hogy ilyen terhelés mellett mi ezt így bírjuk, és erőt kapunk nap mint nap, hiszen hát nagyon sok éjszakás műszakunk van, hétvégénk, ünnepnapok is ugye munkával telnek, de hát én úgy érzem, kapunk felülről erőt hozzá.
0: Dr. Bíró Lajos a debreceni Kenézi Gyula Kórház sürgősségi betegellátó osztályának belgyógyász szakorvosa. Több évig mentőzött, így nagyon sokszor tapasztalhatta meg, hogy milyen is a krízis helyzet. Melyek a leggyakrabban előforduló balesetek, mit tegyünk, hogyan kérjünk pontosan és jól segítséget, hogy időben érkezzen a mentő. Hogyan van jelen Isten a mindennapokban? Többek között erről is szó volt az elmúlt percekben, Szirák Sára interjúját hallották. Végül egy ikei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Buzogány Emese kolozsvári kórház lelkész mesél a továbbiakban egy súlyos balesetet átélt személy élet és Isten kereséséről és megtalálásáról, valamint szó lesz megerősítésről, reménységről és bizalomról is.
6: A böjti időszakban láttam egy videoklippet az interneten, amely arról szólt, hogy egy fiatal lány, gyönyörű fiatal lány balesetet szenvedett. Éjszaka autóval mentek hazafele a munkahelyéről, és felborult az autó. Ha jól értettem, akkor egy vagy két utitársa meg is halt, ő pedig ebben a balesetben elveszítette az egyik lábát. És részletesen elmondta azt, hogy milyen mélységeket járt meg, amikor rájött arra, hogy elveszítette a lábát, le kell vágni az összeroncsolódott testrészt, és hogy utána féllábuként kell élnie. és részletesen elmondta azt is, milyen módszerrel tudott lábra állni. A felvétel úgy készült, hogy már megvolt a műlába, és rövid nadrágot viselt, nagyon jól látszott az ép lába is, meg a műlába is, és elmondta azt, hogy elég hosszú folyamat volt, amíg a tagadásból, a gyilkos öniróniján és humorizáláson keresztül eljutott arra a szintre, hogy azt mondja ma, ha egy jó tündér megkérdezné, adja-e vissza a lábát, a műlából legyen újból a saját lába, ő valószínűleg azt válaszolná, hogy ne tegye meg, mert olyan lelki folyamatokat élt át ebben az állapotában, amelyeket egészséges állapotában nem élhetett volna meg. És ma úgy értékeli ezt a lelki fejlődést, lelki érést, hogy mindennél fontosabb volt az életében. Más szemmel nézi a saját életét, más szemmel nézi a világ eseményeit, az élet célját elég világosan, pontosan látja, és e cél szerint éli a mindennapjait. És ez olyan kincs számára, hogy a jó tündérnek így válaszolna, hogy hagyja meg neki a műlábat, mert jól van ez így most már. Azt a folyamatot élte meg, amit talán a Zsoltár író is valamilyen szinten megfogalmazott a 73. Zsoltárban. Ezt olvassuk, hogy én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy ó Isten mindörökké. Réka, a lány abban az állapotában rátalált Istenre a mélységében, arra az Istenre talált rá, aki a magasságba vitte őt, és aki megértette vele, hogy a földi életben az igazán fontos az, hogy vele élő kapcsolatban legyünk, és az ő dicsőségét tükrözze az életünk.
2: Úgy gondolod, hogy akik ilyen súlyos balesetet szenvedtek, illetve bármilyen más balesetet szükség, hogy átessenek ezeken a folyamatokon, ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az élet céljukhoz is, Istenhez is szükségesek ezek a folyamatok, hogy átessenek rajta? Meg kell élni ezeket?
6: Nem feltétlenül. Minden embernek egyedi életútja van, és különbözőképpen szólít meg minket Isten, pontosan úgy, ahogyan mi meg tudjuk hallani az ő hangját. Ő ismer bennünket egyen-egyenként, és ő tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle. Mindenkihez, a saját egyéniségéhez, személyiségéhez mérten szól, és lép közel. Természetesen olyan esetek is vannak, amikor a baleset nagyon megkeményíti az embert, vagy annyira lesújtja a családtagokat egy hozzátartozójuk elvesztése, hogy teljesen a szomorúság zónába, a bánkódás zónába tolja az életüket ez az esemény, és nem tudnak onnan kijönni. Nemrég beszélgettem egy kórházban fekvő pácienssel, akinek az unokája abban a balesetben hunyt el, ami a tavaly Olaszországban történt, a magyarországi tinédzsereket szállító busz felborult, és ugye nagyon sok gyermek meghalt. Az ő unokája is abban a balesetben elveszítette az életét, és elmondta azt, hogy miként él a család azóta. Egyáltalán nem könnyű nekik, és ezt meg lehet érteni. A szülőket pontosan az Istenbe vetett hitük segíti, de nyilván, hogy nem igazán tudnak felszabadultan és örömteljesen élni azóta. Egy ilyen hirtelen haláleset, különösen ha gyermekről van szó, így pecsételi meg a családok életét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen a fennvalóval, mert csak ő segíthet, csak ő tud erőt adni ezekben a helyzetekben, és csak így lehet kibírni ezeket a történéseket, baleseteket. Nagyon fontos a református

0: Isten kívül. Ott is jelen van Isten a balesetek idején is, és a balesetet követő órákban, napokban, hetekben, években is. Ő az, aki igazán megerősíthet minket. Egy nyugat-európai lelkész tartott felkészítőt nekünk, ő maga sürgősségi esetekben nyújt lelki gondozást, nagyon sok nehéz esetet mesélt el, és ő is arra törekszik, hogy a balesetet átélt személyek minél hamarabb kikerüljenek a sok hatás alól. Az ő nyugodt szavaival és a jelenlétével, sokszor csak a csendes jelenlétével próbál segíteni a bajba jutott embereknek, hogy tudják átvészelni ezeket az órákat. Reméljük, hogy tájainkon is akadnak majd olyan vállalkozó szellemű emberek, akik próbálnak segíteni így módon a bajba jutott embereknek.
1: Buzogány Emese kolozsvári kórházlelkész mesélt az elmúlt percekben egy súlyos balesetet átélt személy élet és Isten kereséséről, valamint megtalálásáról. Szó volt még megerősítésről, reménységről és bizalomról is. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a balesetek voltak. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a halottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Híreink először címszavakban. Precedens nélküli jogi lépéseket tervez a szociáldemokrata párt a Bolozsán kormány ellen. Elfogadta a szenátus. Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben a minisztérium. A közlekedési államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A bukaresti ítélőtáblához és a

0: Több ügyészséghez fordul a Szociáldemokrata Párt, amiért szerinte a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Tegnapi közleményükben a szociáldemokraták felszólították a menesztett kormányt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányt, ugyanakkor precedens nélküli és határozott jogi lépéseket helyeztek kilátásba velük szemben. Meglátásuk szerint az ügyvivői kabinet súlyosan megsérti az alkotmányt, amikor az adminisztratív hatáskörét túllépve olyan határozatokat és közpolitikákat kezdeményez, amelyeknek hosszú távú hatásai vannak. Ennek nyomán ma kérni fogják a bukaresti ítélőtáblától, hogy függessze fel a hivatalos közlönyben már megjelent határozatokat. Ugyanakkor a legfőbb ügyészségben is panaszt emelnek, hogy az ügyészek hatáskörükön belül vizsgálják ki az intézkedések büntetőjogi következményeit. A PSZD szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely tiszteletben tartja az alkotmányt, nem pedig olyanra, amely saját érdekei szerint értelmezi át. Elfogadta a Szenátus a törvénytervezetet tegnap, amely szerint szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást azok, akik 2025. július 31-ig előszerződést kötöttek. A jelenlegi jogszabályok szerint augusztus 1-től 9-21%-ra nő a lakások áfája. Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. A szervezet szerint a törvény hatályba lépésétől 2026. szeptember 30-áig egy magánszemély egyedül vagy más magánszemélyel együtt egyetlen lakást vásárolhat 9%-os kedvezményes áfával, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 négyzetmétert, értéke pedig a hozzátartozó telekkel együtt nem haladja meg a 600 ezer lejt áfa nélkül. A politikus szerint a szeptember 30-ai határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közi jegyzői eljárásokat. A törvénytervezetet a képviselőház vitatja meg döntőházként. Az Egészségügyi Minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot, közölte tegnap a Facebook oldalán az intézmény. A bejegyzés szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közösen elvégzett elemzés alapján 7805,5 álláshely felszabadítását javasolják az állami egészségügyi intézményekben, 7360 poszt betöltésére a kórházak, 445,5 betöltésére pedig a megyei mentőszolgálatok hirdethetnek versenyvizsgát. A kórházak számára javasolt 7360 álláshelyből 1336 orvosi, 2923 asszisztensi, 2823 kisegítő személyzeti, betegápolói, betegszállítói és más hasonló poszt, 278-at pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és orvosfizikusoknak szabadítanak fel. A minisztérium szerint az összetettebb orvosi tevékenységet végző és nehezebb eseteket ellátó kórházaknál több álláshelyet hagynak jóvá, míg az alacsonyabb aktivitású intézmények esetében a szükségletekhez igazították a számokat. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási tervben vállalt mérföldkövek teljesítésén, közölte tegnap Facebook oldalán Horáciu Koszmá. A Közlekedési Minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék az országos helyreállítási tervben vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelentené Románia számára. A teljes vasútvonalon 2028-ban fejeződnek be a munkálatok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdess.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. A bukaresti orosz nagykövet szerint újabb propagandafogás a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügye. A Nemzeti Liberális Párt szerint a Szociáldemokrata Párt akadályozza az európai források lehívását. Elfogadta a Szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését előíró tervezetet. 11. alkalommal szervezik meg az idei Méra Világzenei Csűrfesztivált. Most pedig következzenek a részletek. Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok, közölte tegnap

0: Oroszország bukaresti nagykövetsége, miután Vlagyimir Lipajev nagykövetet bekérették a román külügyminisztériumba a román légtérbe sorozatosan behatoló drónok ügyében. Az orosz diplomáciai képviselet sajtóirodája szerint a nagykövetség egyik munkatársának semmivel sem indokolt kiutasítása nem marad válasz nélkül. A közlemény szerint a nagykövet a külügyminisztériumban kategorikusan visszautasította a szerinte megalapozottlan vádakat. Közölte a román féllel, hogy a légtérsértő drón ügye újabb propagandafogás, amelynek célja megakadályozni az Ukrajna Fekete-tengeri és Dunai kikötői infrastruktúrája elleni orosz csapások folytatását. Az orosz fél szerint ezt az infrastruktúrát a NATO katonai szállítmányok és fegyverek célba juttatására használja. Vlagyimir Lipajev arra is figyelmeztetett, hogy veszélyes lenne tovább élezni a feszültséget Oroszországgal. A diplomata szerint Románia közvetlenül belesodródik az ukrajnai háborúba, ha a román légvédelem a határon túl is beavatkozik, olvasható a közleményben. Románia nem engedheti meg magának, hogy a szociáldemokrata párt politikai számításai miatt elakadjanak a beruházások és az európai források lehívása, közölte tegnap a Nemzeti Liberális Párt. A liberálisok arra reagáltak, hogy a PESZEDE a bukaresti ítélőtáblához és a legfőbb ügyészséghez fordul, amiért szerintük a Bolozsán kabinet ügyvivői hatáskörét túllépő kormányhatározatokat és hosszú távú közpolitikákat kezdeményezett. Közleményében a PENELE visszautasította a PESZEDE vágyait, hangsúlyozva, hogy az ügyvivő kormány az alkotmány és a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával járt el. A párt szerint a Bolozsán kabinet által elfogadott jogszabályok célja Románia érdekeinek védelme, a helyreállítási tervben vállalt kötelezettségek teljesítése és az uniós források elvesztésének elkerülése volt. A PENELE szerint a PESZEDE olyan intézkedéseket támad, amelyek a beruházások védelmét, az infrastruktúra fejlesztését és Románia európai kötelezettségeinek teljesítését szolgálják. A szenátus tegnap elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 116 támogató szavazattal és 8 tartózkodással fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-ig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj és üzemanyagpiacon. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell. A tervezett dinamikus jövedéki adócsökkentést is előír. A normál gázolaj jövedéki adója a piaci mutatók alakulásától függően 5-25% közötti mértékben csökkenhet. A pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja a csökkenés mértékét a versenytanács hivatalos adatai alapján. 11. alkalommal várja tártkarokkal Méra a világzene és népzene szerelmeseit Csűrfesztiváljára. Július 30 és augusztus 2 között a kalotaszegi falu otthont ad a világ különböző pontjairól érkező előadóknak. Felcsendülnek majd dél-amerikai és kenyai dallamok, érkeznek zenekarok Mongóliából, Spanyolországból, Grúziából és Lengyelországból is, illetve magyarországi és hazai világzenészek is helyet kapnak a Csűrben. A koncertek és zenei foglalkozások mellett minden évben színes nappali programokkal készülnek a szervezők. Idén is lesznek gyermekfoglalkozások a Csűrfiában, gasztroudvar és beszélgetések a Bivaj Múzeumnál, közösségi szövés, pálinkakóstolás és különböző mesterkurzusok, illetve tánc és népdaloktatás is. Kiemelt programpontként mutatják be a Kallós Zoltán fotókiállítást, illetve a pénteki Kallós 100 című előadást is, amelyben közreműködik a Tokos Zenekar, az Üsztürű, a Codobo család, valamint Hideg Anna és Vajas Evelin népdalénekesek is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Edger Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi

0: rovata.
1: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 28-án kedd déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Manyi Érő József, erdélyi magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Az élet értelme maga az élet, az élet pedig világot teremteni és szeretni.

Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Nem sokára áhítat, kalendárium és névnapköszöntő csendül fel. Ezek után aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk. 13 órakor híreket mondok. Utána pedig a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután pedig hangos könyvtár rovatunk következik, amelyben ma Tamási Áron Ábel Csodaországban című regényéből hallgatunk meg egy fejezetet. 14 órakor ismét híreket mondok, majd 14 óra 15 perckor versrovatunkat sugározzuk, melyben Hervai Gizella Álom a történelemben című verse csendül fel. 14 óra 20 perckor keresztény élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnosradio.ro weboldalon. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, valamint személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. De leveleiket is várjuk az agnos@agnosradio.ro elektronikus posta címünkre. Most a nappáhítat a csendül fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.
1: A mai áhítat címe Béketeremtők. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál apostol Róma beliekhez írt levele, 12. részének 18. verse. Ma Lilian Saldana Campos, kubai testvérünk gondolatait osztom meg hallgatóinkkal. Egy nap a gyülekezetünkbe járó gyermekeket meghívták egy festőversenyre. A 10 éves lányom és a barátnője elhatározták, hogy ők is beneveznek. Otthon észrevettem, hogy élinken beszélgetnek valamiről, és megkérdeztem, mi a vita tárgya. Nem tudták eldönteni, hogy mi legyen a képek témája. Így leültem velük, és segítettem nekik egyességre jutni. Örömmel vállaltam ezt a közvetítő szerepet. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy Isten szól hozzám. A Róma beliekhez írt levél 12. részének 18. verse jutott eszembe, ami arra bíztat bennünket, hogy szeressük a békességet, és legyünk béketeremtők. Pál apostol Filippiekhez írt levele, 4. részének 3 versében két hívő emberről olvasunk, akik nem voltak egy véleményen. Mindketten aktív szerepet játszottak az evangélium terjesztésében. Pál megkért egy harmadik felet, hogy lépjen közbe, és akadályozza meg közöttük a további nézeteltéréseket. Előfordult, hogy nekem is voltak hasonló élményeim más keresztény testvérekkel. A lányom és a barátnője közötti kisebb nézeteltérésen keresztül Isten megmutatta, hogy mennyire fontos ezeknek a problémáknak a gyors megoldása. Ha van valaki, akivel nem vagyok egy véleményen vagy konfliktusba kerülök, akkor igyekezzek a békességre.

Imádkozzunk. Békesség Istene, vezess minket, hogy segítségeddel mindig béketeremtők lehessünk. Ámen. Isten gyermekeként béketeremtő akarok lenni. Vaja a mai áhítat szerzője, Lilian Saldana Campos, kubai testvérünk. Ma imádkozzunk a nekünk példát adó gyermekekért.

Július 28-a, az év 209. szökő évben 210. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 156 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1493-ban, ezen a napon hatalmas tűzvész pusztított Moszkvában. 1821-ben, miután José de San Martín elfoglalta Limát, Peru deklarálta függetlenségét Spanyolországtól. José de San Martín serege 1820. szeptember 8-án szállt partra Paracasnál. 1821. július 12-én a sereg bevonult Limába, és két héttel később, azaz 1821. július 28-án kikiáltotta Peru függetlenségét. San Martín ezt követően hatalmát átadta az 1822. szeptember 20-án megalakult alkotmányhozó nemzetgyűlésnek, majd Franciaországban telepedett le. 1851-ben, ezen a napon Julius Berkovsky elkészítette Kalinyigrádba, Oroszországban az első tudományosan is használható napfogyatkozást ábrázoló fotót. 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának, amelynek következményeképpen megkezdődött az első világháború. 1933-ban, ezen a napon New Yorkban a Postal Telegram Co. bemutatta az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy megrendelhette a kedves vevő a speciális, egyedi szöveges táviratot, amit a szolgáltató személyes módon énekelve telefonon juttatta el a címzethez. A régi szolgáltatás megújított, korszerű változata ma is létezik, egy amerikai cég e-mailen juttatja el a megzenésített szövegeket a címzettekhez. A felsorolt fontos események mellett arról se feledkezzünk meg, hogy ma van a rendszergazdák megbecsülésének világnapja is.

A következő percekben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon, július 28-án születtek. 1866-ban látott napvilágot Beatrix Potter, angol szerző, aki gyerekeknek szóló állatmeséket írt. Ő Peter Rabbit, Jeremy Fisher, Jemima Puddle Duck, Mrs. Tiggle Wiggle és számos egyéb állatfigura megalkotója, amelyeket könyveiben szerepeltetett. 1889-ben ezen a napon született Nyírő József, erdélyi magyar író, aki középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a teológiát pedig Gyulafehérváron és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1912-ben Nagyszebenben katolikus pappá szentelték. 1919-ig mint plébános tevékenykedett, majd kilépett a papi rendből és írással foglalkozott. 1938-ban a Kolozsváron megjelenő Keleti Újság felelős szerkesztője lett. Nevezetesebb művei Sibói Bölény, Mádi falvi veszedelem, Isten igájában, Kopjafák, Húsz Bence. Művei közül néhányat idegen nyelvekre is lefordítottak és megfilmesítettek. 1902-ben jött világra Sir Karl Raimund Popper, osztrák származású angol filozófus, aki fő eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia és politika filozófia területén ért el, a 20. század legbefolyásosabb filozófusainak egyike. 1915-ben ezen a napon született Charles H. Townes, fizikai Nobel-díjas tudós, a lézer egyik feltalálója. Townes számos szabadalommal rendelkezett a lézert illetően, emellett ő volt az, aki feltalálta a mézert, amelyek mára az atomóráknak és a rádiótávcsöveknek nélkülözhetetlen komponensévé váltak. Klasszikus reneszánsz embernek tartották, aki számos, egymástól jelentősen különböző dologhoz értett, például ő mérte meg a tejútrendszer közepén található szupermasszív fekete lyuk tömegét is. 1964-ben pedig elnyerte a fizikai Nobel-díjat Nikolaj Basov és Alekszander Prohorov mellett. 1942-ben látott napvilágot Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus, festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. 1945-ben ezen a napon jött világra Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva megalkotta Garfieldot, akit nagyapjáról James A. Garfield Davisről nevezett el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is egyezett Garfielddal. Emellett a rajzoló saját személyisége is részben jelen van a karakteralkotásban, mint például a természet iránti kötődése és szeretete, ugyanakkor Johnnak, akár csak neki is, kedvenc sportja a golf.

Végül pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon, július 28-án tértek örök nyugalomra. 1741-ben hunyt el Vivaldi, az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1750-ben ezen a napon szűnt meg létezni Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere, aki a 17. század elejéig visszavezethető Bach dinasztia legjelentősebb alakjának számított. Apjától és bátyjától tanult zenélni, weimari udvarban és templomban orgonált. Weimar után a kötheni herceg szolgálatába állt, itt komponálta kamara és versenyműveinek jelentős részét. Elnyerte a lipcsei Tamás templom kántori állását, a komponálás és a templomi tevékenysége mellett elvállalta a Collegium Musicum igazgatását is. Élete végére megvakult, művei zeneszerzők nemzedékeire hatottak, a barokk hangszeres polifónia fejlődésének csúcspontjára érkezett, a fuga általa nyerte el a legtökéletesebb formáját. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál. Művészete a barokk kor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1907-ben tért örök nyugalomra Törlei József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1940-ben ezen a napon hunyt el Kellner Gyula atléta, aki az 1896-os első újkori olimpián bronzérmes lett maratoni futásban, és máig is ő az egyetlen magyar olimpiai érmes ebben a versenyszámban. 1998-ban szűnt meg létezni Zbigniew Herbert, lengyel költő, esszéista, drámaíró, rádiójátékíró és moralista.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel, a következőkben pedig névnaposainkat köszöntjük.
1: Július 28-án Szeréna, Botond és Szabolcs napját ünnepeljük. Lássuk, honnan is származnak ezek a nevek. A latin eredetű Szeréna női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám. A Botond régi magyar férfi név, a buzogány jelentésű bot szó származékának tekinthető, illetve buzogányos harcost is jelent. A Szabolcs régi magyar férfi név, amelynek eredetére a szavában bölcs etimológiát szokás megadni. Más feltételezések szerint a coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik, más feltevés szerint pedig a szab igének a megállapít, lerögzít jelentéséből magyarázott árpádkori szabó személyi név, cső kicsinyítő képzős származéka. Egykor szabócs alakban is előfordult. Hangtanilag a szabír szó kicsinyítő képzős alakja is lehet. Köszöntjük tehát Szeréna, Botond és Szabolcs nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy egyéb fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, július 28-án. Isten éltesse sokáig őket! A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük!
2: New

0: A mai aranyszalagtár rovatunkba a 2009. július 22. Krédó műsort választottuk, melyet tusványosan látogatunk el újra. Szerkesztő Vitus István.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Július 13 és 19-e között szervezték meg immár 20. alkalommal a Tusványosi Szabad Egyetemet. Ezen a nagyszabású rendezvényen az Erdély Ifjúsági Keresztény Egyesület is részt vett a Keskeny út nevű sátorban, ahol a fiatalokat érdekes, aktuális témákkal, meghívottakkal várta. Fodor Enikőt, az erdélyi IKE munkatársát, valamint a Keskeny út sátor egyik főszervezőjét kérdeztük a programról, valamint arról is, hogy mit szerettek volna megvalósítani az idén a Keskeny út sátorban. Az interjút követően Nagy Márta áhítatát hallhatják.

Isten igéjét olvasom, a János írása szerint való Szent Evangélium 10. részének első 4 verséből. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Kedves testvéreim! Az ember nagy fontosságot tulajdonít a különböző hangoknak. Főként azok élik meg igazán ennek a fontosságát, akik egyedül, magányosan élnek. Szoktuk is mondani, az ilyen embereknek nincs kivel egy hangot váltaniuk. Azt is tudjuk, hogy a zenei élet területén milyen fontos a különböző hangszerek hangjainak a pontos megszólaltatása. És hányszor elcsodálkozik az ember azon, hogy az állatok, a madarak milyen hangokat adnak ki. Van azonban egy hang, ami elől az ember nagyon sokszor elmenekülne. Ez a hang nem más, mint az Úristen hangja. Gondoljátok csak el, amikor Ádám és Éva esznek a tiltott fáról, amikor próbálnak elrejtőzni az Úristennek a színe elől, úgy tesznek, mintha nem hallanák a kertben sétáló Úr hangját. És azóta az ember az Isten hangját számtalan esetben elnémítaná. Pedig az ő hangját először is akarni kell meghallani, másodszor pedig tanulni kell. Azért van erre a két dologra szükség, mert Isten nagyon gyakran szól hozzánk másokon keresztül. Mások által hallatja meg velünk az ő hangját. Ha végigkövetjük a Biblia hőseit, akkor megállapíthatjuk, hogy ők meghallották az Isten hangját. Meghallotta Ábrahám ott a Moria hegyén, meghallotta Mózes a Hóreben, aztán később a Sínai hegyen. És a mi életünkben is semmi sem lehet fontosabb, mint megtanulni, felismerni az Isten hangját. Hogyan ismerjük fel mi életünkben az Isten hangját? A felolvasott ige ezen a téren számunkra ad egy nagyon fontos útbaigazítást. Az ígében a jó pásztorról és az ő juhairól van szó. És hogy milyen jó kapcsolat, milyen jó viszony van a pásztor és a juhok között, az abból adódik, hogy felismerik egymás hangját. A pásztor, az igazán jó pásztor felismeri a juhokét, a juhok pedig felismerik a pásztor hangját. Honnan, kérdezhetnénk? Abból, hogy nevükön szólítja az ő juhait. Név szerint ismeri őket, azokat, akik az övéi, és nem mond le egyikükről sem. Ezért mondja Jézus, nagyobb öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. A juhok tehát abból ismerik meg az ő hangját, hogy nevükön szólítja őket. És amikor kiereszti az ő juhait, akkor előttük megy, a juhok pedig követik őt. Nem bolyongnak céltalanul, nem kallódnak el, nem vegyülnek bele a tömegbe,
mert ő megőrzi és megtartja őket. De ahhoz, testvéreim, hogy valaki követni tudja az ő hangját, ahhoz előbb nagy szükség van arra, hogy megismerje őt. Megismerje azt a szelíd és halk hangot, de megismerje azt az esetleg keményebb, szívet hasogató hangot. Mindkettőt kell ismerni, mert ő mindig olyan hangon szólít meg minket, amilyenre a legnagyobb szükségünk van. S ha natalán felemeli az Úristen az ő hangját irányunkban, azt soha nem azért teszi, hogy megalázzon, hogy letiporjon, hogy bizonyítsa, hogy ő nálunknál sokkal hatalmasabb, hanem hogy felismerjük, ő az egyedüli jó pásztor, és ő a mi javunkat munkája. Kérdezhetnénk, milyen többletük van azoknak, akik felismerik az Úristen hangját? Milyen többlettel rendelkeznek ma azok, akik hallgatnak az ő szavára? Óriási többletük van az ilyen embereknek, mert ők nem félnek, nem rettegnek tőle, hiszen nem tolvajként akar ő belépni az életük ajtaján, hanem úgy, hogy önként nyitnak ajtót előtte, mert ő a juhoknak pásztora. És ő ezt a többletet mindenkinek felkínálja. A baj csak az, hogy nagyon sokan megelégszenek a kevéssel, és nem óhajtják ezt a többletet. De akik ezt őszintén óhajtják, azok azt is megtapasztalják, hogy az Úristen hangja találkozik az ő saját egyéni hangjukkal, és ennek a két hangnak a találkozásánál létrejön a harmónia. Az a harmónia, ami védettséget és biztonságot jelent, nem csak erre a földi életre nézve, hanem jövendő életünkre nézve egyaránt. Amen.

0: A Tusványosi Keskenyút sátor egyik főszervezőjét kérdezem, hogy milyen programmal készültek az idén?
1: Úgy gondolom, elég változatos programot sikerült összeállítani. Találkoztam ismerősökkel, akik azt mondták, hogy egész érdekesre sikeredett, és itt lesznek, jönnek, látták a programfüzetben. Beszéltünk ugye előadásokon, szerelemről, emósokról, ami egy egészen új dolog. Férfi és női szerepekről, egy teljesen külön előadásban, amit ma hallottunk. Ezen kívül volt Láthatatlan Színház, ami tehát nálunk élményszínházként szerepel. Érdekes, hogy ezt a programot csak az első napra írtuk be, mint sátornyitó első nap. Hozzászokjanak az emberek ahhoz, hogy itt vagyunk. Habár hozzászoktak, mert eddig is itt voltunk, és már kerestek néhány évvel ezelőtt is, és azóta folyamatosan. Na, az élményszínházat kiterjesztettük végig, teljes programunkra, egész hetes programra. Azért is, mert nagyon jól meg lehetett oldani. Kint kézműves foglalkozások történtek benn a sátorban, lezárt sátorban működött ez a dolog. Egyenként vittük be az embereket, és foglalkoztunk velük. Arra nagyon nagy volt a kereslet. Tényleg sok érdeklődő volt, olyan volt, hogy másnap visszajött, mert nem került sorra első nap, és folyamatosan iratkoztak fel a listára, és listát indítottunk, ne legyen probléma. Kézműves foglalkozásokon az volt a lényeg, hogy lehetett rajzolni, festeni, bogozni, agyagozni. Lefoglaljuk az embereket, többnyire gyerekeket is. Ami nálunk így nem volt számításba, de hát a gyakorlat úgy mutatta, hogy elég sokan jönnek és lepakolják a gyereket, mint a gyerekmegőrzővel. Örülünk persze ennek, mert itt is el kell kezdeni a dolgokat, elég fiatalon nem lehet elkezdeni. Nagyon jó beszélgetések alakulnak ki ilyenkor. Mégis a Keskenyút sátornak ez a célja, hogy egy ilyen fesztiválon itt vagyunk, megmutatjuk, hogy ökumenikus fesztiválmissziós csoportként jelen tudunk lenni ilyen fesztiválokon. Nem térítgetni, idézőjelben akarjuk az embereket, hanem egyszerűen megmutatni, hogy vagyunk, létezünk. A szlogánunk az is, hogy megmutatni, hogy Istennel élni lehet és jó. Ugyanúgy, ahogy elmegyünk bulizni és este koncertekre, vagy előadásokra a szabadidőnkben, hogyha van, de többnyire itt vagyunk, mert ide köt valami, hogy jól tudjuk csinálni az egészet, hogy tényleg teljes embert kíván. És hogy ezt megmutatni, hogy összeférthető, ez nem egy külön fogalom, nem egy valami, ahol valahol létezik, és semmi köze az embereknek hozzá, hanem van. És szeretettel várunk mindenkit, és úgy néz ki, hogy szeretettel is jönnek az emberek.
0: Milyennek bizonyult az idei program a tavalyi és az ezelőtti programokhoz képest?
1: Mondom, hogy változatos. A szerelem az egy örök téma, arról mindig lehet beszélni. Viszont volt előző években rockzene és sátánizmusról szó, volt ilyenről szó. Mindig megválasztjuk, hogy legyen egy ilyen téma, ami nagyon kacskaringos nekünk is. Hogy van olyan ember, aki azért jön el, hogy lássa, hogy buktatjuk le magunkat. Végül is beszélgetés és információcsere, meg eszmecsere az egész. De hogy ilyen témákról is kell és lehet beszélni. Megpróbálunk ütősebbet, valamit hozni, és megmaradni a hagyományos témáknál is, ami ugye az embereket érdekli, és különböző korosztályokban tényleg mindig elismételhető és aktualizálható.
0: Meg vagytok elegedve a sátornak a látogatottságával?
1: Igen. Lehet, hogy jöhettek volna többen is. Mindig jöhetnek többen is. De olyan nem volt, hogy nem volt kinek tartani előadást. Olyan nem volt, hogy nagyon, nagyon kevesen lettünk volna. Hát ezt gondolom a többi előadáson is, és a többi sátor programjában is előfordul, hogy jó, jönnek-mennek az emberek, ez sem baj, mert nem kötelező, nem kötött. Jó, az nagyon jó, hogy jön, megnézi, mi van itt, netán itt ragad, vagy itt ragad filmesten, igen, filmesteink is voltak. Itt ragadt filmesten, és utána a zsíros kenyeres üdítős beszélgetésen. Pedig Edda ott van a színpadon, de ő valahogy itt ragadt.
0: Gondolom, mindig vannak új arcok minden évben.
1: Abszolút. Vannak visszatérők, és ehhez ennek lehet örülni. Vannak visszatérő emberek, vannak, akik Kolozsváron az utcán leszólítanak, hogy ja, akkor Tusványoson lesz. Itt tényleg a Keskenyút sátorban. Igen, na akkor jövök. És megkeresnek a volt évfolyamtársak, az ismerősök, viszont jönnek új emberek, akik csak így betévednek, mert ugye itt vagyunk a zuhanyzó mellett, akkor ez egy olyan elég forgalmas pont. Érdeklődő azért van.
0: Milyen jövőbeni terveitek vannak? Vagy erről még túl korai beszélni?
1: Jövőbeli terveink azok, amik eddig is voltak, hogy jelen legyünk ezeken a fesztiválokon. Ugye minden évben eddig itt vagyunk Tusványoson, elmegyünk Félszigetre. A Félszigetre mindig kicsit nehezebb, mert pályázatot kell megírni és megnyerni, és elég embert kell beférjen ahhoz, hogy működőképes legyen a sátor. EMI táborba is ide hívnak minket. Itt megpróbálunk, nem, itt teljesíteni akarunk, és ott kell legyünk. Volt ilyen, hogy városnapokon Szentgyörgyön ott voltunk, de az egy kicsit rövidebb, meg gyorsabb menetű. Lehet, hogy ez az, ami úgy egy héten keresztül úgy leülepszik az emberben, hogy tényleg van ilyen, és van ideje bejönni, de egy városnapokon az olyan, mintha végigmegyünk a... Na, menjünk, térüljünk meg egy kicsit, akkor ott vagyunk, voltunk ott is. Nem elég annyi idő, hogy leülepedjen, meg jelentsen valamit. És jövőbeli terveink azok, hogy most is ezen a nyáron a Félszigeten, meg az EMI táborban ott legyünk, és folyamatosan következő években is különböző változatos programokkal is mindig aktuálisan az igényeknek megfelelünk.
0: Minden rendezvényen külön programmal jelentkeztek?
1: Igen, minden rendezvényen külön programmal jelentkezünk, más a közönség, és mindig a közönségnek kell megfelelni, tehát nem azért vagyunk ott, hogy megmutassuk magunkat, hanem nyújtsunk is valamit annak, aki bejön.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

0: Ezennel mai krédunk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép napot kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra!
1: Krédó. A megtartó hit műsora.

A mai aranyszalagtár rovatunkban a 2009. július 22-i Krédó műsorunk ismétlését hallhatták. Szerkesztő Vitus István volt.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit keddéli magazinműsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

0: A pontos idő 1 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Zorin Grindeanu szerint augusztus 15-e után teljes jogkörű kormány lesz Romániának. Kelemen Hunor, nincs reális esély következő 2 hétben a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására. A Sanitashoz hasonlóan a tanúgyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő 1 évben. Az előrejelzések szerint ma részben felhős idő várható, eső nem valószínű, most pedig következzenek a részletek. A Szociális Demokrata Párt elnöke Zorin Grindeanu tegnap este kijelentette, hogy szerinte augusztus 15-e után teljes jogkörű kormánya lesz Romániának. A politikus az Antenna 3-nak nyilatkozva kifejtette, hogy meggyőződése szerint augusztus 2. felében sikerül kimozdulni a politikai patthelyzetből. Emlékeztetett, hogy a Szociáldemokrata Párt korábban megoldásokat javasolt a kormányválságra, és a Nikus Ordán államfővel folytatott tárgyalásukon a felvetett változatok több mint 90%-át elfogadta. Grindeanu közölte, hogy a legnagyobb parlamenti pártként a Szociáldemokrata Párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre. Felidézte, hogy ezt a legutóbbi kotrocseni konzultáción is jelezték, az államfő pedig azt mondta, hogy ezt tudomásul veszi, és közli a többi párttal is. Szerinte jelenleg 3 nagy politikai erő van a parlamentben. A PESZEDE, a Románok Egyesüléséért Szövetség köré szerveződő szuverenista tábor, valamint a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és időnként az RMDS. A 3 politikai erő közül legalább 2-nek együtt kell működni a parlamenti többség kialakításához, magyarázta Zorin Grindeanu. Kelemen Hunor, RMDS elnöke szerint az oktatásban és egészségügyben dolgozók fizetésével kapcsolatos jelentős nézeteltérések miatt. A következő 2 hétben nincs a reális esély a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására. A Digi 24-nek tegnap este nyilatkozó politikus elmondta, hogy az egészségügyben néhány napon belül megoldás születhet, mert intenzív tárgyalások folynak, amelyeken Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter is részt vesz. Az oktatásban azonban szerinte komoly problémák vannak, és jelenleg nem lát kiutat a patthelyzetből. Bármennyire is jó szándékúak a törvénytervezet kidolgozói, nem fogadhatjuk el, hogy az oktatásban dolgozók jövedelme csökkenjen. Jelentette ki, hozzátéve, nem lehet olyan új bértörvényt elfogadni, amellyel a két nagy rendszer az oktatás és az egészségügy veszít. A MASZ rájkuló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, a Spiru Heret szakszervezeti szövetség és az Alma Maret országos szakszervezeti szövetség a mai közös közleménye szerint jogos a Sanitas tagjainak munkabeszüntetése. A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak. A tanügyi szakszervezetek a Sanitashoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabály nem lehet hasraütésszerűen, a bérszórók mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe. 10-ből 6 külföldön élő román állampolgár fektetett be valamilyen formában Romániában. Legyen szó a családi anyagi támogatásáról, vagy ingatlanvásárlásról, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12

0: Két hónapon belül hazatérne. Derül ki egy mai közzétett közvéleménykutatásból. Az M-kor által készített Diaspora Sentiment 2026-os felmérése rávilágít, hogy az egyes országokban élő diaszpora közösségek eltérő befektetési szokásokkal rendelkeznek, számol be a Szácsár Press hírügynökség. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%-kal, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%-kal, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban élő diaszpora rendelkezik a legfejlettebb gazdasági profillal. 29%-uk vezető beosztásban dolgozik, vagy vállalkozó, 62%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 46%-uk pedig havi 3000 eurónál többet keres. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma részben felhős időre számíthatunk, eső nem valószínű. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alap.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
7: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
8: www.agnusradio.ru
7: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most mesekosár rovatunk következik, melyben a Rumcájt mesét folytatjuk tovább.
10: Mesekosár!

0: amit kitaláltak.
1: Hogyan találkozott Rumcájsz a császárő felségével? Császárő felsége úgy határozott, hogy ő maga nézi meg Rumcájszt. Ürügyként azt hozta fel, hogy meg kell győződnie a jicsini katonák helyes egzecíroztatásáról. Felült Bécsben a lovára, és elindult. Akkoriban a sors nem állt kitartóan Rumcájsz mellett, mert egyenesen a császár ő felsége útjába vetette. Azon a szerencsétlen napon Mankának eszébe jutott, hogy ürmöt szed a mezőn, és eladja a jicsini piacon. Rumcájsz vele tartott. Úgy is lett. A jicsini piacon Manka jól láthatóan szétterítette az ürmöt, és kínálgatta a jicsini háziasszonyoknak. Ürmöt vegyenek, kutya keserű, de jót tesz a gyomornak, ürmöt vegyenek. Rumcájsz csak egy ideig hallgatta. A nem jóját, Manka, már a mondókától is érzem a keserű ízt a nyelvem alatt, mondta, és inkább elment szétnézni a városban. A piactér valamelyik mellék utcájában meglátott az ablakban egy szomorú lányt, aki könnyeivel öntözte cserepes virágát. Ki bántott le, ányom? Kérdezte Rumcájsz. Ne is kérdezze, átlovagolt az utcánkon Králicsek kapitány, és hadba vinte az ikubámat, felelte szomorúan a leány.
2: Azt mondod, Králicsek?
1: Rumcájsz zsiványosan könnyed léptekkel visszament a piactérre, és karonfogta Mankát az ürömcsokorral együtt.
2: Igazságtalanság történt, el kell mennünk a dombhoz, a gyakorlótérre, az egzecírplacra.
1: Amikor odaértek, meglátták a gyakorlótéren Králicsek kapitányt.
2: Csizmája, mint a nátszál, lovaglóna drágja, mint a buborék, sapkája, mint a kémény,
1: lovon ült, okulári a szemén és a katonákat egzecíroztatva.
2: Más síran más, ajnon zwei!
1: A katonák meneteltek jobbra, a katonák meneteltek balra.
2: Nieder!
1: Kiáltotta a kapitány, és mindannyian a földre vetődtek. Egyetlen katona maradt csak állva. Kuba volt az, a szomorú lány kedvese.
2: Nem tudod, mi az a nieder!
1: Kiáltott rá Králicsek kapitány. Kuba dacosan felhúzta az állát, nem szólt semmit. Rumcájsznak nem tetszett Králicsek egzecírozása. Králicsek kapitány ismét Kubára fölment.
2: Hát majd megtanítom neked, mi az a nieder!
1: Ekkor azonban Rumcájsz a kapitány lovához lépett, és kitépett egy szálat a farkából. A ló felugrott.
2: Nyáááá!
1: Králicsek kapitány pedig lerepült róla. Rumcájsz, mintha mi sem történt volna, azt mondta Kubának.
2: Látod, a kapitány úr maga mutatta meg neked, mi az a nieder.
1: Králicseknek hirtelen átvillant az agyán, hogy ami történt, nem volt véletlen. Lassan felállt. Okuláriával végigmérte Rumcájszt, és azt mekegte.
2: Árulást sejtek ezért, Rumcájsz és Kuba zafart börtönt kapnak, amennyit csak beléjük fél.
1: És már vitte is őket a börtönbe. Ő ment elől a lován, mögötte a másik kettő gyalog.
3: Én is megyek, Rumcájsz, nem hagylak el,
1: szólalt meg Manka, és Rumcájsz mellé lépett. Egy darabig így mentek. Szembe jött velük egy tiszt fekete ruhában aranydíszítéssel.
2: Ki ez?
1: Kérdezte Rumcájsz Kubától.
4: Hát ez az ezredesünk,
1: válaszolt bánatosan Kuba. Rumcájsz felnevetett.
2: Akkor nála legalább javítunk Králicsek hírnevén.
1: Ahogy ezt mondta, odaintett Mankának. Manka Králicsek lovához ugrott, és bedugott a szájába egy marék ürmöt. A ló meg sem rágta, csak lenyelte. Olyan éhes volt. Ekkor ért melléjük az ezredes a fekete lovon.
2: Králicsek kapitány kihúzta magát a nyerekben, és szalutált.
1: Lovában akkor már dolgozott az üröm. Olyan keserűen nézett az ezredesre, hogy Králicseknek a fülére csúszott a sapkája. Az ezredes nem szólt semmit, csak ment tovább.
2: Ha nem sikerült előszörre, majd sikerül másodszorra,
1: jegyezte meg Rumcájsz. Alig tettek pár lépést, újabb tiszttel találkoztak. Barna lovon ült, aranya kabátján, aranyan a drágján. Generális volt. Manka ismét Králicsek lovához fordult, és megetetett vele még egy marék ürmöt. A kapitány még szebben szalutált, a ló még csúnyábban nézett a generálisra. A generális akkorát káromkodott, hogy a levegőből lepottyant egy fűrj. Nem történt egyéb.
2: Ha nem sikerül, kétszer-harmadszorra mennie kell,
1: jegyezte meg Rumcájsz.
2: és már jött is velük szemben fehér lovon a császár őfelsége. Nézelődik, nem látja-e valahol Rumcájszt. Lova büszkén oldalaz. A császár őfelsége kabátján csupa brilliáns villog. Ekkor Rumcájsz harmadszor is jelzett Mankának. Manka kiosztotta a kapitány lovának az utolsó marék ürmöt. Králicsek kapitány szalutált a császár őfelségének. Csoda, hogy közben nem csapta le tenyerével a saját fülét. A lova viszont úgy nézett a császárra, mint maga az ördög. Császár őfelsége igen megsértődött. Németül szólt a lóra. Haptak, elmondani mi áll a szabályzatban. A ló összecsapta patáját és németül felelt. Cuppe fel, ha egy katonai ló találkozik császár őfelségével, lelkesen szemébe néz és azt mondja, ha-ha. Richtig! Dicsérte meg a császár őfelsége. És mit tesz a császár őfelsége, ha a katonai ló úgy néz rá, mint egy ördögfajcot? Börtönbe záratja a rajta ülő kapitányt. Felelte előírás szerint a ló. Az richtig! Szólt a császár őfelségre, és 7 évre bezáratta Králicsek kapitányt. Mi alatt a császár őfelsége és a kapitány így egyezkedtek, Rumcájsz és Manka hazakísérték Kubát a katonaságtól, hogy felvidítsa bánatos kedvesét. Igen ám, de amint a császár őfelsége visszatért az egzecírplacról a kaszárnyába, már várták a besugók, hogy mindent eláruljanak Rumcájszról. Az a férfi császár őfelsége, aki a kancsa lóval megsértette császár őfelségét is, hazaküldte Kubát a katonaságtól, Rumcájsz volt. Agaz, Rumcájsz! Dobbantott cipője sarkával a császár őfelsége, és felírta a jegyzetfüzetébe, hogy Rumcájszal másképp fog eljárni.

0: Mesekosár rovatunkat hallották, melyben Rumcájsz című mesének egy részét hallgattuk meg. Holnap ugyanekkor folytatjuk. Most hangos könyvtár rovatunk következik, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy fejezetet Fekete Ernő felolvasásában.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.
2: Ő ott maradt az árva házban. Én pedig nagy bizodalommal nekiindultam az útnak. Amikor kiértem a faluból, abba az útba állottam, amelyik Mádé falva felé vezet. Tudtam, hogy ott vasúti állomás van, s úgy gondolkoztam, hogy az állam sem azért van, hogy a vasútját ne pártolja az ember. Vándornak való tavaszi reggel volt. Legtöbbet madarat láttam, pintyőkét, skontyos pacsirtát, s más korai repkedőket. Mutattam őket Bolhának is, mivel ő a fél szemére vak volt, s nem akartam, hogy emiatt valami látnivalót elszalasszon. De aztán egyszer eszembe jutott, hogy felhagyok a mutogatással, mert ő egy szemmel is többet lát, mint én a kettővel, mégpedig olyan formán, hogy ő egy szemmel rajtam két szemet látott, míg én kettővel ő rajta csak egyet. És amint így ballagtunk volna, hát egyszer a sáncból egy nyúl is előugrott. Valami 20 lépésre lehetett csak tőlünk. Két szökkenéssel az út közepén termett, ott hirtelen megállt, s lapított füllel és nagy pislogó szemmel úgy nézett minket, mintha hihetetlen volna, hogy mi is létezhetünk. Bolha reám pillantott, hogy én mit szólok ehhez. Én pedig ama embertelen szokás szerint, hogy az ártatlan nyulakat lövöldözni kell, hamar puskát formáltam a mutató és a hüvelykujjamból, s úgy tettem, mintha durrantanék egyet. Erre a nyúl elszaladt, Bolha nevetett, s én így szóltam. Na, ha nem ügyelünk, még medvét s vaddisznót is fogunk látni. Azonban ügyeltünk, s nem láttunk. Ehelyett a célunkat értük el, vagyis Mádé falván a vasúti állomást. Nagy forgalom az állomáson nem volt, mert például embert egyet sem vettem észre. No, itt nem vernek meg minket, mondtam Bolhának, s a hátizsákot levetettem, hogy tudassam a vállammal is, miszerint az első kitűzött helyre megérkeztünk. Nem messze egy padot pillantottam meg, vagy inkább egy kínálkozó tákolmányt, de ahogy éppen leereszkedtem volna arra, hát a mellékes helyiség felől előtűnt egy ember. Munkásnak látszott, de vasúti sipka volt a fején. A bal kezében egy kurta nyelű seprű, a jobbikban egy veder, s a vederben valami. Nem tudom, észrevette, mert nem szólott semmit. Én is úgy tettem, mintha nem szorultam volna rá, s hagytam, hadd menjen. A sínek közé ment, s ott a talpfákat a kicsi seprűvel és a vederből meszelni kezdte. Én csak néztem őt, és hallgattam. És elgondoltam, hogy milyen kicsi esze is van egy ilyen embernek, hogy inkább a döglött fadarabokat meszeli, sem mint velem beszélgetne. Végre azonban eluntam nézegetni őt, és mivel azt szokták mondani, hogy az okosabb enged, felugrottam a helyemről, és vészesen oda kiáltottam neki.
3: Szökjék el onnét!
2: Nem volt ijedős ember, mert fel sem emelkedett, hanem görbe szemmel csak reám pislantott.
3: Miért szökjem el?
2: Kérdezte.
3: Azt hittem, jön a vonat,
2: feleltem. Erre felállott, felém fordult, és hetvenkedve így szólt.
3: Ha én egyet jót húzok reád, akkor mit hiszel? Én azt, hogy akkor engemet is megsegít az Isten.
2: Erre az ember belévágta a seprűt a vederbe, s elindult felém. Bolha segéd gyanánt állott mellettem, s én is meglehetősen el voltam számva, de hiába esett a mi vitézi szándékunk, mert a sipkás közelebb érve így szólt.
3: Gyufád van-e?
2: Van valahol, mondtam, aztán előkerestem a gyufát, s melléje megjegyeztem. Ilyenkor, vagyis vasúti meszeléskor mindig teszek a zsebembe. Erre az ember nem felelt semmit, hanem egy kicsit széjjel vetette a lábát, és cigarettát sirített, majd a cigarettát tempósan a szájába tette, és a nyakát felém nyújtotta, mint a pulyka. Így várta, hogy tüzet szolgáltassak neki. Én pedig, aki nagy, ismeretlen útra szántam el magamat, nem kezdhettem azzal, hogy már a legelső embert ellenségemmé tegyem. Készséget mutattam tehát, és meggyújtottam a cigarettáját. Ilyenkor úgy van, hogy aki rágyújt, az az első, s aki tüzet ad, az a második. De hát azért van esze az embernek, hogy a másodikból mégis első legyen, ezért én a sipkással úgy vittem keresztül, hogy amikor a gyufát elfújtam, akkor nem hajítottam el, hanem gondosan megnéztem, s úgy, hogy ő is jól észrevegye, visszatettem a skatujába. Amire számítottam, nem is maradt el, mert a sipkás megkérdezte. Hát azt te miért tetted vissza? Én azért, mert most többet ér, mint azelőtt, válaszoltam. Hogy? Úgy, hogy azelőtt csak lángot adott, most pedig az üszkös végivel le lehet írni azt is, hogy Isten. Az ember megnézett engem. Szép elgondolás, mondta. Szép, s amellett hasznot is hajtott, folytattam. Mert nem haszon-e az, hogy nem engedtem kárba veszni a lángját, hanem meggyújtottam véle a maga cigarettáját. A sipkás nem tudta, hogy ezt már hogyan folytassa, s ezért felém nyújtotta a dohányt és a papírost. Nesze, gyújts rá! Abban a percben megéreztem, hogy mindenképpen állomásom vagyok, mert addig elé ugyanis sohasem dohányoztam volt, hiszen ahhoz még kicsi voltam. Akkor azonban azon a mádéfalvi állomáson, viszontagságos utam kezdetekor, végre eléggé férfiúnak nézett engem is valaki. Elvettem hát tőle a dohányt, s tudtam, hogy ezzel együtt mit veszek át. A gyermekkor után a hontalan füstöt, a szülői ház után a nagyvilágot, a vidám tavasz után a viharos és termő nyarat. Mert olyan az első szivarcsinálás is, mint a változás új lebbenése. Meleg és füllet lesz tőle az ember lelkében az időjárás, és azt hiszi, hogy ilyen nagy lebbenés még sohasem csapta meg őt. S jól fog valaki, aki bátorít és segít. Nekem azonban eme tekintetben nem volt rendes a természetem, mert úgy jártam el a szivarcsinálással is, hogy inkább gyömöszöltem a dohányt, nyomtam, s facsartam, ahogy lehetett, de segítséget nem kértem. Végre csináltam is valamelyes cigarettát, amit a számba vettem, de hogy milyen lehetett, azt a sipkás mondta ki legjobban, amikor megkérdezte. Hát azt nem a kutyának csináltad? Ezt nem? Na, helyes is. Miért? Azért, mert ő jobbat csinálna neked. Kacagtam ezen véle együtt, de titokban sajgott a csípés. Megszalasztottam hát az eszemet, hogy valamiképpen visszavágjak neki. Szép lassan rágyújtottam, s amikor összehúzott szemekkel az első füstöt útra tettem, így szóltam. Ha csinálna, hasznát annak is csak maga venné. Hát miért te? Kérdezte a sipkás. Azért, feleltem, mert ahhoz csak magának van gyufája. Szerencsére nem volt nála a kicsi seprű, így csak a szemével sújtott rám, ezt azonban könnyen elviseltem, mert boldog voltam. És nem csak boldog, hanem nagy lelkű is, mivel utána rögtön úgy fordítottam a szót, mintha a tréfán túl én mégis nagy vasutit tisztelnék benne. Mikor ereszti be a következő vonatot? Kérdeztem ugyanis. Melyik irányból? Én nem bánom akár melyik irányból, csak nekem jó legyen. Hát hova akarsz utazni? Úgy gondoltam, jobb lesz, ha nem vétetem észre véle, hogy még én sem tudom az utazásom célpontját. Éppen azért súrolni kezdtem a homlokomat, störedezve mondtam. Ejnye, no, nézze meg, hogy maga itt van, nem jut a neve eszembe. De erre kifelé, a magyar világ irányába, egy nagyobb bacska város. Hát arra van több is. Kezdje csak sorolni, lám, mondtam neki. Hát, itt van elsőnek Gyergyó Szent Miklós, aztán Marosvásárhely, aztán Kolozsvár, aztán Nagyvárad, tovább ne is mondja, állítottam meg.
4: Hát miért? Azért, mert ezek között benne van.
2: Kolozsvár? Kérdezte a sipkás.
4: Honnét tudja?
2: Hát inkább ott oda szoktak menni az ilyen szolgalegények. Akarta Bagoly éppen Kolozsvárra menni, de ráhagytam, mert annyi tapasztalatom volt már az emberek felől, hogy tudjam, engedd, hogy kitalálják a gondolatodat, mert akkor jobban szeretnek. Ez a jelen példa is bizonyította, hogy mindjárt láttam, hogy félig a pártomra billent a sipkás. És amikor ezt láttam, abban a pillantásban már azt is elhatároztam, hogy a billenés másik felét sem hagyom nála, minek okából úgy kezdtem beszélni hozzá, mint a mesében a szegény legény a mindentudóhoz. Vagyis kikérdeztem őt, hogy melyik város milyen messze van, s azokat milyen népek lakják, hol milyen szokások uralkodnak, s itt vagy amott szebbek-e a lányok. És amikor azt láttam, hogy ő dicsekvésből még azt is tudja, amit nem tud, akkor már olyanokat is kérdeztem tőle, hogy hol, mikor kél és nyugszik a nap, hol vegyítenek legtöbb vizet a borba, hol miképpen fúj a szél, hol uralkodnak a bolhák, s hol inkább a legyek. Miután ezekre is mind feleletet adott nekem, így szólottam nagy elismeréssel. Sokat köszönhetek az Istennek, hogy egy ilyen kitanult embert hozott az utamba. Azzal a kutya felé fordultam, mondván. Ne félj, bolha, mert amíg ilyen emberek vannak, addig célt nem tévesztünk. Bolha ránézett a sipkásra, azután hunyorított nekem egyet, és hamiskásan mosolygott.
3: Huncut kutya ez az egy szemivel, mondta a vasuti.
2: Nem túlságosan huncut ő, feleltem, csak éppen örvend, hogy velem együtt utazhatik.
3: Együtt? S te azt miképpen gondolod?
2: Hát miképpen gondoljam? Úgy láttam, hogy erre valami rosszat akart felelni a sipkás, de hirtelen mégis elhallgatta a szót, és hegyes szemekkel gondolkozni látszott.
3: Bajos dolog, mondta.
2: Vajon, s miért?
3: Azért, mert akármilyen kutyát nem vesznek fel a vasúti kocsiba.
2: Hát ez akármilyen. Az ember megnézte bolhát jobban, aztán kijelentette.
3: Hát bizony vak is, nagy is, mocskos is.
2: Ez mind igaz volt, de én mégis a kutya mellé álltam, mondván.
3: Hát ez már ilyen, s a vonat sem lesz mocskosabb tőle.
2: Legalább szófogadó-e? Kérdezte.
3: Ha nem muszáj, nem felesel, mondtam.
2: Erre a sipkás újból megnézte a kutyát, egy kicsit tekergette a fejét és hümmögött, majd valami olyant mondott, hogy ő megpróbálja, s közbejár, hátha. Ezzel el is indult egyenesen be a vasúti házba, s egy kicsi idő múlva másodmagával jött vissza. Fekete ábrázatú fiatalember volt, akit magával hozott, a fején piros díszítésű sipka, kék zubbonya neki, s fekete nadrágja. Most már helyes úton vagyunk, gondoltam magamban, mert hiszen a fiatal úr már teljesen hivatalbélinek látszott és nagy intézőnek. Hozzám nem szóltak ugyan egy szót sem, hanem közrevették ketten a kutyát, s megtekintették oldalból, meg előről, s megtüzetesen hátulról. Aztán az uras hivatalbéli mondott a másiknak románul valamit, s engemet elmellőzve visszament a házba.
3: Hát féljeggyel felveszi, szólott az én emberem.
2: Egyszerre nagy örömet éreztem, de a pénz is felsóhajtott a zsebemben.
3: S az mennyi, az a fél? Kérdeztem.
4: Kolozsvárig valami 300 lej.
2: Hamar számítani kezdtem magamban, hogy bolháért 300, értem 600, az összesen 900, és akkor marad még 200.
3: Csak 200?
2: Hát én egész ősszel, s egész télen, s fél tavasszal szolgáltam ezért a pénzért. Furcsa nyomást éreztem a mellemben, amilyent sohasem azelőtt, s a nyálam, mintha ecetes lett volna. Egyszerre marcangoló méreggel teltem el, s úgy néztem a vasutat, ahogy a falusi kutya nézheti az idegen embert. Aztán azt gondoltam, hogy inkább gyalog megyek, de én nem adom a drága pénzt, életem akkora vagyonát. És amint így háborogtam volna, egyszerre rám szólt az ember.
3: Lekéselj, akkor nézheted a kutyát.
2: Jobb is, ha én nézem, mert az kevesebbe kerül, feleltem.
3: Hát akkor csak nézzed.
2: Duzzogott és el akart menni, de akkor a vágy megint fellobbant bennem, hogy utazzam futóvonaton, füttyös mozdonnyal, hogy vitessem magamat bolháson és boldogan bele a nagyvilágba.
3: Mikor jön a vonat?
2: Kérdeztem.
3: 10 perc múlva.
2: Na, jöhet, mert nem haragszom rá.
3: A jegyeket megvegyem-e?
2: Meg. Szegényeket.
3: Akkor adj ide 900 lejt.
2: A zsebembe nyúltam, és abban a pillanatban olyan gondolatom támadt, amiért a mai napig is dicsérem a fejemet.
3: A jegyek csak Szent Miklósig szóljanak, mert ott az ángyomat meg kell látogatnom.
2: Hát ott meg lehet hosszabbítani, mondta a sipkás.
3: Az ángyomat-e?
2: Azt is, s a jegyeket is.
3: Hát én nem hosszabbítok, mert a frisset jobban szeretem.
2: Addig s addig, amíg mégis úgy lett, ahogy én akartam. Vagyis a vasúti megváltott nekem egy egész jegyet, a bolhának egy felet, s a kettőért elvett 300 lejt. Amikor a jegyeket a kezembe vettem, úgy éreztem, mintha mindegyik ujjam rügyeket akart volna hajtani. Az öröm táncán keresztül néztem és forgattam őket, s csak idő múltán vettem észre azt is, hogy a bolha jegye likas, az enyém pedig nem.
3: Hát a kutyáin miért van ablak?
2: Kérdeztem.
3: Azért, mert erről ismerik meg, hogy kutyára szól, s nem gyermeknek.
2: A felelet helyesnek tűnt, s emiatt én nem is kérdezősködtem tovább. Inkább a kígyózó vaspályát kezdtem figyelni, s a messze távolt, hogy nem jön-e a vonat. Közben észrevettem azonban, hogy a sipkásnak süllög még valami a fejében. Bátorítólag néztem hát rá, a pedig atyailag így szólt.
3: Ha ügyes tudnál lenni, a féljegynek az árát Szent Miklóson visszakaphatnád.
2: Ennél jobbat én sem hallottam régen.
3: S azt hogyan?
2: Kérdeztem.
3: A kutya szófogadó-e?
2: Abban nem lesz baj.
3: Akkor hallgass ide,
2: kezdte a sipkás.
3: Amikor bejön a vonat, s fel kell szállani, akkor én is ott leszek, s a többit aztán megmagyarázom.
2: Maga is olyan, amilyen én voltam az iskolában, mondtam.
3: Hát te milyen voltál?
2: Én olyan, hogy a földrajzot térkép nélkül sohasem tudtam. Még váltottunk ilyenféle szavakat, de aztán feltűnt a vonat, s szerencsésen bé is görgött az orrunk elé. A sipkás alig tekintett széjjel, már átlátta a helyzetet, s a következő pillanatban felszökött a vonatra, ott békukkantott egy ajtón, majd visszafordult, és sürgetőn leszólt. Gyertek!
3: Gőzösre, bolha!
2: Vezényeltem én is, mire már fenn is voltunk mind a ketten. Egy olyan fülkébe találtunk bemenni, ahol 2 pad volt jobbról, 2 balról, de ember rajtunk kívül egy sem.
3: A kutyát a pad alá,
2: rendelkezett a sipkás.
3: Hát azt miért?
2: Csak.
3: Én nem szégyellem őt, hogy eldugjam.
2: Hát akkor fújt fel. Nagyon izgulékony volt, és el akart mérgesen menni. Én azonban az egyik kezemmel megragadtam a karját, a másikkal pedig a pad alá irányítottam bolhát.
3: Most jól van-e?
2: Kérdeztem.
3: Eddig jól, s most ülj hamar a tetejébe.
2: Engedelmesen odaültem a kutya tetejébe a padra, s a hátizsák a 2 lábam közé került le a földre. Akkor a sipkás megvizsgálta minden oldalról a telepedést, majd így szólt.
3: Kutya nincs.
2: S mikor lesz? Kérdeztem.
3: Szent Miklóson, amikor leszállsz, addig kutya nincs. Érted? Ülj úgy, és egyet sem mozdulj.
2: Amikor pedig jön majd a kalauz, s kéri a jegyeket, akkor csak a magadét adod oda neki, az egészet, s a felet nem, a kutyájét. Érted? Ha nem amidőn aztán Szent Miklóson leszállsz, akkor már eléveszed a felet, oda mész a vasúti pénztárhoz, s visszakéred a pénzt, mivel a jegy használva nem volt. Érted?
3: Én igen,
2: mondtam. Akkor szerencsés utat, szólott a sipkás, és azzal serényen kiment.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
0: Hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgattunk meg egy részt Fekete Ernő felolvasásában. Jövő héten ugyanekkor folytatjuk. A következőkben Pintér Bélától a Forog a filmem című dal csendül fel.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit kedd déli műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Adásunk utolsó órájában hamarosan híreket mondok, majd versrovatunkat sugározzuk, az óra utolsó részében pedig keresztény életműsorunkat közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom kedves hallgatóinkat az utolsó órában, ha tehetik, tartsanak velünk!

Rádiónk hírei először címszavakban. Zorin Grindeanu szerint augusztus 15-e után teljes jogkörű kormány lesz Romániának. Kelemen Hunor nincs reális esély következő két hétben a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására. A Sanitászhoz hasonlóan a tanúgyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Az előrejelzések szerint ma részben felhős idő várható, eső nem valószínű. Most pedig következzenek a részletek. A Szociális Demokrata Párt elnöke Zorin Grindeanu tegnap este kijelentette, hogy szerinte augusztus 15-e után teljes jogkörű kormánya lesz Romániának. A politikus az Antenna 3-nak nyilatkozva kifejtette, hogy meggyőződése szerint augusztus második felében sikerül kimozdulni a politikai patthelyzetből. Emlékeztetett, hogy a Szociáldemokrata Párt korábban megoldásokat javasolt a kormányválságra, és a Nikus Ordán államfővel folytatott tárgyalásukon a felvetett változatok több mint 90%-át elfogadta. Grindeanu közölte, hogy a legnagyobb parlamenti pártként a Szociáldemokrata Párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre. Felidézte, hogy ezt a legutóbbi kotrocsenyi konzultáción is jelezték, az államfő pedig azt mondta, hogy ezt tudomásul veszi, és közli a többi párttal is. Szerinte jelenleg három nagy politikai erő van a parlamentben. A PESZEDE, a Románok Egyesülésért szövetség köré szerveződő szuverenista tábor, valamint a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség, és időnként az RMDS. A három politikai erő közül legalább kettőnek együtt kell működni a parlamenti többség kialakításához, magyarázta Zorin Grindeanu. Kelemen Hunor, RMDS elnöke szerint az oktatásban és egészségügyben dolgozók fizetésével kapcsolatos jelentős nézeteltérések miatt a következő két hétben nincs a reális esély a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására. A Digi 24-nek tegnap este nyilatkozó politikus elmondta, hogy az egészségügyben néhány napon belül megoldás születhet, mert intenzív tárgyalások folynak, amelyeken Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter is részt vesz. Az oktatásban azonban szerinte komoly problémák vannak, és jelenleg nem lát kiutat a patthelyzetből. Bármennyire is jó szándékúak a törvénytervezet kidolgozói, nem fogadhatjuk el, hogy az oktatásban dolgozók jövedelme csökkenjen. Jelentette ki, hozzátéve, nem lehet olyan új bértörvényt elfogadni, amellyel a két nagy rendszer az oktatás és az egészségügy veszít. A maszrájkoló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, a Spiru Heret szakszervezeti szövetség és az Alma Maret országos szakszervezeti szövetség a mai közös közleménye szerint jogos a Sanitas tagjainak munkabeszüntetése. A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak. A tanügyi szakszervezetek a Sanitashoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabály nem lehet hasraütésszerűen a bérszórók mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe. 10-ből 6 külföldön élő román állampolgár fektetett be valamilyen formában Romániában. Legyen szó a családi anyagi támogatásáról, vagy ingatlanvásárlásról, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy mai közzétett közvéleménykutatásból. Az M-Kor által készített Diaspora Sentiment 2026-os felmérése rávilágít, hogy az egyes országokban élő diaszpora közösségek eltérő befektetési szokásokkal rendelkeznek, számol be az Agile Press hírügynökség. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%-kal, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%.

0: és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban élő diaszpóra rendelkezik a legfejlettebb gazdasági profillal. 29%-uk vezető beosztásban dolgozik vagy vállalkozó, 62%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 46%-uk pedig havi 3000 eurónál többet keres. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma részben felhős időre számíthatunk, eső nem valószínű. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
1: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózzon állék zenébe! Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
9: www.agnusradio.ru
8: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Versrovatunk következik, melyben Hervai Gizella Álom a történelemben című költeménye csendül fel Ferenc Amália tolmácsolásában.

Hervai Gizella, álom a történelemben. Alszol. Homlokodon rendésimul a kusza világ. A redők mögött magára talál agyonmagyarázott ifjúságod. Vaságy romantika. Emelvényre szökkent szavak. Bronz póz majd féktelen fájdalom. Ellenillúzió, ellenvágy és ellenromantika. A smirgli papír cinizmus véresre dörzsölte mögé rejtett szíveinket. Ó, ez most mind értelmetlenné válik az értelmes álom lélegzetében. Mögöttünk van, mondanám, de látod, tenyereink értőbbek, mint agyongyötört szavaink. Halántékunkon a vérerek dolgukat végzik. Pont annyira lüktetnek, amennyire kell. Csak vágyaink nem leltek helyet a lavina ifjúságban. Földről égre verődnek. Nagy piros labdává váltam pattannak gondolataink, s most, hogy tűnődve kezébe veszi ez a vers őket, ha elejteni, értelmetlenné válna ez az estém. De nem hagyom. Kényszerítem. Az alvók biztonságával gondolom végig tágra nyílt szemű életem.

0: Mossze Csődi Árpád kollégám várja Önöket a Keresztény Élet felekezet közű műsorunkkal.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunk elején Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatát hallhatják. Isten üzenete Pál apostol Timoteushoz írt első levele, 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján szól hozzánk. Ezt követően a Hitmozsák legújabb részével jelentkezünk, amelyben Telegdi Istvánnal, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészével, rádiónk riportere Pilbát Kincső beszélget. Tartsanak velünk, és most hallgassuk meg Molnár Virág református lelkipásztor áhítatát a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, úgy, amint írva található Timóteusnak az első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 11. és 12. versekből. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra megkaptam a felkérést, a mai felvétel dátumáig még hónapok voltak hátra. Gondoltam, hogy ahogyan a korábbi években is, majd szépen, nyugodtan, időben felkészülök, ezért nem kezdtem el azonnal a készülődést. Gondoltam, lesz még időm bőven, de hát ez csak az én gondolatom volt. Nem sokára tragikus hirtelenséggel elhunyt a szomszéd település lelkipásztora, így onnantól kezdve ott is helyt kell állnom. Egyik temetési szertartás következett a másik után, alapítványi, intézményi, pályázati tennivalók, ügyintézések sokasága. Következtek az egyházmegyei tisztségekkel járó kötelezettségek, és mire le tudtam ülni, készülni, olyan volt a fejem, mint a mékas. Hullafáradtan ültem a lelkészi hivatalban, és nyitottam ki a Bibliámat, amelyből ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez az ige akkor úgy szíven talált, hogy az elmúlt összes testi és lelki fáradtságom, amelyeket magamra szedtem néhány hónap alatt, azok egyszeriben elmúltak, mert megértettem, hogy a sok tennivaló között nem elveszni kell, hanem megtalálni a helyes sorrendet. Megtalálni a helyes sorrendet, és harcolni a hit nemes harcát. Ebben is a legelső az, amit Pál apostol is írt Timóteusnak, hogy minden igyekezetét a hit előmenetelének küzdelmére fordítsa. A legcsodálatosabb pedig, hogy mindezt nem a saját erejéből kellett akkor Timóteusnak tennie, és nekünk sem a magunk erejéből kell. A bűnbocsánatot és örök életet nekünk ajándékozó Isten az, aki megadja az erőt a hit előmenetelének a küzdelméhez, és ezentúl minden küzdelemhez, amit érte vívunk. A mai világban, amikor egyre több a harcunk, egyre összetettebbek az intézni valók, egyre hosszabbak a sorok, és egyre kevesebb az időnk, az Úr az, aki meg tud erősíteni a hit nemes harcának a megharcolásához úgy, hogy ne elveszünk a küzdelmekben, hanem a lényegre, az evangéliumra koncentrálva éljünk. A Szent Háromság Istenhez való tartozásunk legyen az alapja tehát minden dolgunknak, mert ha így vívjuk meg a küzdelmeinket, legyen az bármilyen küzdelem, azok a hit nemes harcaivá válnak. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács háza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján.

Műsorunk folytatásában következzen a Hitmozsák legújabb része, amelyben Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is hallhatnak, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számunkra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A lelkipásztorral Pilbát Kincső beszélget.

0: Következő vendégünk Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
1: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
2: Nehéz megmondani, hogy a legelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szólva nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten, az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott. És ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálásak vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény. Szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyagfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pótnagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé. És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn, kapálás vagy munkavégzés közben.
1: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
2: 2 dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy az érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem Roppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete Roppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a dropból többet megenni, mert ennek, én ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
1: Volt-e olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
2: Gyermekkoromban 2 olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus otthagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiú eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk. De hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomban jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli sikra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztefeszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Mindenébe sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívembe ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de De még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagy pénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyagfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagy pénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni. És olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
1: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
2: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
1: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A ötödik osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolában, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggel járítaton erről prédikáljon a tiszteltes úr. Akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És úgy olyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok. Az óvodában járók vallásórát tartani, hát azok olyan alkalmak, hogy ilyen friss levegő a mindennapok gondjai közé. Nagyon-nagyon tiszta szívűek ezek a gyermekek, és tényleg számomra hihetetlen néha az, hogy mennyire tiszta szívvel, őszintén tudják fogadni azt, amit Jézus mond. Számtalan olyan megható élményem van, hogy csak álltam ott, és nehéz volt utána megszólalni. És ilyen apróságok, hogy elmondtuk a mi atyánkot, és felállt az egyik kislány, és elkezdett tapsolni, és hangosan kiabálni, hogy köszi, hogy elmondtuk ezt az imádságot, nagyon kedves vagy, ezt otthon is elmondjuk minden nap, és látni azt, hogy ez a gyermek imádkozik. A másik számomra nagyon kedves élmény, hogy van egy kislány az óvodánkban, akinek a nagymamája is egy nagyon-nagyon hitét komolyan vevő református asszony, aki nagyon odafigyel az unokáinak a hitbeli nevelésére, és ez a kislány úgy beszél Jézusról, mintha szerelmes lenne belé, de tényleg az a csillogó tekintet, meg teljesen oda van az egészért, meg úgy beszél mindig az a 5-6 év, nem is tudom hányos, 5 éves kislány az óviban úgy beszél Jézusról, hogy az embernek az az érzése, hogy mielőtt én bejöttem az óvodába, Jézus személyesen leült vele fizikai módon és beszélgetett. Ezek is nagyon szép pillanatok, és ez a kislány mondta egyik alkalommal azt, hogy tiszteletes úr, szerintem te jó barát lennél a nagymamámmal. És mondom, hogy miért? Hát azért, mert ő is ilyen Jézusos, mint te. És ez talán az egyik legnagyobb szakmai visszajelzésem, vagy elismerésem volt, hogy azt mondta egy óvodás kislány, hogy olyan Jézusos vagyok, és olyan jó volt látni, hogy ezt a Jézusosságot ők is próbálják átvenni. Vallásórákon aztán számtalan vicces történetünk van, többek között az Olajfák hegyének a története a tavalyi évben. A szószéken elhangzik, hogy Jézus járt az Olajfák hegyén, ott, hogy mi történt. Következő héten megkérdezem az óvodában, hogy na, mit tudtatok meg Jézusról a múlt héten. Az egyik kisfiú úgy jelentkezik, hogy esik ki a helyéről, a kérdem, mit? Tud Jézusról, és azt mondja, hogy Jézus tudott járni a fák tetején. És úgy nem igazán értettem, hogy miért is. Akkor mondta, hogy hát te mondtad a templomba, hogy Jézus járt az Olajfák hegyén. Tehát, hogy ő ezt így értette. Vagy az 5000 ember megvendégelését tanultuk, és hát az ovis vallásórák azok ilyen 15-20 percesek, ami konkrétan a tartalom, és aztán azon kívül játszunk, énekelünk. 15 percen keresztül beszélek arról, próbálom lehozni a gyerekek nyelvére, hogy Jézus hogy szaporítja meg azt a 2 halat és az 5 kenyeret. Vallásórát mindig azzal zárom le, hogy mikor véget ért a játék meg minden, akkor 5-6 kérdést fölteszek nekik, amire lehet válaszolni, és egy kicsit összefoglaljuk, elmélyítjük azt, amiről szó volt. És miután 15 percig beszéltem arról, hogy megszaporította Jézus a halat meg a kenyeret, meg a játékok is erre vonatkoztak, felteszem a végén a kérdést, hogy mit tett Jézus a 2 hallal meg az 5 kenyérrel, mire az egyik kislány teljes természetességgel azt mondja, hogy hát szerintem betette a mikróba, mert anyukám szerint, hogyha nem melegítjük meg az ételt és úgy megeszem, akkor fájni fog tőle a pocakom, és mivel Jézus mindenkiről gondoskodott, ezért nem akarta, hogy fájjon a pocakjuk. Annyira szépek ezek a történetek, ahol látszik az, hogy tényleg valamit megragadnak, valamit befogadnak abból, amit tanulunk, vagy még egy történet, Dávid és Góliát történetét tanítom az oviban. Próbáljuk meg eljátszani a történetet, biztos, hogy jobban megjegyzik. Isten nem ajándékozott meg engem egy ilyen Góliát termettel, inkább Zákeus termetű vagyok, de hogy eldöntöttem, hogy na most én Góliátot fogok játszani, harci fegyverzet, meg minden, amit el lehet képzelni, bemegyek az oviba, fölállok az egyik székre, hogy tűnjek nagyobbnak, magamra terítem azt hiszem, egy pokrócot rajtam, vagy valami ilyen királyi jelmezény, már nem is tudom, hogy mi volt, tehát, hogy ilyen igazi Góliát alkat vagyok, és megkértem az egyik ovist, hogy na, akkor most ő lesz Dávid. És a kezében a parittyája, és mesélem a történetet, előtte már elmondtam nekik, hogy miről van szó, és meséljük a történetet, közben el kell játszani, és akkor eljutunk arra a pontra, hogy Dávid veszi a parittyáját, és lelövi Góliátot. És a kislány megáll előttem, és azt mondja, hogy hát én téged nem foglak lelőni, én téged szeretlek. Na, ezek azok a pillanatok, amikor úgy látja az ember, hogy az, amiről én beszélek, az, amit én mindenképp szeretném, hogy elhiggyenek az emberek, az bekerül egy gyermeknek a szívébe is, és azáltal elkezd Isten munkálkodni.

Az elmúlt percekben a Hitmon Zsák legújabb részét hallották, amelyben Telegdi István iskolalelkész osztotta meg gondolatait a hitutjukat kereső fiatalokról és saját hitének gyökereiről. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Mai műsorunkban Molnár Virág lelkipásztor áhítatát hallhatták, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján. Majd a Hitmozsák sorozatunk keretében Telegdi István iskolalelkésszel beszélgetett Pilbát Kincső. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldással legyen mindannyiuk életén, a viszont hallásra békesség Istentől.

Lassan kedd déli adásunk végéhez érünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket.

Nyíró József, erdélyi magyar író gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Az élet értelme maga az élet pedig világot teremteni és szeretni.

Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, legyen szép délutánjuk, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Én koldus vagyok, és új elhagyott, már se

Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Zorin Grindeanu szerint augusztus 15-e után teljes jogkörű kormány lesz Romániának. Kelemen Hunor nincs reális esély következő két hétben a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására. A Sanitászhoz hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Az előre

0: A legnagyobb parlamenti pártként a Szociáldemokrata Párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre. Felidézte, hogy ezt a legutóbbi kotrocsenyi konzultáción is jelezték, az államfő pedig azt mondta, hogy ezt tudomásul veszi, és közli a többi párttal is. Szerinte jelenleg három nagy politikai erő van a parlamentben. A PESZEDE, a Románok Egyesülésért szövetségköré szerveződő szuverenista tábor, valamint a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség, és időnként az RMDS. A három politikai erő közül legalább kettőnek együtt kell működni a parlamenti többség kialakításához, magyarázta Sorin Grindeanu. Kelemen Hunor, RMDS elnöke szerint az oktatásban és egészségügyben dolgozók fizetésével kapcsolatos jelentős nézeteltérések miatt a következő két hétben nincs a reális esély a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására. A Digi 24-nek tegnap este nyilatkozó politikus elmondta, hogy az egészségügyben néhány napon belül megoldás születhet, mert intenzív tárgyalások folynak, amelyeken Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter is részt vesz. Az oktatásban azonban szerinte komoly problémák vannak, és jelenleg nem lát kiút a tapadt helyzetből. Bármennyire is jó szándékúak a törvénytervezet kidolgozói, nem fogadhatjuk el, hogy az oktatásban dolgozók jövedelme csökkenjen. Jelentette ki, hozzátéve, nem lehet olyan új bértörvényt elfogadni, amellyel a két nagy rendszer, az oktatás és az egészségügy veszít. A MASZ rájkoló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, a Spiru Heret szakszervezeti szövetség és az Alma Maret országos szakszervezeti szövetség a mai közös közleménye szerint jogos a Sanitas tagjainak munkabeszüntetése. A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak. A tanügyi szakszervezetek a Sanitashoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabály nem lehet hasraütésszerűen a bérszórok mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe. 10-ből 6 külföldön élő román állampolgár fektetett be valamilyen formában Romániában. Legyen szó a családi anyagi támogatásáról, vagy ingatlan vásárlásról, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy mai közzétett közvéleménykutatásból. Az M-Kor által készített Diaspora Sentiment 2026-os felmérése rávilágít, hogy az egyes országokban élő diaszpora közösségek eltérő befektetési szokásokkal rendelkeznek, számol be a Szácsel Press hírügynökség. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%-kal, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%-kal, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban élő diaszpóra rendelkezik a legfejlettebb gazdasági profillal. 29%-uk vezető beosztásban dolgozik, vagy vállalkozó, 62%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 46%-uk pedig havi 3000 eurónál többet keres. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma részben felhős időre számíthatunk, eső nem valószínű. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia tábor a jánosi és balazséri református gyülekezetekben.
9: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
8: Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
10: Nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek.
8: A Vibe Fesztivál.
11: A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a jánosi és a balazséri református gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
12: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és itt

0: Én a balazséri református gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliát. Tehát hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
1: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt. Tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
0: De jó ez a szó, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni, és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
1: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, vagy mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent, az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, vagy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játékokat, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
0: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézelhetjük el, mi volt a fő téma az igei szakasz?
1: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerek héten alaptörténeteknek, illetve alapprogramnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
0: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet ebben a táborban, hiszen minden nap finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
1: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkezés a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani. biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helytált, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
0: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
1: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül, ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
2: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.

0: az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp el kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azon tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
2: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
1: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltató választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően hogy egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntéseiben, ugye, hogy kéri azt, hogy mondjuk Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét. Tehát ugye megjelenik Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban, viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a testrészt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az emberben, van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi dolgokat azt leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átkedik is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell ugye ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélye kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de emellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, egy akár pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az embert. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakember. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
2: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
1: Ebben a tekintetben a megtérés élmény az azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha így szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére az a paciens, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényelt volna, hanem ez egy rendeződött is, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy gyász, egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknél fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
2: Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
1: Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy a pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az az ember életében egy nagy erőforrássá lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, és nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható. És ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
0: Az elmúlt percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.

0: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel elsőéves vegyészmérnökkel beszélget, Janicskó Mihály Noémi.
1: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Babesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
2: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült, ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a Comics, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztálya programját fedi le, illetve jelen vannak a Közgazdász Klubnak a hallgatói, és a Jurátus Kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
1: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
2: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
1: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztályok voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
2: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
1: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket, kérlek mutatkozzatok be.
3: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
4: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
1: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
3: Vannak társasjátékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket is beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
1: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
4: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
1: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen, és gondolkodnak a váltáson?
4: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrierválasztáshoz, de azért már gondolkoztak, és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karriertanácsadás, és mit foglal magába.
1: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
3: A Karriertanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karriertanácsadást ajánlni és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karriertanácsadás. Ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karriertanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
1: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
4: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a Karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
1: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
3: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk. Tehát, hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
1: És számodra?
4: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
1: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
3: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
1: És mit tanultok?
3: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
1: És te?
4: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
5: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a Színes Üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
1: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gondakat, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
6: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is volt egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
1: És akkor áruljátok el ezt is, hogy milyen kísérlethez, hogy mihez volt szükségetek a káposztalére?
7: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
1: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
6: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
1: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
7: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, ez egy gyenge nátriumhidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
1: Még csak a fesztiválnak a második napján tartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
7: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk, nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
1: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
6: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen őskomixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
1: És igazából miről szól a komiksz? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
7: A komiksz legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
1: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani?
7: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti ott 10 év bombát gyártotok meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komiksznak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
1: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
7: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
1: Miért tartod ezt fontosnak?
7: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment. Szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében. Ha egy embernek is, de változtat.
1: És te?
6: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémia tanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszerettette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
0: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Úgy van, hogy szeretettel köszöntöm a gyülekezetnek itt most megjelent tagjait, és örömmel veszünk annak, hogy a nagy melegben azért mégis találtunk időt és alkalmat arra, hogy összegyűjünk és együtt legyünk. Hadd tudjuk azokat gondolni, akik távol vannak, akik munkájukat végzik, vagy pihenésben vannak. Forjon össze a mi szívünk egymással, és kérjük Isten lelkét, ami együtt.

Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a Mózes első könyve 5. részének 1-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 105 éves volt, amikor Énost nemzette. Énos születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Énos 90 éves volt, amikor Kénán nemzette. Kénán születése után Énos 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énos teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalélt nemzette. Mahalél születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalél 65 éves volt, amikor Jerédet nemzette. Jeréd születése után Mahalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jeréd 162 éves volt, akkor Énokot nemzette. Énok születése után Jeréd 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jeréd teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. A kegyelem Istenet áldotta az ő igét, hogy Krisztusnak beszéde lakozik mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökké való és

mindenható atyánk. Ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneitek megvallása, s hitetekről való bizonyságtételetek után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor is így szól hozzátok. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére, lelkünk épülésére énekeljük most testvéreim a 455. énekünket. A 455. énekünk, amelynek mindhárom versét énekeljük, így kezdődik. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad.

Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy felvirasztottál bennünket erre a mai napra is. Az éjszaka is te őriztél meg ugyanúgy, mint eddigi napjainkban és éjszakáinkban mindig. A kegyelemnek a napja ez a mai is, amikor megállítod a hétköznapoknak az egyforma ritmusát, és megállítasz minket is, hogy ezen a napon rád figyeljünk. Köszönjük, hogy hívogatsz, és köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük az elmúlt hétnek az ajándékait. Mindent tőled kaptunk, ami érték volt. De segíts most úgy állni előtted, hogy el tudjuk mondani a megpróbáltatásokat is, a kedvünk ellenére való dolgokat is te adtad, mert magad mellett akartál tartani, ezért a próbákat is elfogadjuk tőled. Segíts minket, mindenható Istenünk, hogy ezen a mai napon ne csak testileg, hanem lelkileg is nyugalmat találjunk. Hogy ne ugyanúgy menjünk el innen a te házadból, ahogyan eljöttünk a magunk kínjaival, bajaival és bűneivel. Hitet kérünk tőled. Adj a holnap felől is reménységet, igaz szeretetet az emberek felé, és add, hogy téged is őszintén szeretni tudjunk. Kérünk, vedd kezedbe az életünket, azokat a rendezetlen dolgokat, amiket nem tudtunk elvégezni, hisz a te erőd csak ott kezdődik, ahol a miénk véget ér. Adj még alkalmakat a mai napon, amikor elcsendesedhetünk előtted, amikor őszintén el tudjuk mondani, legyen áldott a te háromszor szent neved, mert kértünk és érdemünk felett kaptunk, kerestünk és megtaláltunk, zörgettünk és ajtók nyíltak meg előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy azzal a reménységgel állhatunk meg előtted, hogy imádságainkat meghallgatod. Ezért kérünk, hogy légy most itt közöttünk, szenteld meg együttlétünket, és hallgass meg a mi fohászunkat, amely most is, mint annyiszor, téged kerestünk. Amen. Isten igének a hallgatásához készülve a 428. énekünket énekeljük. A 428. énekünk így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni.

Istenek szent igéje, mely által szólni kíván hozzánk a mi Urunk ebben az órában, írva található a Mózes első könyve 5. részének 21-től 24-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen a Mózes első könyve 5. részének 21-től 24-ig terjedő verseiben Istenek igéje miképpen van megírva, felolvasom, kélek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Énok 65 éves volt, amikor Metusálehet nemzette. Énok az Istennel járt. Metuselá születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Eddig tart Istennek igéje. Kedves testvéreim, hogyha az egész 5. fejezetet a Mózes első könyvéből végigolvassuk, még néhány vers hátra maradt, amit most nem olvastam föl, akkor az embernek az az érzése támad, hogy egy temetőben jár, és a sírköveket szemléli. Neveket hallunk, azt olvassuk, hogy mennyit éltek, és azután meghaltak. Egy hosszú felsorolással, szinte mondhatnám egy kicsit unalmas felsorolással találkozunk, mert mindegyik esetben ezt olvassuk, hogy valamikor megszületett, akár aztán nemzett gyermekeket, és egyszer rövidebb vagy hosszú idő után meghalt. Ennyiből állna a mi életünk? Ez marad majd utánunk is, amikor Isten hazahív bennünket, hogy bizonyos időben megszülettünk, és aztán meghaltunk. Nos, ha figyelmesen olvassuk végig ezt a fejezetet, és alaposabban rátekintünk az alapigére, akkor azt látjuk, hogy egyetlen személynél valami mással is találkozunk. Énokról van szó. És Énokkal kapcsolatosan is azt jelzi, hogy született és egyszer meghalt, és róla is le van jegyezve, hogy ő is gyermekeket nemzett, de az ő képzeletbeli sírkövére még van valami írva. Énok az Istennel járt. Énok az Istennel járt. Rendkívül fontos megjegyzés lehet, ha az ő életének dátumai közé vagy idő korához hozzátéve ezzel a fontos, alapvető leírással és megjegyzéssel találkozunk, hogy ez az Énok Istennel járt. Ezzel kapcsolatosan szeretnék egy néhány dolgot megjegyezni, hogy azon elmélkedjünk és elgondolkozzunk, és vonatkoztassuk a magunk életére. Ezekben a leírásokban benne van, hogy végeredményben bármilyen is az életünk, rövid vagy hosszú, egyszer vége szakad. Ezzel a keresztény embernek számolnia kell, hogy egyszer megszülettünk, és egyszer meg kell halnunk. Az időn eltöltött, a földön eltöltött időt életnek mondjuk,
És ez az idő egy ajándék az Istentől, amit mint ilyent, mint kegyelmi ajándékot kell nekünk az Úrtól elfogadnunk. A másik, ami nyilvánvalóvá válik, éppen az alapige olvasása rendjén, hogy az életnek rendkívül fontos az, milyen a minősége, azaz milyen a tartalma. Hozzáteszem azt, hogy meggyőződésem szerint nem az élet hosszúsága a legfontosabb, bár nagyon sokan szeretnénk erről beszélni, hanem az életnek a minősége. Azt hiszem, hogyha választhatnánk, hogy szomorúságban eltöltött hosszú idő, vagy viszonylag rövidebb időben, de gazdag áldással eltöltött idő között lehetne választani, akkor minden bizonnyal inkább az utóbbit választanánk. Mert azt a letöltött időt boldogan, igazi áldott tartalommal szeretnénk megélni. A minőséget tekintve sokféle módon lehet emberekről nyilatkozni. Hogy ez az ember tudós volt, gazdag volt, szegény volt, feltaláló volt, emberekkel foglalkozott, és sok minden más még felsorolhatnánk. De Énok tekintetében, amint hallottuk, valami más megjegyzés hangzik el, és ennek a megjegyzésnek a lényege az, itt röviden, Énok az Istennel járt. Mit jelent az, amikor valaki az Istennel jár? Azt jelenti, hogy először is, hogy tudja, hogy az életét ajándékba kapta az Istentől. Ezért vigyáz arra az életre. Ezért azt az életet tartalommal tölti meg, mert mindig tudja és érzi, hogy ezért az életért, ezért az ajándékért néki számot kell adnia annak, akitől ajándékba kapta azt. Az Istennel járás azt is jelenti, hogy tudom, hogy a házastársamat az Isten vezette felém. Nem csak én találtam rá, hanem az Úr vezette hozzám. Ezért őt szeretettel és hittel fogadom el. És egész életemet úgy élem le vele, mint egy Istentől küldött ajándék. És neki köszönöm meg, az Úrnak, a társammal eltöltött életet. Az Istennel járás azt is jelenti, hogy tudom, hogy a gyermekeimet Isten azért bízta rám, hogy számukra életteret készítsek, igaz emberként neveljem fel őket, a hitbeli útra vezessem őket, gondoskodjak róluk, jó példával szolgáljak előttük, mint keresztény embernek. És tanítsam őket arra, mit jelent az Istent megismerni, és egy életen keresztül őt követni. Az Istennel járás azt is jelenti, hogy én az embertársamat, aki mellettem él, nem gyanakvóan nézem, nem ezer idegenként, hanem fele barátonként. Aki testvéremnek tekintek, akivel megpróbálok kapcsolatot létesíteni, akinek az élete nem véletlenül van benne az én életemben is, akivel együtt kell járjuk, a békességnek és a tisztaságnak, az igazságnak az útján. Az Istennel való járás azt is jelenti, hogy a bűnt bűnnek nevezem, és bűneimet képes vagyok letenni az Isten színe elé, mert bizonyos vagyok abban, hogy az én a bevallott bűneimet megbocsátja. Istennel való járás azt jelenti, hogy én Jézus Krisztusban hiszek, őt elfogadom megváltomnak. Elé teszem mindazt, ami szenvedés, nyomorúság, és tudom, hogy mindezt magával viszi a keresztre,
hogy engem megajándékozzon az örök élettel. Az Istennel való járás azt is jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mindaz, ami van az életben, amit megteremtettem egyébként magamnak úgy mond, az végül is az Istentől ajándék. Hiszen tőle kaptam a bölcsességet, tőle kapom az erőt, tőle kapom a társakat, akikkel együtt végezhetem el a munkámat. Minden, de mindent neki kell megköszönnöm, és tőle kell elkérnem. És tudom, hogy az Istennel járó ember tisztában van azzal, hogy próbák is vannak az életünkben. És sokszor nagyon nehezek ezek a terek, ezek a próbák. De ezekhez a próbákhoz mi erőt kapunk tőle, hogy tudjuk ezeket a kereszteket elhordozni. És az Istennel járó ember beszédes viszonnyal van az Atyával. Párbeszédet folytat vele, imádságai rendjén mindig azt kérdezi, Uram, mutasd meg, hogy mit tegyek, kihez menjek oda, mit cselekedjem, kit hogyan hallgassak meg, hogyan válaszoljak kérdéseire, és miképpen mutassam meg azt, hogy én te hozzád tartozom. És sokféleképpen lehetne vallani arról, s talán személyes életünkkel kellene ezt folytatnunk, milyen az az élet, amelyikről el lehet mondani azt, hogy Istennel való járás. Nos, Énok életéről ezt el lehetett mondani, de az is benne van ebben a leírásban, hogy ez az élet, ez az Istennel való járás, ez egy állandó folyamatosság volt. Nem időnként hallgatta meg az Istent, nem időnként látta azt, hogy az Isten elé oda kell vinni a bűnöket. Énok igenis arról számol be, illetve arról számol be az ige róla, hogy az ő egész élete folyamatos Istenre való odafigyelés volt, mert az Istennel való járás azt jelentette, hogy ő soha nem akart másképpen dönteni. Nem akart máshoz oda tartozni, nem akart más megkérdezni. Nem mondta azt, hogy valaki más bölcsebb tud majd dönteni, hanem az Istent akarta hallgatni, az Istent akarta követni, az Istennel kívánt együtt járni. Nem sértődött meg, hogyha valamit nem értett meg. Nem fordított hátat, nem mondta azt, hogy ha majd megbékülök, akkor az Istenhez visszatérek, mert ebben a leírásban arról van szó, hogy Énok folyamatosan és állandóan az Istennel jár. És azt is meg kell jegyeznünk, és ami szintén fontos megjegyező dolog, hogy nem az Isten járt Énokkal, hanem Énok járt az Istennel. Nem Isten kellett tehát igazodjon ahhoz, hogy Énok tett valamit, és akkor Isten megpróbál igazodni hozzá, és elfogadni, későbben áldást adni az ő döntéseire, hanem Énok kérdezte meg az Istent, és Énok volt az, aki állandóan ragaszkodott az Istenhez, hogy kövesse őt. Milyen más dolog az, hogy a magunk feje szerint döntenénk valamit, és elvárjuk az Istentől, hogy kövessen bennünket, és milyen más dolog az, amikor Istenre bízzuk magunkat, és azt kérjük, hogy Uram, mutasd meg a te utaidat, mert én azon akarok járni. Mert az egyik az Isten kísértés, amikor én lépek, és ő kövessen, és ő áldjon meg engem, és a másik az Isten tisztelet, amikor én, Atyám, ismerni akarom akaratodat, és ismerni kívánom útaidat, mert azon az úton kívánok menni szüntelenül, és állandóan. És akinek ilyen folyamatos, Istenre figyelő élete van, aki minden családját, munkáját az Úrtól fogadta el, és mint ilyent fontosnak tartja, őrizi és ápolja, az az ember él igazán teljes életet.
Érdekes az, hogy itt különféle életkorok, fantasztikus életkorok is meg vannak jelölve. Most én ezekről nem akarok aprólékosan most itt beszélni. De arról igen, hogy ebben a hosszabb és rövidebb korszakokban érdekes módon éppen Énoknál, aki az Istennel járt, van megegyezve, hogy életének szakasza 365 év volt. 365 év volt. És ez a szám, ez a 365-ös egy teljességet jelöl. Az az ember tehát, aki Istennel járja az életét, ilyennek látja házasságát, családi életét, munkáját, emberekhez való viszonyát, a bűn kérdését, a Krisztus kérdést, annak lehet rövidebb vagy hosszabb az élete, de végeredményben az egy teljes élet. Az egy teljes élet, amikor én szívemet, lelkemet ő néki adom, és Istennel járok és lakózok, és szent élettel illatozok, ahogyan ezt az igében, illetve az énekben az előbb együtt elénekeltük. És aki ilyenfajta életet tud élni, akinek ilyen teljes élete támad és lesz, aki az Úrral való figyelésben tölti az egész gondolatait, az határozza meg, hogy vajon az én Uram mit kér tőlem, és én őt akarom mindig követni, és ő benne akarom látni társamat, gyermekemet, munkámat, akinek így válik teljesen az élete, annak számára ez is megvan az igében. Az tulajdonképpen nem meghal, nem elpusztul, hanem az Isten magához veszi. És azt hiszem, hogy valahogy van benne egy különbség, mert tulajdonképpen a meghalás az minden emberre érvényes. De más dolog az, hogy azt mondja, valaki meghalt, és mindennek vége, vagy azzal a tudattal halok meg, hogy az én atyámhoz lesz nekem menetelem. Hogy az én Istenem, az én Uram, ha én őt követő életet élek, akkor magához fog menni, tehát a halálon át is őhozzá fogok megérkezni. Ugye mennyivel másképpen alakulhat az életünk, milyen másképpen látom az Istentől kapott ajándékot, az életet, családomat, világomat, egyházamat, népemet, ha tudom, hogy az Isten kezében van az életem itt is, és ezen a földön túl is. Ezért már most rábízom magamat, már most az a szándék kell vezessen engem, hogy ővele járjak és lakozzak, mert nekem nem lehet más vágyam és szándékom, mint hogy egy tartalmas, teljes és áldott életet éljek. Istennek dicsőségére és embertársaimnak a javára. Igen, unalmasnak tűnő felsorolásban ott van ez a különös megjegyzés. Énok Istennel járt, és ezért egyszer az Isten magához vette. Legyen a mi életünk egy folyamatos Istennel való járás. Érezzük az életet ajándékba tőle. Érezzük áldásnak, és tegyük áldássá azt a családot, amelyben benne vagyunk, hogy amíg élünk, igaztársak, gyermekek és szülők legyünk. Legyen a mi egész életünk Istennel való járás, hogy gyermekeinket hitben neveljük, és jó példával szolgáljunk előttük. Legyen a mi egész életünk Istennel való járás, hogy embertársaink előtt minden szavunkkal és magatartásunkkal jelezzük azt, és nem külsőségekkel, hogy én alázatosan az én mesteremet követem, én benne látom a megváltót, rábízom az életemet, halála utáni életemet is, mert tudom, hogy jó kezekben van minden. Legyen a mi életünk egész folyamatos Istennel való járás, hogy bűneinket letegyük, próbáinkat tőle fogadjuk el, neki köszönjük meg az áldott életet,
és legyen ugyanakkor egy olyan folyamatos Istennel való járás az életünk, amelyben benne van, hogy egyszer magunk is elszólítatunk ebből a világból. De meg vagyunk győződve afelől, és meg leszünk győződve afelől, hogy mi majd ő hozzá fogunk megérkezni innen is, oda. Itt is vele vagyok, és ott is vele leszek. Adja Isten, hogy ezzel a hittel éljük az életünket. Ez legyen a legfontosabb számunkra, amikor pihenünk és munkálkodunk, templomba jövünk, vagy innen elmegyünk, családi gondjainkat próbáljuk megoldani, vagy egyáltalán az emberek között a társadalomban próbálunk élni, ez legyen számunkra a legfontosabb szempont. Mindent, Uram, amit teszek, adjad, hogy úgy tegyem, hogy a te veled való járásban töltödjék el az életem, legyen az rövidebb vagy hosszabb. Ebben segítsen meg mindnyájunkat, a mindenható Istenünk. Amen. Istenünk, jó atyánk, köszönjük neked, hogy előtted lehetünk. Köszönjük neked, hogy benned megismerhetjük nem csak a Teremtő Istent, hanem a gondviselő Istent is, aki gondoskodsz rólunk éjjel és nappal, aki imádságainkat meghallgatod, aki mellettünk állsz, hogy a ránk bízottakat őrizzük, és aki időket és alkalmakat adsz nekünk arra, hogy veled és egymással a te szent házadban találkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy te világosan és egyértelműen szólsz erről a nagy ajándékról, hogy élet. Tudjuk, hogy ideig, óráig való ez, rövidebb vagy hosszabb lehet. Köszönjük, hogy megtanítasz arra, hogy az életnek nem a hosszúsága a legfontosabb, hanem annak a minősége, hogy az nekünk tetsző legyen és áldott élet legyen. Add, Urunk, hogy veled járjuk életünket. Úgy vállaljuk házastársunkat, gyermekeinket, unokáinkat, családtagjainkat. Úgy vállaljuk a neked való szolgálatot, a társadalomban elfoglalt helyünket. Úgy munkálkodjunk az emberiség javára mindenhol, hogy mindig bennünk legyen az a szándék, mi veled akarjuk rendezni életünket. Mi eléd akarjuk vinni bűneinket, fájdalmainkat, sebeinket. Mi tőled kérünk gyógyulást és megoldást, vigasztalást és bátorítást, illetve neked akarunk megköszönni mindent, amiben nekünk részünk lehetett az eddigi életünkben. Add valóban, hogy Istennel járjunk és lakozzunk, és szent élettel illatozzunk. Urunk, add, hogy ez legyen egy folyamatos élet, ez legyen egy teljes élet, és ez legyen egy olyan élet, amely benne van az örök életnek is a reménysége, mert hogy kész iged mondani a te hívásodra, az bizonyos lehet, hogy nem csak itt van veled, de veled lesz majd mindenen túl az örökké valóságban is a mennyei Jeruzsálemben. Imádkozunk, édesatyánk, érettünk magunkért, de a távol levőkért is, egészségesekért és betegekért, örömben levőkért és szomorúságban levőkért, igazságosságot élvezők és igazságtalanságban levőkért, imádkozunk mindazokért, akik azért szenvednek, mert a bűn még itt van közöttünk, mert a búza közé elvettetett a konkoly, és olyan nehéz itt elhozni az igazságot. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy előtte tudhatjuk életünket, és köszönjük, hogy bizonyosak lehetünk abban,
Te hallod a mi szavainkat, látod életünket, minősítesz bennünket, s kinyújtott kezünket feléd, hogy mi mindig, mindenkor veled és általad éljünk. Légy velünk az eljövendő hét minden napján is, őrizzél meg minden bajtól és veszedelemtől. Tarts meg minket a benned való hitben, a veled való szoros közösségben, s áldj meg és szentelj meg, örökkön örökké. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most pedig helyet foglalva, ami csendes imádságainkat, könyörgéseinket mondjuk el az Úrnak.

Áldott az Isten, aki meghallgatja mi könyörgésünk szavát. Amen. A gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk. Örömmel jelentem, hogy házasságkötési szándékát jelentették be a következő egyes párok. Jankó József Csaba, kolozsvári születésű és lakós, református vallású nőtlen ifjú, Jankó Ferenc és Török Anna gyermeke, veszi hitves feleségül Kovács Hajnal, tódai születésű kolozsvári lakós, református vallású hajadon Kovács István és Kadácsi Anna Mária gyermekét. Ez alkalommal hirdettetnek harmadszor. Simon Raul, kolozsvári születésű és lakós, római katolikus vallású nőtlen ifjú, Simon Szilvió és Láposi Éva Terész gyermeke, veszi hitves feleségül Király Melinda, kolozsvári születésű és lakós református vallású hajadon, Király Attila és Szakács Julianna gyermekét. Ők ez alkalommal hirdettetnek másodszor. Ifjabb Szabó József, kolozsvári születésű és lakós, református vallású nőtlen ifjú, idősebb Szabó József és Vári Rózália gyermeke, veszi hitves feleségül Simon Erzsébet Krisztina, inaktelki születésű és lakós, református vallású hajadon Simon János és Jakab Erzsébet gyermekét. Ők ez alkalommal hirdettetnek először. Isten áldása legyen mind három jegyes pár megkötendő házasságán. A továbbiakban, testvéreim, az Erdély Református Egyházkerület közgyűlésének állásfoglalását olvasom fel kérésre, amely a román államnak a Sepsiszentgyörgyi Református Székely-Mikó Kollégium ingatlanjainak visszaállamosítására tett kísérlete ügyében történt. Az Erdély Református Egyházkerület közgyűlését, mint 400 ezer református hívő legfőbb képviseleti testületét, mélyen megdöbbentette és fölháborította a romániai igazságszolgáltatásnak a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium ügyében hozott legutóbbi döntése, amely az igazságosság és a jogosság megcsúfolása, és ami az Erdély Református Egyházkerületnek, mint jogos tulajdonosnak az anyagi és erkölcsi megkárosítását eredményezte. Az Erdély Református Egyházkerület közgyűlése határozottan tiltakozik a Buzaúj Bíróság folyó év június 28-i végzése ellen, mely a 83/1999-es számú kormányhatározattal visszaszolgáltatott Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégiumot az Erdély Református Egyházkerület tulajdonából elveszi, és a román állam nevére íratja vissza. Az Erdély Református Egyházkerület közgyűlése egyúttal felemeli szavát az ellen is, hogy a Buzói Bíróság a visszaszolgáltató bizottság tagjait, Marosán Tamás volt jogtanácsost, Markó Attila államtitkárt és Klim Szilgyút az igazságügyi minisztérium tanácsosát hamis vádak alapján 3-3 év szabadságvesztésre ítélte. Tiltakozásunk jogosságát a következő pontokban támasztjuk alá. 1. A 176/1948-as államosítási törvény melléklete világossá teszi, hogy a Református Székely Mikó Kollégium épületét az Erdély Református Egyházkerülettől vették el. A visszaszolgáltatási törvény szerint pedig az épületet egykori tulajdonosának kell visszaszolgáltatni. 2. A brassói ítélő tábla 2006. március 15-i végzésében végérvényesen és visszavonhatatlanul megállapította, hogy az államosítás előtt a Székely Mikó Kollégium teljes vagyona a református egyház tulajdonát képezte. Ebből kifolyólag az Erdély Református Egyházkerület joggal igényelheti vissza az egykori kollégiumi épületet. Helyet adva előzetes kifogásunknak, ezt a határozatot a Buzói Bíróság a 2012. január 24-i tárgyaláson
elismerte és megerősítette. 3. A 2012. június 28-i ítélet az Erdély Református Egyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kifizetésére kötelezte arra hivatkozva, hogy egyházunk az épület használata során ezzel az összeggel károsította meg a román államot. Ezzel szemben az Erdély Református Egyházkerület a kollégium épületének javításába, a benne folyó oktatás korszerűsítésébe saját alapból 2,9 millió lejt fektetett be. 4. Az ítélethozattal során a bíróság nem vette figyelembe az egyház által bemutatott bizonyítékokat, sem a korabeli egyházi és világi törvényeket, amelyek a református kollégiumokat, az azeket létrehozó egyházi testületek tulajdonaként határozzák meg. A kollégium két világháború közötti önmeghatározása is ezt tükrözi, a kollégium mint a vallásszabadság kifejezője és a református egyházjavát szolgáló intézmény jelen törvények értelmében mindenestől az Erdély Református Egyházkeret tulajdonát képezi, és az egyházi hatóságoknak van alárendelve. Sőt, még a román tanúgyminisztérium 1928-ban kibocsátott Angelescu tanúgyminiszter kézjegyével ellátott engedélyét sem, amely egyértelműen megállapítja, hogy a sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó kollégium az Erdély Református Egyházkeret tulajdona. Az elmondottak alapján az Erdély Református Egyházkerület közgyűlése szerint az egyházunk és a visszaszolgáltató bizottság tagjai ellen kezdeményezett eljárás olyan koncepciós per, amely az erdélyi magyarság elleni támadás félreérthetetlen jele, amely precedens értékével kezdetét jelenteti egy küszöbön álló visszaállamosítási folyamatnak. A buzaui ítélethozattal megrendítette bizalmunkat a hazai igazságszolgáltatásban, mivel azt igazolja, hogy Románia csupán színleli a jogállamiságot, de valójában nem hajlandó betartani saját törvényeit sem. Ez pedig indokolttá teszi a romániai igazságszolgáltatás és a visszaszolgáltatási folyamat nemzetközi monitorizálását. Az elkövetkezendőkben egyházunk vezetősége nemzetközi fórumokon is tiltakozik a jogtalanság ellen, és kész minden törvényes eszközzel igazságát, jogos tulajdonát megvédeni. A tiltakozó ívet, mert ilyennel is rendelkezünk, aláírását kérjük, hogy elfogadják, és írják alá ezt a tiltakozó iratot, testvéreink is, minden templomban, a kijáratoknál ez megtalálható. Végül egy sokkal prózaibb ügy. Hétfőn, az eljövendő hétfőn, déli 1 óra és délután 6 óra között, hétköznaponként pedig 9 és 13 óra között, tehát 2-től kezdődőleg, újra kitesszünk nyári ruhákat, cipőket, ágynemüket holland testvéreink küldeményéből. Kérjük, hogy szóljanak másoknak is. Énekeljük most, testvéreim, a 399. énekünknek az első és a negyedik verseit. A 399. énekünk, amelynek első és negyedik verseit énekeljük, így kezdődik az első vers. Ki Istenének átad minden, bizalmát csak beléveti.

Végezetül testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmen együtt közösen a Heidelbergi K.T. bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Végezetül énekeljük testvéreim a 451. énekünk első versét. A 451. énekünk első versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Nagy Isten, téged imád, menj minden lakója.

Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.

Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Zorin Grindeanu szerint augusztus 15-e után teljes jogkörű kormány lesz Romániának. Kelemen Hunor nincs reális esély következő két hétben a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására. A Sanitashoz hasonlóan a tanúgyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Az előrejelzések szerint ma részben felhős idő várható, eső nem valószínű. Most pedig következzenek a részletek. A Szociális Demokrata Párt elnöke Zorin Grindeanu tegnap este kijelentette, hogy szerinte augusztus 15-e után teljes jogkörű kormánya lesz Romániának. A politikus az Antenna 3-nak nyilatkozva kifejtette, hogy meggyőződése szerint augusztus második felében sikerül kimozdulni a politikai patthelyzetből. Emlékeztetett, hogy a Szociáldemokrata Párt korábban megoldásokat javasolt a kormányválságra, és a Nikus Ordán államfővel folytatott tárgyalásukon a felvetett változatok több mint 90%-át elfogadta. Grindeanu közölte, hogy a legnagyobb parlamenti pártként a Szociáldemokrata Párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre. Felidézte, hogy ezt a legutóbbi kotrocseni konzultáción is jelezték, az államfő pedig azt mondta, hogy ezt tudomásul veszi, és közli a többi párttal is. Szerinte jelenleg három nagy politikai erő van a parlamentben. A PESZEDE, a Románok Egyesülésért Szövetség köré szerveződő szuverenista tábor, valamint a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát

0: politikus elmondta, hogy az egészségügyben néhány napon belül megoldás születhet, mert intenzív tárgyalások folynak, amelyeken Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter is részt vesz. Az oktatásban azonban szerinte komoly problémák vannak, és jelenleg nem lát kiutat a patthelyzetből. Bármennyire is jó szándékúak a törvénytervezet kidolgozói, nem fogadhatjuk el, hogy az oktatásban dolgozók jövedelme csökkenjen. Jelentette ki, hozzátéve, nem lehet olyan új bértörvényt elfogadni, amellyel a két nagy rendszer, az oktatás és az egészségügy veszít. A MASZ-rájkuló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, a Spiruharet szakszervezeti szövetség és az Álmamaret országos szakszervezeti szövetség a mai közös közleménye szerint jogos a Sanitas tagjainak munkabeszüntetése. A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak. A tanügyi szakszervezetek a Sanitashoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabály nem lehet hasraütésszerűen a bérszórok mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe. 10-ből 6 külföldön élő román állampolgár fektetett be valamilyen formában Romániában. Legyen szó a családi anyagi támogatásáról, vagy ingatlanvásárlásról, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy mai közzétett közvéleménykutatásból. Az M-Kor által készített Diaspora Sentiment 2026-os felmérésen rávilágít, hogy az egyes országokban élő diaszpora közösségek eltérő befektetési szokásokkal rendelkeznek, számol be az Agile Press hírügynökség. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%-kal, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány 71%-kal, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak 44%-kal. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban élő diaszpora rendelkezik a legfejlettebb gazdasági profillal. 29%-uk vezető beosztásban dolgozik, vagy vállalkozó, 62%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 46%-uk pedig havi 3000 eurónál többet keres. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma részben felhős időre számíthatunk, eső nem valószínű. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 44. Zsoltár, 9. verse. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 19. verse.
2: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagyi Bolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
7: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
8: www.agnusradio.ru
7: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 44. Zsoltár 9. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Szamárság című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 44. Zsoltár 9. verséből. Dicsérjük Istent minden nap, és mind örökké magasztaljuk nevedet. Szela. Az elégedetlenség a sátáni irány, amelyik eltávolít Istentől, abból a tökéletes közelségből, ami az Édenben volt. Az Éden az atya és embergyermek zavartalan együttlétét jelenti, ahol minden, mint egy terített asztalon készen volt. Ez a kert a korabeli embernek kissé mást jelentett, mint ma nekünk. A perzsa királyoknak volt gyönyörű gondozott kertjük, ahol csak ők és akiket oda beengedtek, azok léphettek be. Az a hely, ahova a kis ember kíváncsian vágyott, de tudta, hogy oda sohasem léphet be. A mindenség királya, mennyei atyánk minket, embergyermekeit ide, az ő legszebb és legféltettebb helyén kezdett nevelni. Ebből az állapotból, aminek koronája az volt, hogy együtt lehettünk az örökkévalóval, ebből lépett ki elégedetlensége miatt az ember. A lázadó, sohasem elég lelkület, ami gyakran gyökeret ver bennünk, ezért a téves, a félrevezető, az a bizonyos széles út, ami a veszedelemre vezet, ahogy Jézus mondta. Ehelyett most járjuk végig együtt Istennel eddigi életünket és környezetünket, ahol vagyunk. Vegyük észre boldog rácsodálkozással annak minden szép és jó részletét. Keressük meg, fedezzük fel tudatosan mindenben azt, ami szép és jó. Mert amit keres az ember, arra áll be a szeme, a gondolkodása, és azt veszi észre inkább, és természetesen abból is talál majd többet. Kötelező a hálás szemüveg felvevése. Különben az elégedetlenségünk kerül előtérbe. Az pedig rosszra vezet. Ezért a hálás sétát folyamatosan, rendszeresen kell gyakorolni naponta. Hozzátéve még azt, ami aki a legfontosabb, mennyei atyánkat, Istent, ahogy a Zsoltáros tanítja. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Mindenért, amiért hálásak vagyunk. Ebben benne vannak a nehéz tapasztalatok is, amelyel tanított minket Isten. Ezeket is mind kössük

össze ő vele. Kezdhetjük a legkönnyebbel, például azzal, hogy de szép ez a virág. Ez már egy jó lépés, de ezzel még csak egy lábunk mozdult. A második lépéssel lesz teljes. Milyen szép virágot készített nekem mennyei atyám. Vagy milyen jó ízű gyümölcsöt teremtett nekem gondviselőm. Így érkezünk vissza, és kötődünk hálásan újra mennyei atyánkhoz, minden nap, és majd örökre. Mindörökké magasztaljuk nevedet, mondja a helyes útra visszatért Zsoltár író, mert a most megkezdett hálás leltározásunk majd az örökké valóságban folytatódik. Az olyan lesz, mint amikor a pusztából az ígéret tejjel és mézzel folyó földjére az édenkertbe visszatérhet a fáradt vándor. Ott boldogan néz körül, és nem győzi megköszönni mindazt, amit ott talál, amit ma el sem tud képzelni az ember. Olyan sok a jó, amiért hálás, hogy mindezt megköszönni és mindennek örvendeni, az örökké valóságra lesz szükség. Meg lehet ezt sugallja Zsoltárban az ezután következő szela szó, aminek a jelentését pontosan nem tudjuk. Meg lehet, hogy valamilyen zenei utalás ez. Sokan szünetnek, megállásnak, zenei közjátéknak sejtik. Itt találó lenne ez, mert azt üzenné, a hálaadásban, Isten dicséretében kell megállni, megpihenni. Ezt kell minél hosszabbra nyújtani az örökké valóságig. Mennyei atyám, sokat ismételt kérésem és panaszom helyett, ma csak köszönök neked mindent.

Szamárság. Az apa az istállóba akarta vezetni a szamarat. A szamár csökönyösködött. Az apa húzni kezdte a kötőfékénél, egyre erősebben, ahogy csak tudta. Az apa beleizzadt. A szamár megvetette 4 lábát, nem mozdult. A fiú figyelmesen szemlélte a jelenetet. Kicsit mosolygott, de sajnálta is az apját. Várt. Az apa nem bírta tovább. Dühöngött, káromkodott, aztán feladta. A fiú megmozdult. Oda ment a szamárhoz. Egy gyors mozdulattal elkapta az állat farkát, és teljes erejéből elkezdte hátrafelé húzni. A szamár hatalmas ugrással bevetette magát az istállóba. A fiút Milton Erickson-nak hívták. Felnőve a 20. század egyik legnagyobb pszichológusa lett.

0: Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Prédikátor könyve 4. részének 13. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szamárság című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Márvai Gizella, álom a történelemben. Alszol. Homlokodon rendé simul a kusza világ. A redők mögött magára talál agyonmagyarázott ifjúságod. Vaságy romantika. Emelvényre szökkent szavak. Bronz póz majd féktelen fájdalom. Ellenillúzió, ellenvágy és ellenromantika. A smirgli papír cinizmus véresre dörzsölte mögé rejtett szíveinket. Ó, ez most mind értelmetlenné válik az értelmes álom lélegzetében. Mögöttünk van, mondanám, de látod, tenyereink értőbbek, mint agyongyötört szavaink. Halántékunkon a vérerek dolgukat végzik. Pont annyira lüktetnek, amennyire kell. Csak vágyaink nem leltek helyet a lavina ifjúságban. Földről égre verődnek. Nagy piros labdává váltam, pattannak gondolataink, s most, hogy tűnődve kezébe veszi ez a vers őket, ha elejteni, értelmetlenné válna ez az estém. De nem hagyom. Kényszerítem. Az alvók biztonságával gondolom végig tágra nyílt szemű életem.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan találkozott Rumcájsz a császárő felségével? Császárő felsége úgy határozott, hogy ő maga nézi meg Rumcájszt. Ürügyként azt hozta fel, hogy meg kell győződnie a jicsini katonák helyes egzecíroztatásáról. Felült Bécsben a lovára, és elindult. Akkoriban a sors nem állt kitartóan Rumcájsz mellett, mert egyenesen a császár ő felsége útjába vetette. Azon a szerencsétlen napon Mankának eszébe jutott, hogy ürmöt szed a mezőn, és eladja a jicsini piacon. Rumcájsz vele tartott. Úgy is lett. A jicsini piacon Manka jól láthatóan szétterítette az ürmöt, és kínálgatta a jicsini háziasszonyoknak. Ürmöt vegyenek, kutya keserű, de jót tesz a gyomornak, ürmöt vegyenek. Rumcájsz csak egy ideig hallgatta. A nem jóját, Manka, már a mondókától is érzem a keserű ízt a nyelvem alatt, mondta, és inkább elment szétnézni a városban. A piactér valamelyik mellék utcájában meglátott az ablakban egy szomorú lányt, aki könnyeivel öntözte cserepes virágát. Kibántott leányom? Kérdezte Rumcájsz. Ne is kérdezze, átlovagolt az utcánkon Kralicek kapitány, és hadba vinte az ikubámat, felelte szomorúan a leány.
2: Azt mondod, Kralicek?
1: Rumcájsz zsiványosan könnyed léptekkel visszament a piactérre, és karon fogta Mankát az ürömcsokorral együtt.
2: Igazságtalanság történt. El kell mennünk a dombhoz, a gyakorlótérre, az egzecírplacra.
1: Amikor odaértek, meglátták a gyakorlótéren Kralicek kapitányt.
2: Csizmája, mint a nátszál. Lovaglóna drágja, mint a buborék. Sapkája, mint a kémény.
1: Lovon ült. Okulária szemén és a katonákat egzecíroztatta.
2: Másikon más, ajnon zwei!
1: A katonák meneteltek jobbra, a katonák meneteltek balra.
2: Nieder!
1: Kiáltotta a kapitány, és mindannyian a földre vetődtek. Egyetlen katona maradt csak állva. Kuba volt az, a szomorú lány kedvese.
2: Nem tudod, mi az a nieder!
1: Kiáltott rá Kralicek kapitány. Kuba dacosan felhúzta az állát, nem szólt semmit. Rumcájsznak nem tetszett Kralicek egzecírozása. Kralicek

0: és Kuba zafart börtönt kapnak, amennyi csak beléjük fél.
1: És már vitte is őket a börtönbe. Ő ment elől a lován, mögötte a másik kettő gyalog.
2: Én is megyek, Rumcájsz, nem hagylak el,
1: szólalt meg Manka, és Rumcájsz mellé lépett. Egy darabig így mentek. Szembe jött velük egy tiszt fekete ruhában aranydíszítéssel.
0: Hé ez?
1: Kérdezte Rumcájsz Kubától.
3: Hát ez az ezredesünk,
1: válaszolt bánatosan Kuba. Rumcájsz felnevetett.
0: Akkor nála legalább javítunk Kralicsek hírnevén.
1: Ahogy ezt mondta, odaintett Mankának. Manka Kralicsek lovához ugrott, és bedugott a szájába egy marék ürmöt. A ló meg sem rágta, csak lenyelte. Olyan éhes volt. Ekkor ért melléjük az ezredes a fekete lovon.
0: Kralicsek kapitány kihúzta magát a nyerekben, és szalutált.
1: Lovában akkor már dolgozott az üröm. Olyan keserűen nézett az ezredesre, hogy Kralicseknek a fülére csúszott a sapkája. Az ezredes nem szólt semmit, csak ment tovább.
0: Ha nem sikerült előszörre, majd sikerül másodszorra,
1: jegyezte meg Rumcájsz. Alig tettek pár lépést, újabb tiszttel találkoztak. Barna lovon ült, aranya kabátján, aranya nadrágján. Generális volt. Manka ismét Kralicsek lovához fordult, és megetetett vele még egy marék ürmöt. A kapitány még szebben szalutált, a ló még csúnyábban nézett a generálisra. A generális akkorát káromkodott, hogy a levegőből lepottyant egy fürj. Nem történt egyéb.
0: Ha nem sikerül kétszer, harmadszorra mennie kell,
1: jegyezte meg Rumcájsz.
0: És már jött is velük szemben fehér lovon a császár ő felsége.
1: Nézelődik, nem látja-e valahol Rumcájszt.
0: Lova büszkén oldalaz. Császár ő felségére kabátján csupa brilliáns villog.
1: Ekkor Rumcájsz harmadszor is jelzett Mankának.
0: Manka kiosztotta a kapitány lovának az utolsó marék ürmöt. Kralicsek kapitány szalutált a császár ő felségének. Csoda, hogy közben nem csapta le tenyerével a saját fülét. A lova viszont úgy nézett a császárra, mint maga az ördög.
1: Császár ő felsége igen megsértődött. Németül szólt a lóra.
0: Hapták, elmondani, mi áll a szabályzatban.
1: A ló összecsapta patáját, és németül felelt.
0: Cúbbe fel, ha egy katonai ló találkozik császár őfelségével, lelkesen szemébe néz, és azt mondja, ha-ha. Richtig,
1: dicsérte meg a császár őfelsége.
0: És mit tesz a császár őfelsége, ha a katonai ló úgy néz rá, mint egy ördögfajcot? Börtönbe záratja a rajta ülő kapitányt.
1: Felelte előírás szerint a ló.
0: Az richtig,
1: szólt a császár őfelségre, és 7 évre bezáratta Kralicsek kapitányt. Mi alatt a császár ő felsége és a kapitány így egyezkedtek, Rumcájsz és Manka hazakísérték Kubát a katonaságtól, hogy felvidítsa bánatos kedvesét.
3: Igen ám, de amint a császár ő felsége visszatért az egzecírplacról a kaszárnyába, már várták a besugók, hogy mindent eláruljanak Rumcájszról. Az a férfi császár ő felsége, aki a kancsa lóval megsértette császár ő felségét is, hazaküldte Kubát a katonaságtól, Rumcájsz volt.
0: Agaz, Rumcájsz!
1: Dobbantott cipője sarkával a császár ő felsége, és felírta a jegyzetfüzetébe, hogy Rumcájszal másképp fog eljárni.

Ha a világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ rigó volna, de ha a világ rigó lenne, kötényemben nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ rigó volna.

fonály kis tücsök. Eljövök hozzád, ne félj, picin székedre ülök. Hallgatom cirpelésed, míg te csöndem hallgatod. És örülök, hogy örülsz, hogy itt vagy, hogy itt vagyok.

A kicsi meg a mama halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok.

wouldn't I?

voltunk, és ma teljesül az álmunk, végre semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki

gondolataimon nem nyílnak virágok. Sötétség vesz körül, csillagot nem látok. Virágokat tépnek, napsugárban élnek, milyen sokan mások. Engem megfogott egy ismeretlen át.

adott az élet nyugodalmat, békét. Feldúlt a lelkemnek végső menedékét. Nincs már egy reményem, szívemből már régen eltűntek az álmok. Megfogott, megölt egy ismeretlen álom.

zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Könnyebb a lelkem most, hogy látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halálom.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.